között The Paid Holiday is játszik, daluk pedig a Funky Me. A kezdésben Nyári Károly. A zongora legendás mesterétől az Én leszek című melódia indul, érdemes tehát velünk tartani a folytatásban is, itt a Jazzén.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, annak is ma hajnali utolsó összeállításához érkeztünk, ahol hamarosan basszusgitárjátékot is hallgathatunk, hiszen Temesi Berci ennek a hangszernek a mestere. If Bass Could Be The Sun, ezt játszom tőle. Előtte a Budapest Bár muzsikál, még a koncert szezon elején járnak, úgyhogy érdemes követni a Facebook oldalukat. Most a Magna Cum Laude zenekar énekese Mező Misi hallható egy örökzöldben, Valaki kell nekem is címmel. A kezdésben az Intermezzo Trió György Ákos vezetésével Gondolj rám. Már is indítom, és ezzel a válogatással én most búcsúzom, este 10-től újra várom Önöket itt a Jazzy Night-ban. Jó ét!

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: What we're saying is not protesting.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton, Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk. Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet a stúdióban, Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke, és Peller Károly színművész rendező, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, a június 3-i gála a rendezője, és még annyi pozíciót sorolhatnék. Ki is telne vele a blog, szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Szia.
2: Üdvözöljük a hallgatókat.
0: Újra készültök, immár 9. alkalommal a Színházi Dolgozók Szakszervezetének nagyszabású jótékonysági gálájára. Ez június 3-án lesz majd a Vígszínházban. Ugye ez már a 9. alkalom. Annak idején, hát 9-10 évvel ezelőtt, 9 mondjuk, mi hívta életre?
2: Pécsi Ildikó hívta életre ezt a gálát, mégpedig azért, mert érezte, hogy szükség van egy olyan összefogásra, ami egyrészt a színházi háttérdolgozóknak nyújthat segítséget, másrészt azoknak a színész kollégáknak, akik éppen munkanélkül vannak. Ugye a Segítsünk Alapítvány, ez a szakszervezet alapítványa, ezt is Pécsi Ildikó alapította, és ő mondta azt, hogy szükség van egy olyan védőhálóra, amit a rendszer, a színházi rendszer, egyáltalán a fizetések és egyéb nyalánkságok nem tudnak megadni. És hát elég szomorú egyébként, hogy ilyen gálákat kell szerveznünk ahhoz, hogy biztonságot tudjunk adni a kollégáknak, de ez a gála kifejezetten a színházi háttérdolgozók megsegítésére van, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy azok, akiket idén felkértünk, egy nagyon komoly szakmai összefogás keretében szinte mindenki, szinte azonnal igent mondott. Aki nemet mondott, az nem azért mondott nemet, mert
1: nem ért rá, ezért mondott nemet.
0: Hát ugye a szakszervezet az egész évben várja a hozzájuk fordulókat, de a gála az most lesz.
1: Igen.
0: Egy évben egyszer történik, meg egy kicsit beszéljünk akkor erről. Te vagy a rendezője, Karesz, hogyan állítottad össze a programot?
1: Igazából most már ez a második év, hogy én csinálom a gálát. Arra gondoltam, mert eddig is volt egyfajta hagyománya, hogy meg voltak hívva nagyszerű színészek, akik a repertoárukból valamit elővettek. Én meg arra gondoltam, hogy legyen, már tavaly is ennek a koncepció mentén állítottam össze a műsort, hogy ez az este különleges legyen, hogy itt a néző, azon kívül, hogy olyan sztár színészeket, olyan ismert művészeket lát egyszerre, akiket így nem szokott egy színházba látni, de hogy még valami olyan produkciós legyen, amit még soha nem látott. És ez tavaly nagyon bejött, hogy olyan dolgok voltak, olyan együttállások, olyan színészeket raktam össze, akik nem szoktak együtt játszani, illetve ilyen családi, tehát hogy anya és lánya, vagy apa és lánya összeállások, tehát hogy nagyon különleges produkciók lesznek ebben az évben is.
0: Hát a tavalyi az zseniális volt. Gratulálok hozzá így utólag.
1: Köszi.
0: Bár lehet, hogy akkor is beszéltünk.
1: Igen.
0: Az idei évben mi lesz a különlegesség, vagy azt nem mondhatod el, ugye minden elemét azért mégsem lehet, mert meglepetés is legyen.
1: De hát lesz például, ugye tavaly nagy sikere volt a Pál utcai fiúknak, ahogy az ország több Pál utcai fiúja, egész pontosan 60-an álltak az első fináléban a színpadon. Most egy hatalmas nagy musical finálé lesz, ezt nem tudom, lelőjem-e, nem, de All Star, tehát hogy csak sztárok, akik soha nem játszották ezt így együtt, fogják énekelni. Lesz ezen kívül báb musicalünk, ismételten lesznek ezek a családi fölállások, például Papa Dimitri Attina a három lányával fog énekelni, akkor Jan Zakata a lányával fog énekelni, lesz házaspáros is, például Murányi Tünde és Kálid Artúr 30 éve nem álltak a Vígszínház színpadán, és erre az estére eljönnek, és énekelnek egy duettet.
2: Tesók is lesznek,
1: Ágoston Peti, Ágoston Katival, sőt Ágoston Péter a jövendőbeli feleségét, Széles Flórát is elhozza. Szóval tényleg sok-sok különlegesség lesz.
0: A gála címe az, hogy együtt a színpadért. Tavaly a háttérdolgozók is felléptek, megmutatták magukat. Idén mennyire gondolkodtatok ebben a koncepcióban?
1: Ez mindenképp, tehát hogy a néző ugye a színészt látja a színpadon. Természetesen, hál' Istennek. Amikor már valakit látunk a műszakból, akkor ez egy hiba szokott lenni általában, de szerettük volna, hogy a nézők megismerjék azt, hogy kik azok a láthatatlan szereplői egy színházi előadásnak, akik nélkül nem jönne ez létre. Tavaly ugye megmutattuk őket, szegények, nagyon nehéz volt egyébként rábírni őket, hogy jöjjenek be a színpadra, de szerettem volna, hogy lássanak élőbe egy fodrászt, vagy egy ügyelőt, vagy nem tudom én, és tavaly nagyszerű ilyen monológok voltak a szakmáról, vicces monológ, amiket a színészek mondtak el, miközben velük éppen az aktuális háttér dolgozó csinált valamit.
2: Ez annyira jól sikerült egyébként, hogy Horváth Dávid ügyelő, aki színpadra lépett, mint ügyelő, ő idén szerepeket kapott a Soproni Petőfi Színházban. Tehát egyfajta ilyen tehetségkutató showvá alakult ez a tavalyi gála.
0: Ki tudja, hogy mi történik még az idei után?
1: Idén most azt találtam ki, hogy meghívtunk néhány olyan színházigazgatót az országból, akik egyébként előadó művészek is, és nekik majd föl kell olvasniuk álláshirdetéseket, ahol háttérdolgozókat keresünk. Természetesen nem a valóságot fogjuk felolvasni, hanem hogy például egy öltöztető nem csak azt csinálja, hogy bemegy, előkészíti a ruhákat, kivasalja, hanem ugye egy öltöztetőnek pszichológusnak is kell lenni, a színész minden bújáról, bajáról tudnia kell, beszélgetőtársnak kell lenni, hogyha éppen rossz napja van a színésznek. Szóval, hogy minden, ami ezzel emögött van még, hogy mennyi mindennek kell megfelelni egy színházi háttérdolgozónak is, azon kívül, hogy a munkáját elvégzi.
0: Rátérünk még a részletekre, illetve az alapítvány munkájára is. Folytatjuk a beszélgetés vendégem Peller Károly színművész rendező, a gála rendezője, a SZIDOS, el akarom felejteni, látod, a SZIDOS országos elnökségének tagja, és Savanyú Gergely színművész, a SZIDOS elnöke itt az Intermezzóban.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke, a SZIDOSZ ugye a színházi dolgozók szakszervezetét jelenti, és Peller Károly, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, a jótékonysági gála rendezője. Együtt a színpadért, ugye ez a mottója a június 3-i nagy eseménynek, de közben a SZIDOSZ az egész évben a színházi dolgozók rendelkezésére áll. Na de milyen problémákkal lehet hozzátok fordulni?
1: Hát, hogyha most ezt... Igen, ezt akartam mondani, hogy az éjszaka is hárba nyúlnánk bele szerintem. Szóval, hogy nagyon sok mindennel lehet hozzánk fordulni. Ugye a szakszervezet az elsősorban jogi és szociális ügyekkel foglalkozik, és van nekünk egy testvérszervezetünk, a MASZK Országos Színész Egyesület. Ők foglalkoznak elsősorban szakmai kérdésekkel, meg az oktatás kérdéseivel. És ezt azért mondtam el, mert egyébként egy fúzióra készülünk a MASZK Országos Színész Egyesülettel. Most minden változik, mi is változni szeretnénk, és szükségét látjuk például egy kamara létrehozásának, ami megtartaná a szakszervezeti jogosítványokat is. Szóval azzal foglalkozunk, amivel klasszikusan foglalkozik egy szakszervezet, rendkívül sok jogi ügyünk van, tehát védjük a kollégákat, illetve borzasztó sok segélyt kell kiosztanunk, ami újra mondom, nem azt mutatja, hogy ebben a szakmában minden a legnagyobb rendben lenne, mert nincs is így. És hát természetesen ezen kívül különböző koncepciókat próbál kidolgozni a szakszervezet azért, hogy a színházi háttérszakmákban, valamint a művészek körében megfelelőek legyenek a munkakörülmények. És nagyon fontos, hogy a munkakörülmények alatt nem csak a fizikai munkakörülményeket értjük, tehát hogy néz ki egy színház, vagy milyen balesetveszélyes helyzetek vannak, hanem egyre jobban el kell kezdenünk foglalkozni a mentális munkakörülmények is, hiszen ebből van a legtöbb ügyünk jelenleg.
0: És ez hogyan jut el hozzátok?
1: Egyrészt a színházak egy jelentős, inkább kisebb részében, az lenne jó, ha jelentős lenne, szóval egy kisebb részében már vannak etikai kódexek. És hogyha ezt megsérti valaki, akkor van egy névtelen lehetőség arra, hogy hozzánk forduljon akár az, aki a sértettje, akár olyan, aki látta, vagy hallotta, vagy érzékelte.

0: vagy tudomása van róla, igen, hogy itt ilyesmi történt, és hogyha hozzánk fordulnak, akkor mi megpróbáljuk kivizsgálni, de ehhez nyilván kell az adott ember is, akit ilyen sérelemért, senki nevében nem tárgyalunk úgy, hogy ő ne tudjon róla, hiszen van egy új szlogenje a szakszervezetnek, ami szerintem nagyon jól leírja a szakszervezetiséget, és nem csak a színházi dolgozók szakszervezetét, hogy a szakszervezet te vagy. Tehát nem egy valami hivatal, vagy valami, a szakszervezet az egyesület különös formája, az egyesület pedig azt jelenti, hogy a tagjai működtetik. Rendben van, hogy van egy elnöksége, meg egy elnöke, most mi itt a Karesszal szépeket beszélünk, de ez a mi dolgunk, hogy képviseljük a szakszervezetet. De ahhoz, hogy működni tudjon, ahhoz kellenek a tagok is. És kell az, hogyha egy tagot sérelem ér, akkor ő maga mondja azt, hogy ő ebbe beleáll, és mi segítséget tudunk neki nyújtani. Ügyvédet tudunk adni, segélyt tudunk adni, tanácsot tudunk adni, meg tudjuk nézni az adott ember szerződését, ha például valaki elmegy filmezni, és alá akarnak iratni vele egy olyan szerződést, ami hát finoman szólva se felel meg a...
1: Mondjuk a színházakban is elő szokott fordulni.
0: Hát, dehogy. szóval ezekkel foglalkozunk. Egy klasszikus szakszervezeti vonalat visz a Színházi Dolgozók Szakszervezete, amely, mondom, most szeretne megújulni.
2: A munkakörülményeket tekintve jellemzően milyen hiányosságok vannak?
0: Na, melyikünk válaszol?
1: Tessék,
0: elnök úr. Nagyon. Szóval egyrészt vannak olyan jogszabályok, amik azt szabályozzák, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egy színház épületnek, egy színpadnak, egy nézőtérnek. Ez egy nagyon elavult szabályozás, és a színház épületeink is nagyon elavultak, de ez a két elavult dolog valahol nem találkozik, tehát nem felel meg az elavult szabályozásnak az elavult színház épület sem. Ezt át kell gondolnunk. Tehát egyrészt a műszaki dolgozók rendkívüli kizsákmányolása az, amivel találkozunk. Ez azt jelenti, gondoljon bele a hallgató, hogy mondjuk ahhoz, hogy ő megnézhessen egy előadást, este 7-kor beül, ahhoz nem az kell, hogy a színész fölmenjen a színpadra, az is kell, de az kell, hogy a műszaki dolgozó az mondjuk reggel 10-kor bemenjen, fölépítse a díszletet, ott legyen előadás alatt is, hiszen az a díszlet az mozog, majd előadás után lebontsa. Ez hány munkaóra? És ez minden nap megtörténik, és nincsenek műszaki dolgozók. Egyre kevesebb van, lepkehálóval fogják őket már a színházak, és az a baj, hogyha kinevelünk egy nagyon jó színházi háttérdolgozót, mondjuk egy jó világosítót, akkor ő rá fog jönni arra, hogy a piacon villanyszerelőként az ötszörösét megkeresi a
1: színházi fizetését. És nem kell hétvégén dolgoznia, mert ugye színházban azok dolgoznak, akiket valamiért érdekel ez a világ, és akkor az ember így lemond a hétvégéről, az ünnepnapokról, de hát ha valaki belegondol, hogy kereshetnék háromszor ennyit, és tényleg csak hétfőtől péntekig dolgoznék 8 órát, akkor egyszer csak ott hagyja a színházat. Nagyon sokan hagyták ott, sajnos.
0: És hát a másik példa, amit felszoktam hozni, az például a fodrászat. Tehát lehet valaki nagyon-nagyon jó fodrász, de egy nagyon jó barber, vagy egy nagyon jó női fodrász a színházban nem biztos, hogy jól tud működni, mert olyan történelmi tudásnak kell a birtokában lenni, hogy elkészítsen egy olyan hajat, amit el kell készíteni úgy, hogy az a haj abban a 4 órában tökéletes legyen, de a 4 óra elteltével le lehessen mondani, mert nyilván egyetlen egy színésznő sem szeretne hazamenni 1812-es stílusú hajban, viszont abban a 4 órában tényleg meg legyen ez az 1810-es stílusú haj, meg a színházi fodrászoknak például parókát kell tudni csinálni, amit már...
1: Bajuszt.
0: Meg bajuszt. Amit már, és elnézést kérek a kollégáktól, ez nem őket minősíti, de tény, hogy talán 3 vagy 4 olyan színházi fodrász van az egész országban, akinek még megvan ez a tudása, és ez azért van, mert eltűnnek ezek a háttérszakmák, nincsenek megbecsülve.
2: És akkor őket hívjátok, ha bajuszt kell készíteni, ugye, azt a 3-4 embert? Hát hogy lehet máshogy megoldani? Hát
0: növesztünk például.
2: Nem véletlenül vagy a Szidosz elnöke, ilyen kreatív ötleteik vannak. Jövünk vissza Savanyú Gergellyel és Peller Károllyal.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban a SZIDOSZ két tagja, Peller Károly és Savanyú Gergely. Karesz a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, a Gergő pedig a SZIDOSZ elnöke, mindketten színművészek. Karesz a gála rendezője is, a június 3-i jótékonysági gáláról van szó. De egy kicsit térjünk még vissza a színházi dolgozók szakszervezetére. Az előbb azt mondtátok, hogy megújulás előtt vagytok. Ez miben nyilvánul meg?
1: Mert megújulás közben is vagyunk.
0: Jaj, bocsánat, hát közben.
1: Arculatot is váltottunk, ez elég fontos volt, szerintem így a 21. században ez nagyon, nagyon fontos, hogy
2: 1992-es logónk legyen például.
0: Pedig az is nagyon szép lehetett.
1: Nem annyira volt az.
0: Na jól van, próbáltam kicsit enyhíteni. Jó, de most nyilván sokkal szebb.
1: Abszolút.
2: Ez csak külsőség.
1: Igen, külsőség. Tehát, hogy ha külsőségekben a honlapunk, a weboldalunk az ugyanaz. A Facebook oldalt akartam mondani, tehát ezekben megújultunk.
0: Nem baj, az majd még megújul.
1: Igen. Nagyon szerintem sokkal erősebb most a kommunikációnk, erre nagyon igyekszik az elnökség odafigyelni, mert akkor vagy jelen, ha jelen vagy, tehát hogy akkor tudnak rólad, ha ott vagy mindenhol. És hát nyilván szervezetileg is megújultunk, de az már évekkel ezelőtt.
2: Hát konkrétan 2 éve van az az elnökség, ami most regnál, és a legfontosabb, hogy ez egy alulról érkező kezdeményezés, tehát azt veszem én észre, hogy egyrészt nagyon sok alapszervezetünk alakult az elmúlt 2 évben is, tehát olyan színházaknál is megjelent a szakszervezet, ahol eddig nem volt. Például a bábszínházi szektor az most nagyon erős lett nálunk, tehát hogy 3 bábszínházban is alakult alapszervezetünk, és nem feltétlenül azért, mert hogy oda mentünk és vertük őket, hogy tessék belépni, hanem az történt, hogy ők maguk szerettek volna kiállni magukért. Vagy ahol változás van, például az alapszervezeti elnökök vagy alapszervezeti vezetők személyében, ott hála jó Istennek ilyen nagyon karakán hölgyek és urak veszik át az alapszervezeteket, akik tenni is akarnak azért, hogy kollektíven jó legyen.
1: Bocsánat, csak azt veszem észre, hogy hát mi már nem vagyunk annyira fiatalok, csak lélekben,
0: de hogy
1: nálunk fiatalabb korosztály sokkal jobban odafigyel a jogaira, lehetőségeire, tehát azok a kollégáink, akik fiatalabban lesznek szakszervezeti vezetők, alapszakszervezeti vezetők, azok nagyon karakánok, és szerencsére, ráadásul nem csak erő van benne, hanem tudás is, tehát utána néznek, tanulnak hozzá, és ez elképesztő fontos.
2: Nem szólalok meg.
0: Figyelj, itt várjuk ketten, lélegzet visszafolytva.
2: Most volt egy nagyon komoly kiállása az 1989 után született kollégáknak, akik nem nagyon voltak jelen a szakszervezetben, és engem is meglepett az, hogy ők maguk írták le a nyílt levelükben, hogy ők azt kérik az új, hát most jelenleg új kormányzattól, de a mindenkori kormányzattól, hogy vegyek komoly tárgyaló partnernek a SZIDOSZ-t, a szakszervezetet. Tehát ők tudják, hogy ez egy olyan út, amit meg kell erősíteni. Épp ezért gondoltunk mi arra a MASZK Országos Színész Egyesület vezetőségével, hogy így közösen, összefogva, ők mint a szakmai dolgok, mi mint a jogi dolgok képviselői, talán egy kamara az, ami felé el tudunk mozdulni. A kamaráknak ugye, miután köztestületek, kicsit jogászkodjunk, akkor így nagyon pici hatósági jogosítványai is vannak, tehát például meg tudnánk határozni azt, hogy ki a fene az a színész. Mert hogyha valaki az utcáról beesik egy castingra, berakják egy fél reality showba, azt fogom látni a különböző bulvár újságokban, meg műsorokban, hogy azonnal kírják alá azt, hogy színész, ami hát most a saját nevemben beszélek, rám nézve sértő.
1: Igen.
0: Eszembe jutott, hogy ha a színházi háttér dolgozók valamilyen oknál fogva nehéz helyzetbe kerülnek, legyen az bármilyen fizikai, anyagi, lelki, akkor tudják azt, hogy hová kell fordulni?
1: Amelyik színházban van, van alapszervezetünk, ott biztos. Tehát, hogy ott tudják, hogy ott az alapszervezeti vezetőhöz. Van, akik abszolút a központot keresi meg, de akkor vissza szoktuk irányítani, mert nyilván helyben tudnak egy csomó mindent megoldani. Szerintem egyébként a szakmában ezt tudják, hogy hozzánk lehet fordulni. Sajnos sokszor akkor szoktak hozzánk fordulni, amikor baj van. És ezt szeretnénk nagyon kihangsúlyozni, hogy nem azért, hogy megtörténik a baj, és utána belép valaki a szakszervezetbe. Legyen mindenki szakszervezet tag, és akkor tudunk egymáson segíteni. Ez a legfontosabb.
2: Hát most hoztunk egyébként egy olyan határozatot, a legnagyobb szervünk a
1: kongresszus,
2: hogy nem kaphat segélyt például az, aki legalább 3 hónapja nem tagja a szakszervezetnek. Ezt szeretnénk kivédeni, hiszen a szakszervezet több, mint egy segélyosztó, vagy egy jogi védőháló, a szakszervezet egy közösség, és aki valamit beletett ebbe a közösségbe, azt tartsa a markát. És én azt veszem észre, hogy a fiatalok ezt már tudják.
1: Igen, uh-huh. igen, abszolút.
0: Máshogy szocializálódtak már.
1: Igen.
0: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést a Szidosz két tagjával. Ezt sem gondoltam még, Karesz, hogy egyszer majd így mutatlak betét. Peller Károly színművész rendező, és a Vanyó Gergely színművész, a Szidosz elnöke.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: neki megadom.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Peller Károly színművész, rendező, a június 3-i jótékonysági gála rendezője, és Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke, bocsánat, Karesz is a SZIDOSZ országos elnökségének a tagja, szóval mindenket ez SZIDOSZosok, ugye?
2: Igen.
1: A SZIDOSZ pedig a színházi dolgozók szakszervezetét jelenti, a gála pedig, amiről beszéltünk, június 3-án lesz a Víg Színházban. Én jól emlékszem, ugye, hogy tavaly volt először a Víg Színházban ez
2: így
1: a gála.
2: Rudolf Péter igazgató úrnak köszönhetően, és elképesztő felajánlást tett a SZIDOSZ-nak, már tavaly is és idén is, hogy a gála teljes bevételét a Segítsünk Alapítványra-nak utalja át, ami azért nagyon, semmilyen bérleti díjat nem kell fizetnünk.
3: Hát kell, de csak egy nagyon jelképeset, hogy ez is egy fantasztikus dolog.
2: Igen, fantasztikus, hogy a Péter ennyire az ügy mellé állt. Tavaly egyébként azt elmondhatom, hogy 6,5 millió forint volt az összeg, ami a Segítsünk Alapítvány számlájára került, és hát nyilván sok mindenkinek nagyon sok ez a pénz. Azt is el kell mondanunk, hogy ez körülbelül 3 havi segélyeknek felelt meg. Ugye? Jól mondom, Gergő.
3: Igen, tehát ez 3 hónap alatt elfogyott ez a pénz. Úgy, hogy a Segítsünk Alapítvány kifejezetten háttérdolgozókat segít. Tehát, hogyha ehhez még hozzávesszük azt, hogy hány művész, hány nyugdíjas kollega kért segéd, akkor el lehet képzelni, hogy hát mennyire nagy a baj.
1: És van, hogy nemet kell mondanatok?
3: Nagyon sokszor. Tehát segélyt a jelenlegi jogszabályok alapján nem lehet élethelyzetre adni. Csak speciális élethelyzetre, tehát hogyha valami hirtelen fellép. Most az állami nyugdíjrendszert nem mi tudjuk megoldani. Tehát sajnos nem jogalap a segélyre az, hogy kevés a nyugdíj. És nagyon sok ilyennel találkozunk.
1: És hogy történik egyébként maga a döntés? Tehát valaki hozzátok fordul, akkor mi történik utána?
3: Egyrészt a Karesz már beszélt az alapszervezetekről, tehát először megfuttatjuk ezt a dolgot, vagy hát ahova érkezik az alapszervezet vezetősége, hiszen nyilván ők ismerik az adott kollégát, mi a Vörösvári út 101-ben nem biztos, hogy tudjuk, hogy Békés Csabán kiről van szó, és hogyha az alapszervezeten ez átment, nyilván ők nem hoznak döntést, ők csak azt tudják mérlegelni, hogy rászorul-e vagy sem, akkor ez bekerül hozzánk, mi pedig továbbítjuk a Segítsünk Alapítvány kuratóriumának, és egy 3 fős kuratórium hoz erről döntést. Ennek a kuratóriumnak egyébként az elnöke Hegedűs D. Géza, és a kuratórium tagjai Igó Éva és Császár Angela. Tehát ők azok, akik döntenek, a háttérdolgozókról, a művészeket más forrásból segélyezzük, de ott is egy kuratórium dönt erről, de az útvonal ugyanez körülbelül egyébként.
1: Ugye ez a mostani nagy színházi gála szintén jótékonysági célt szolgál majd, csak úgy, mint tavaly, meg az elmúlt években. Mi a központi tematikája az idei eseménynek? Mennyiben más, mint a tavalyi?
3: Azt kérte akkor ezt, hogy kevesebbet beszéljek az elején.
2: Igen, például. A szereplőkben próbáltunk változást, tehát hogy másokat kértem föl. Nyilván van egy-két ember, aki ismétlődő arc lesz, de azért vannak új szereplők, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy nyilván minden kollégám csodálatos, de hát szerintem a kollégák között sem lesz ebben vita, hogy azért a nagy, és most nagyon nagy idézőjelet mutatok, ezt a rádióhallgatók nem lehet, nagy bölényeket szeretném elmondani, hát hogy Molnár Piroska, Császár Angela, Pregicer Fruzsina, Nagy Mari, Lukács Sándor, Gáspár Tibor, tehát hogy ők is ott lesznek velünk, és egyébként egy részüknek lesz egy kis vicces feladata, szóval nagyon szuper lesz, talán ennyiben más műsorszámok. Tehát, hogy
1: a humor az tavaly sem hiányzott.
2: Nem, és az idén sem fog.
3: És még egy dolog nem hiányzott tavaly se, és idén még inkább jelen lesz, azt muszáj megemlítenem, hogy a gála fővédnöke, Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, neki is köszönjük ezúton is, például azt, hogy támogatta a Víg Színházat abban, hogy ilyen kedvező körülmények között tudjuk ezt a gálát megrendezni. Tavaly a kormányzat is jelen volt, idén csak azért nincs, mert amikor mi ezt a gálát szerveztük, akkor még mi nem tudtuk, hogy ki a kormányzat, hiszen ez már jócskán elindult ennek a szervezése a választások előtt, de biztos vagyok benne, hogyha már feláll az új kormányzat, akkor ők is jönni fognak.
1: Most, hogy említetted Karácsony Gergelyt, jól emlékszem, ugye, hogy tavaly, hát ott volt Karácsony Gergely, csak éppen nem az a Karácsony Gergely, akire gondolunk.
2: A színművész kollégánk Karácsony Gergely, ebből is csináltunk is egy kis viccet ott az elején.
1: Egy kis geget, igen.
3: De most ott lesz a főpolgármester, legalábbis ez az ígéret, úgyhogy most nem színész Karácsony Gergely lesz. Hát már mondjuk a politikus meg a színész az valahol rokon szakma. Úgyhogy
1: most, hogy mondod, vannak közös kapcsolódási pontok. Tehát egy jó hangulatú eseményre lehet készülni, amelyik abszolút jó célt szolgál, hiszen a színházi háttérdolgozók megsegítését.
2: Mindenképp. Nyilván ez az én lényemből is fakad, hogy én szeretem a humort. Persze lesznek megható pillanatok, ugyanúgy ezt szeretném ezen túl mindig beépíteni a gálába, hogy tavaly is volt, hogy megemlékezünk azokról a kollégákról, akik abba a két gála közötti egy évben itt hagytak minket, ez idén is így lesz, hogy őket mindenképp megemlítjük. És a kedves nézőknek, akik hallgatnak minket, pedig azt szeretem mondani, hogy nyilván egy csomó jó ügyet lehet támogatni, és kell is szerintem, aki megteheti, mindenképp támogasson. Ez az este annyiban lesz különleges, hogy itt nem egy bankszámla számlára kell egy összeget elutalni, hanem egyszerűen kell venni egy színházjegyet, és ezért, ezért az összegért kap egy olyan műsort, olyan csodálatos művészek előadásában, ami sehol máshol az országban, semmikor máskor nem történik, és nem történhet meg. Tehát amellett, hogy segít, még kap egy jó estét is.
3: És egy nagyon fontos szereplőt kihagytunk. Tehát itt már beszéltünk a fővédnökről, a rendezőről, a bölényekről, a családokról, de ennek lesz ennek a gálának egy háziasszonya is.
2: Igen.
3: Peller Anna, és itt meg kell említenem, hogy nincs családi kötődés, tehát mi nagyon nagyon odafigyelünk arra, hogy ilyen családi összefonódások a gála szervezői és fellépői között viszont ne történjenek meg.
1: Ezt árul, de akkor ezt hányszor kell elmondanod?
2: Kb. Minden héten kétszer-háromszor.
1: Úgyhogy ez volt a plusz egy.
3: Ez az,
1: nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Szolgáltok.
3: Köszönjük szépen, és nagyon szívesen jövünk máskor is, mert jó beszélgetni.
2: Így van.
1: És ez kölcsönös. Köszönöm szépen. A két SZIDOSZ elnökségi tag volt a vendégem, Savanyú Gergely és Peller Károly. Gergő a SZIDOSZ elnöke, Karesz pedig a SZIDOSZ országos elnökségének tagja. Jól mondtam?
3: Jó. Okay. Megtanulod jövőre.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.
4: Egy nagyon érdekes királyunkról van szó, akiről Prohászka Ottokár püspöknek van egy nagyon szép idézete, hogy Szent László nem tanít, ő nem apostol, de küzd, harcol, s győz a kereszténységért. Ezek a komoly és fontos mondatok ugye lettek átültetve gyermekszemnek és gyermekszívnek a László király táltos paripája című gyerekelőadásba Szent László legendáin keresztül. És meg kellett találnom azt a látásmódot, hogy kicsiktől a nagyokig hogyan tudják jól látni a gyerekek ezt a királyunkat, és hát megtaláltam, hiszen László királynak valóban volt egy nagyon kedves lova, és így lett ugye a szög nézőpontjából az egész előadás, tehát hogy a ló hogy látja ugye a királyt, hogy látja a vele történt eseményeket, és hogyan tud segíteni, mint a népmesség táltos paripája. Ugye hát itt is harcol a jó és a rossz, Isten ember és a gonosz küzdelme, de ugye a végén akár csak a mesékben mindig a jó győzedelmeskedik és elnyeri méltó jutalmát.
5: Nem rakott túl nagy terhet Illés Dániel hátára, ő ugyanis szög.
4: Egyből tudtam, hogy ő lesz szög, amikor így a társulat tagjai között keresgéltem így, és gondolkodtam, hogy ki milyen szerepet tud méltóképpen eljátszani. Nem, nagyon jó paripa lett belőle, azt kell, hogy mondjam. Ahogy kitaláltuk ugye az egész jelmezét, és stepcipőben van különben, és táncol, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy teli találat volt, hogy ő lett a paripa, és méltóképpen képviseli László királyunkat Pál Péter. Ugye Krizsik Alfonsz pedig a testvérét, Gézát játsza, de ugyanakkor az úzvezért is, a szegény embert is, és van egy nagyon szép hevesítót Evelinünk, aki ugye olyan szép karaktereket játszik, mint az esthajnal csillag, a csodaszarvas, az angyal vagy a szép leány.
5: A lányok itt mit találnak?
4: Hát a lányok a férfi ideált találják meg. Ugye a fiúk a hősöket megtalálják a László királyban és lovában, a lányok pedig a herceget lóháton, ugye, akiről kislánykorban mindenki álmodik, és szerintem nincsennél fontosabb. Ugyanakkor ez az egész előadás úgy van megszerkesztve, hogy sok játékot használtam fel, népi játékot, meg éneket, és nagyon interaktív az előadás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos pontokon a szereplők megszólítják a gyerekeket, és közösen játszanak velük. Tehát lehet keresgélni a kavicsokat, László király lovának patái nyomán ott vannak, meg kis pénzecskék, ugye, amiket úzvezér szólt ugye a László király katonáinak, meg lehet játszani, tehát be lehet állni akár az úzvezér csapatába, akár László király csapatába. És nagyon érdekes, mert voltunk ugye délvidéken, turnén az előadással, és ami soha nem fordult elő, soha-soha, Palicson különben, a palicsi előadáson egy gyerek sem akart a rossz táborba beállni, egy sem. Soha nem történt ilyen még. Két évvel ezelőtt mutattuk be szinte gyereknap előtt, és ugye most egy különleges gyereknapi előadásunk lesz, 30-án. Farkas Gábor és Pál Péter segített abban, hogy ennek az előadásnak ilyen kis zenei betétei legyenek. Klasszikus gyerekmondókákat kellett megzenésíteni, és egy végtelenül játékos és kicsit ilyen ismétlődő, ritusszerű zene lett, amit a gyerekek könnyen tudnak mondani. Mert erre is van példa, hogy felszólítják a gyerekeket, hogy akkor most mondjuk együtt ezt, mert akkor ez is ez fog történni. És ugye ehhez olyan egyszerű, de mégis fülbemászó zene kellett, amit a gyerekek ugye könnyen meg tudnak jegyezni, a dallamot meg mindent, és akkor együtt tudnak mondani és énekelni a színészekkel. Én mindig azt mondom, hogy szerintem 3 éves kortól 99 éves korig, ha valaki eljön, ezt az 50 percet élvezni fogja. Egyrészt ugye vannak közismert és kevésbé közismert Szent László legendák, tehát én azt gondolom, hogy ismeretileg mindenki kap valami újat. Nem csak ilyen szükséges történelmi tényeket mondunk el, hanem ezek nagyon szépen el vannak rejtve, vagy legalábbis próbáltam elrejteni, hogy könnyen meg lehessen jegyezni és be lehessen fogadni, ugye főleg a gyerekeknek. Szól ez az előadás a hazaszeretetről, valamint én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, és ez szintén gyerekekre is felnőtt nőttekre is igaz, hogy ilyen királyunk volt, aki ilyen okos, tiszta lelkű hős volt, és hogy tényleg ez a paripa, aki vele volt, és valóban volt neki ez a szök paripája, hogy méltó társa volt ugye ezekben a harcokban. Bata Edith tervezte a jelmezeket, korhűek, de ugyanakkor modernek is. Tehát a lónak ugye, hát a ló jelmezek van értelemszerűen, és nagyon érdekes, hiszen nem mindegy, hogy ugye látszik azért a Daninak az arca is ebben a lójelmezben, és milyen érdekes, amikor mondjuk eszik egy almát, hogy akkor most a ló eszi, vagy a Dani eszi, ezt így el kellett dönteni. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Az a lényeg, hogy ezek az ötletes jelmezek azért kifejezik a szereplőknek ugye a karakterét és a rangját is. Itt fontos szerepe van ugye a legdíszesebb palásnak, ami ugye László királyi, a koronának, de kifejezzük azt, hogy mondjuk a Géza, hogy nézett ki, vagy az úzvezér, hogy nézett ki. A hevesítót Evelin által megformált gyönyörű alakok, ugye az egy vakító fehér ruha, az az alapruha, és ugye ez a tisztaságot illusztrálja, ami mindegyik általa játszott figurára jellemző. A díszletről még ejtenék pár szót, azt az én ötletem alapján Remzső Szalome segítségével a csillagos ég meg a bolygók vannak odafönt, és egy mesebeli fa, ami végtelenül egyszerű különben, nagyon-nagyon egyszerű, olyan, mint egy ilyen gyerekrajz. Nem is akartunk ennél bonyolultabbat, mert azt gondolom, hogy nem is kellett ennél bonyolultabb, mert van egy saját ígérő fánk, kerek napunk, fénylő csillagunk, éppen elég ennek az előadásnak. Én azt gondolom, hogy mindenki eljön, beül, és nagyon-nagyon jól érzi magát. Utána jönnek a kérdések, amit megnézték az előadást. És ez így van jól. Azok a gyerekek, akik 30-án eljönnek erre az előadásra, azok László királyos kifestőt fognak kapni ajándékba.

0: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában zenei koncertek jönnek, szépséggel, kíváncsisággal és jósággal. Legyen az első szó a jóságé, a jótékonyságé. Május 29-e, vagyis hogy péntek este 20 óra mindenkit vár a Budapesti Operett Színház, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Évente ők több karitatív célú rendezvényt szerveznek, ezek bevétele hozzájárul a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, beteg, árva gyermekeket segítő egészségügyi és oktatási programjaihoz. És ez a májusi hangverseny egyben megemlékezés is Kocsis Zoltánról, aki a kezdetektől fogva tagja és támogatója volt a szervezetnek, hisz 1991-től haláláig minden születésnapján hangversenyt adott a szolgálat javára. Most nélküle, de rá emlékezve, tehát péntek este ott lesz Liszt Ferenc, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, illetve Berecz Mihály, Mozart B-dur divertimentójával, Haydn G-dur zongora versenyével, illetve Bartóktól a román népi táncokkal és egy divertimentóval. Ha jót szeretnének hallani és tenni, akkor péntek este 8 óra Budapesti Operett Színház. Érdekesség, keveset tudunk a zsidó liturgikus zenéről, és hogy ott lehet vizsgázni, na arról szinte semmit sem. Hiszen az időpont az ma este, illetve délután 6 óra, az egyik legszebb fővárosi zsinagóga a Rumbach utcai, és ez rendelkezik egyébként a legjobb akusztikával is, tehát az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem kántor és előimádkozó hallgatóinak ünnepi vizsga koncertje lesz ez este 6-tól. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Élvezzék, legyenek kíváncsiak, és legyenek kíváncsiak a szépségre is, amit elhoz majd önöknek egy egyedülálló magyar kamara együttes Szelejó Erzsébettel és Razvaljaéva Anasztáziával. Az előbbié a szakszofon, az utóbbié a hárfa. Ez a kamara zenekar, illetve az ő kettősük élvezhető péntek este 6-tól a BMC könyvtárában a Mátyás utcában. Az ő egyik fontos küldetésük a szakszofon hárfa duó repertoáriának bővítése mellett új művek és átiratok bemutatása, úgyhogy jön Bolcsó Bálint, Illés Márton és Tornyai Péter darabja, valamint három ősbemutató Bali Jánostól, Barát Bálintól, illetve Nagy Ákostól. Dőljenek hátra, szeressék az újat, a kortársat, és gyönyörködjenek tehát a két hölgyben, meg a hárfában és a szakszofóban, szakszofonban Razvaljaéva Anasztázia és Szelejó Erzsébet jó voltából. Legyenek kíváncsiak, jók, a szépség pedig jön magától programjainkon, amelyhez jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén. Hírek a Jazzén, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. Süyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, mandátuma 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem mond le Süyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Süyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítésével és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Van a túlsó végén, itt van velünk Dénes Ferenc sportközgazdász, nagyon kedves labdarúgó szurkoló társunk, barátunk, kollégánk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, és köszönöm ezt a kedves bemutatást.
1: Ne viccel, természetes. Már csak azért is, mert ugye szombaton már többször említettük a mai műsorban, hogy Bajnokok Ligája döntő, és beszéltünk az ingatlanárakról, beszéltünk arról egyébként, hogy milyen közlekedési változásokat hozhat, de még arról nem, hogy ez mondjuk a presztízsen kívül anyagilag mit jelentett a csapatoknak.
2: A csapatoknak egy nagyon komoly bevételt jelent, de ennél a még érdekesebb a budapesti bevétel. Azt gondolom, hogy ha magyaroknak igazából az számít, vagy nekünk első körben az számít, hogy mekkora a budapesti hatás ennek a dolognak.
1: De mivel látjuk ennek a hatását? Azt látjuk a szállodákban, látjuk az éttermekben, de miben még?
2: Elsősorban, hogy rengeteg turista lesz nálunk, ez egyébként, ha ennek van nehézsége is, de én többször megéltem ilyen eseményt, egy nagy világesemény, de a magyarok is, a budapestiek is, és akkor azt gondolom, hogy azért egy nagyon jó pofa, egy nagyon jó hangulatú eseménynek leszünk, vagy már tulajdonképpen vagyunk szemtanúi.
1: Hisz már itt van rengeteg turista.
2: De ezek vidám emberek. Tehát azért mi túl vagyunk egy nehéz, hogy is mondjam, fél éven ebben a választási kampányban, meg mindenki összeveszett, mindenkivel egymást hergeltük, és most láthatunk egy csomó vidám, spittes embert a utakon, és ez a
1: teraszokon, igen.
2: Ez teljesen jó lesz a
1: mi hangulatunknak is?
2: Tessék?
1: A mi hangulatunknak is
2: abszolút,
1: jót tesz?
2: Abszolút, abszolút jót tesz. És különösen, hogyha egyébként azt veszük, hogy ezek az emberek költeni fognak, és nagyon sok pénzt fognak költeni, akkor pedig még az az öröm is meg lesz bennünk, hogy túl azon, hogy most jól érezzük magunkat, ennek a hosszú távú vagy közel hatásai is remekül fognak mutatni a pénztárcánkba, mármint a közös pénztárcába.
1: És esetleg akár még reklámnak is jó lehet, hisz minden tévétárság nem csak ugye majd a közvetlen meccset fogja mutatni, hanem egy kicsit bemutatja Budapestet. Aztán amikor barátok eljönnek, hogy gyertek, elmegyünk a meccsre, akkor legközelebb lehet, hogy visszahozza már a családját, és mert azt mondja, hogy ez egy olyan város, amit látnotok kell.
2: Ezt szoktuk mondani, de az az igazság, hogy szerintem ezek fel vannak nagyítva ezek a hatás. Hát ugye azért, főleg azért azt mondani, hogy egyébként Londonban volt, ahogy döntő, és azt mondani, hogy menjünk el Londonba, mondod a családodnak, mert ott volt a BL döntés, az milyen jó pofa volt, nem ezért megyünk.
1: De Londonban azért az emberek gyakrabban járnak, de itt Budapestnek ez szerintem egy kiugrási lehetőség a régióban.
2: Nem. A Budapest szerintem egy komoly turisztikai destináció, tehát nagyon kevés olyan embert tudok elképzelni, aki csak azért jönne Budapest. Tehát eddig tök ismeretlen volt Budapest, és azt mondani, hogy most ott van a BL, akkor menjünk oda. Olyat el tudok képzelni, és akkor felajánlom kompromisszumnak, hogyha azt mondjuk, hogy az emberek tervezik. Tudja, persze, és tervezik a nyarat. És sokfajta hely van, már sok helyen jártunk, és a családban felmerül Budapest neve, másik két-három egyéb helyszín mellett, mert ott még nem jártunk, mint a három cicával, ahogy a klasszikus vicc mondja. És azt mondja, hogy figyeljetek, sok helyre mehetnénk, de most milyen jó pofa volt ez a BL döntő, menjünk oda. Ezt el tudom képzelni, de azt, hogy valaki teljesen ismeretlenül Kenyából csak azért jöjjön ide, mert ezt kevésbé tudom elképzelni.
1: Na jó. Nézzük meg, hogy mit jelent a csapatoknak. Óriási presztízs, ezt tudjuk. Ennentől kezdve a klub történetében ott fog viríteni az a BL serleg, vagy akár csak az, hogy döntőbe jutott a csapat. Legendák születnek, ikonok születnek, de ezen kívül azért van pénzügyi hozadéka is. Nagyságrendeket kérek szépen, csak nem kell pontosan forintra vagy euróra megmondani, de hogy nagyságrendben ez mit jelent egy csapatnak?
2: Nézzünk ki abból, hogy a Bajnokok Ligája, az Európa Liga és az Európai Konferencia Liga, az UEFA-nak kb. 4,4 milliárd eurós bevételt jelent, amiből valamekkora hányadot veszed magának az, az UEFA, meg elkülönít különféle támogatásokra pénzeket, de egyébként a 93%-át szétosztanak a csapatok, illetve a bajnokok ligája, ebből két, körülbelül 2,5 milliárd euróval kap, és azt mondod, hogy kapsz pénzt a főtáblára kerülésért, kapsz pénzt a nézettségért, és sok minden mást, úgyhogy a végén a legjobban kereső csapatok olyan 20 millió euró is elvihetnek, a győztes még ennél is többet.
1: Ez egyébként nagyságrendek százalékban milyen, milyen, hány százaléka mondjuk a költségvetésének, mondjuk egy Arzenálnak vagy egy Párizsnak?
2: Az az érdekes, hogy egyre növekvő összeg, mert nem csak, ugye ez csak a pénzdíj, amiről beszélünk, meg amit meg lehet keresni. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy nagyjából ha az Arzenál veszít, akkor 18,5 milliót kap, a Paris Saint-Germain meg mondjuk kap egy olyan 24 millió euró, 24-25 millió euró körüli összeget. Most ha azt veszük, hogy az Arzenál, ha jól emlékszem, olyan 200 millió körüli van a teljes bevétele, akkor azért látható, hogy ez nem meghatározó rész.
1: Csak egy 10%, igen.
2: Igen, igen ám, de azért ugye ehhez kapcsolódnak a jegybevételek, a bajnokok ligája jegybevétele, az már az Arzenálé, tehát ez ezen túl van, uh-huh. És hát nyilván azok a típusú szponzorálási, vagy kereskedelmi bevételek is ehhez kerülnek, és például a Manchester United-nál tudom, hát mindig azt tudom, hogy ott hogy nagyon kemény kategóriák vannak, hogy a szponzor mennyit fizet. Nem annyi van, hogy bekötünk egy összeget, és akkor vitted, hanem azt mondod, hogy ha a bajnokok ligájában eddig jutsz, akkor bejutsz, akkor annyi pénzt kapsz, ha tovább jutsz, ennyit kapsz, tehát mindenütt teljesítmény. Teljesítménybérezés van.
1: Uh-huh. Na hát azért ezek így akkor jobban látjuk az összefüggéseket ezzel az utolsó mondatoddal, tehát azzal, hogy a szponzorpénzek is nagy mértékben függnek attól, hogy mondjuk egy csapat milyen helyezést ér el. Ebből a szempontból egyébként külön érdekes az, hogy a Real Madrid mondjuk meddig jutott, vagy a Barcelona, ahova ez komolyan be volt tervezve, mint költségvetési tény.
2: Igen, de ahogy beszélgetünk is róla, tehát nem ez a nagyságrend, az, ami igazából hanem ugye, és igazából ezeknek a márkáknak ez nem annyira szám, mert ugye ezek állati erős márkák. Erről is beszéltünk már itt a Jazzy Rádióban. Tehát igazából nem ez, hanem a folyók kiadása, tehát hogy is mondjam, a cash flow szempontjából tud ez érdekes lenni. Én azt gondolom, hogy azért ezeket a klubokat nem rázna meg az önmagában ez a dolog. Egyébként vicces, amit mondok, pedig komolyan mondom, hogy pont az, hogy nem jutott be, akkor az erről szóló beszéd, érdekesség, hírek, mi lesz, hogy lesz, kit rúgnak ki, Perezzel, mi lesz, és ez pedig pörgeti a számlálókat a közösségi médiákban, ez meg valamit visszahoz a pénzekből, uh-huh. Bármilyen furcsa ez is.
1: Na jó, akkor egy kicsit

0: United-ban részvényes is vagyok. Bizony.
1: Gratulálok hozzá!
0: Köszönöm. Egy darab részvényem van, sajnos nem szavazó részvény. Tehát nem nagyon rajongunk az Arzenálért. Avval együtt, hogy ha most ezt félreteszem és a viccelődést abba hagyom, az Arzenál tényleg egy nagyon szép futbolt játszik, egy nagyon nemzetközi futball. Ez egy fontos dolog, az Arzenál volt az első igazán nemzetközi futballt játszott a Premier League-ben.
1: Annak idején Wenger mesterrel, igen.
0: És Dennis Bergkamp-al az élen, aki meg szerintem...
1: Hát Bergkamp-al, Thierry Henry-val, Fredrik Ljungberg-el, Robert Pirézzel.
0: Igen, a Bergkamp azért érdekes, mert én azt személyesen éltem meg, hogy alakítja át az angol közönségnek az ízlését és futballhoz való viszonyát. Ez a dolog, és ez tényleg fontosnak tartom. De azt kell mondani, hogy az Arzenál jó, hogy itt van, jó, mert hogy egy kultúrát futballt játszik, a Paris Saint-Germain most szerintem, és most tehát, hogy többen megkövetsenek ezért, most szerintem az Európa első számú futballcsapata.
1: Nekem is ugyanez a véleményem. Tehát én szívem szerint szurkolnék az Arzenálnak, mint klubnak, ugyanakkor azt látom, hogy ha csak a focit nézem csupán lecsupaszítva, akkor olyan atom futballt játszik a Paris, hogy az valami egészen elképesztő.
0: Össze vannak, mert beszélgetek emberekkel, nem vagyok szakértője, de el tudom hinni azt, akik azt mondják, hogy csapatként funkcionál, és most csapatként, most még egyszer mondom, 2026 május végén a Paris Saint-Germain tudsz legjobban együttműködni. Lehet ebből is tanulni, hogy az egyéniségek fontosak, mindenki fontos, ha össze tudsz rakni egy... És ez érdekes, mint ez a menedzsment kérdés, és nem véletlenül nem edzőt mondok, hanem menedzsmentet, mert ez egy vezetésszervezési feladat, hogy egy sok-sok szárból, egyéniségből, egyéni márkából össze tudjál rakni egy olyan csapatot, amelyik képes egymásért küzdeni, vagy összehangoltan működni. Úgy tűnik, hogy most a Paris Saint-Germain-nél ez a...
1: Akkor esetleg a végső győzelemre is őket tippeled?
0: Hát igen, de az a helyzet, hogy én mindig, tehát hogy is mondjam, sose találok el semmit, rettenetesen vesztő vagyok a tipmixen. Én a Paris Saint-Germain mondanám, tehát valószínűleg az Arzenál fog nyerni.
1: Értem. Dénes Fejes sportközgazdásszal beszélgettünk, köszönjük szépen, mert hogy rendelkezésünkre álltad.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.
3: Hey baby. You feel you're getting stronger, just a little stronger every day.

Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzy-n. Reggel is együtt vagyunk.

0: Jó reggelt kívánok! Június 1-én reggel 6:30 itt a Jazzy Business Classban László Csaba köszönt Önöket. Azt kell mondjam, hogy kellően felhős az idő, az egész hétre mondanak mindenféle esőket, azt gondolom, hogy ez még a búzának, meg mindenféle mezőgazdasági terményeknek jót fog tenni. Ma egyedül lesznek velem, és akkor kezdjük akkor, miről lesz a mai adásban szó. 7 óra után Őrsi Gergelyt, a második kerület polgármesterét hívjuk majd telefonon, annak kapcsán, hogy fákat ültet a kerület a leszerelt parkolórák helyére, de azt gondolom, mindenféle más kerületi témák is szóba kerülhetnek. 7 óra 30 után pedig a hitelkiváltás kedvezőbbé válhat azáltal, hogy jelentősen csökkentek, és valószínűleg még fognak is a kamatok Magyarországon. Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáját és Magyarországért felelős regionális ügyvezető érkezik majd hozzánk. 8 óra után pedig a tej világnapjának apropóján fogunk a tejről beszélgetni, mint az egyik legsokoldalúbb és legfontosabb élelmiszerről, illetve a hazai tejpiac helyzete is szóba kerül. Majd Hart Zoltán, a tejterméktanács ügyvezető igazgató érkezik majd stúdiónkban. 8 óra 30 után pedig ugye arról az új devizaiteles törvényjavaslatról lesz szó, ami már bekerült a parlament elé. Egyelőre még a vita zajlik, tehát még az elfogadásra nem került sor. Biari Krisztina, a devizaiteleseket képviselő egyik ügyvéd lesz majd a vendégünk. Ugye ez elég sok vitát váltott ki ez a törvényjavaslat, ez felfüggeszti a peres eljárásokat, illetve a végrehajtást, de bizonyos esetekben ez egyébként még akár hátrányos is lehet a devizahitelesek számára. Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan rintheti majd ez az ügyfeleket, a bankokat, a költségvetést, illetve milyen jogi lehetőségek vannak, mire lehet még számítani a parlamenti vitában, milyen módosításokra, és mi várható a következő hónapokban. 9 óra után pedig egy pici Spanyolországról fogunk beszélgetni, mégpedig főleg Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökről, Szabó Ákossal, a Portfólió újságírójával, de hát nyilván azért valójában Spanyolország lesz leginkább a fő téma, annak apropóján, hogy Pedro Sánchez hogyan rúgta a port mostanában össze Donald Trump amerikai elnökkel, milyen belpolitikai problémái vannak, akár korrupciós, akár szavazási, tehát regionális szavazásokon, aztán majd meglátjuk, hogy Spanyolország hogyan megy tovább. 9 óra 30 után pedig műsorvezető korábbi társunk Gundel Takács Gábor érkezik majd hozzánk, akivel a azt hiszem nem meglepő módon a Bajnokok Ligája döntőről beszélgetünk majd, mert hogy ő volt az egyik műsorvezető, illetve hát ő volt az RTL klubon a műsorvezetője a meccsnek, meg hát egyébként is azt gondolom, hogy nála kevesen érthetnek ennél jobban, és hát mindenképpen azt hiszem, hogy egy érdekes beszélgetés lehet majd. És a végén pedig azzal fogjuk zárni majd, hogy a tőzsdét, a tőkepiacokról elmondjuk, hogy hogyan nyitottak Magyarországon. Most pedig vagyok, aki voltam, ez egy Jazz Kovács Remislex, Geszti Péter, Lengyel Johanna és Szabos Regina fog énekelni.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, június 1-én reggel 6 óra 41 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaban önökkel. Június 1-e, úgymond elvileg naptári szempontból kezdődik a nyár. Nézzük a névnapokat. Isten éltesse Tünde, Angéla, Fortunát, Gracián, Graciana, Graciella, Hortenzia, Juno, Justián, Justin, Konrád, Kuno, Kurt, Pamela, Pamfil, Pandora, Paulina, Simeon, Semiramis, Torda és Tündél nevű kedves hallgatóinkat. Én innen üzenek legkisebb lányom kereszt anyukájának, Isten éltessen Tünde. Események közül volt néhány érdekes. 1485-ben Mátyás király elfoglalta ezen a napon Bécset, és hozzákezdett egyből Bécsújhely ostromához. Illetve, ami talán azt hiszem a mai napig van egy hatása, 1771-ben a Raguzai köztársaság követei átadták a Szent Jobbot Mária Terézia királynőnek, ami azt hiszem azóta talán nem is nagyon hagyta el az országot, bár lehet, hogy ezt rosszul sejtem. És ugrunk egy jó nagyot, jó nagyot. 1967-ben ezen a napon jelent meg a 8. Beatles album, a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, hát ugye ez a borsörmesteres lemez, amit sokan az egyik legjobb Beatles albumnak tartanak. Majd nem sokkal rá, 1980-ban ezen a napon elkezdte a CNN, a Cable News Network a műsorának a sugárzását, ugye ezt Ted Turner alapította, ami abban az időben azt gondolom, hogy forradalmasította a médiát és főleg a hír szolgáltatást. Azt, hogy a CNN gyakorlatilag mindenhol a világon szinte elérhető volt, és mindenhol voltak tudósítói. Többek között azt hiszem az első iraki háború volt az, amikor már az amerikai hadsereg meg az amerikai kormányvezető és inkább a CNN nézték, mert abból jobban tudtak tájékozódni, mint a saját információs forrásaikból. 1991-ben ezen a napon a Varsói Szerződés tagállamainak vezetői Prágában aláírták a szervezet megszűnéséről szóló egyezményt, és hát ezután aztán villámgyorsan meg is szűnt a Varsói Szerződést. Végezetül 2001, hát Nepál számára ez egy nagyon súlyos történelmi nap. Mészárlás volt a katmandui királyi palotában. Valójában a mai napig nem teljesen tiszta, hogy ki és mit csinált, de sajnos a végeredményt azt pontosan lehetett tudni. Meggyilkolták Birendra nepáli királyt, feleségét és a királyi család több tagját. A hivatalos változat szerint a gyilkosságokat Dipendra trónörökes követte el, aki ezután öngyilkos lett és június 4-én maga is meghalt. Én jártam pár évvel ezelőtt Nepálban, és hát a helyiek finoman szólva szkeptikusak, hogy ez a verzió mennyire állja meg a helyét. A mai nap is sok bizonytalanság van, így aztán a nepáli politika is sok tekintetben átalakult ezután, gyakorlatilag megszült egyébként a királyság, és amennyire jól tudom, most államelnök van. Nézzük néhány születésnapot. 1804-ben ezen a napon született Mihail Ivanovics Glinka orosz zeneszerző, 1883-ban Cigány Dezső magyar festő. 1926 szerintem minden idők talán, hát legnagyobb szexszimbóluma, miközben leginkább színésznő, énekes nő, Marilyn Monroe, akinek az eredeti neve egyébként Norma Jean Baker volt, hát aki nagyon-nagyon korán halt meg 1962-ben. Nagyon érdekes, hogy ő ugye miután ilyen nagyon szexszimbólum volt, nem tudom, hogy ez mennyire volt akkoriban jellemző Amerikába, de ez a szőkenős, hogy vajon mennyi esze is van neki, és többek között most olvastam a napokból, hogy Marilyn Monroe-nak úgynevezett impostor szindrómája volt, ami hát egy ilyen nehezen kezelhető, vagy nem is biztos, hogy egyértelműen, hogy

0: szerepet, ami egyébként nagyon szép tulajdonság, hogy ezzel is azt mutassa, hogy ő nem egy buta szőke nő, hanem valójában van agya, és hát rengeteg baja volt szegénynek. Azt gondolom, hogy a lelki élete, szerelmi életével is mindenféle nehézségek voltak, és hát tényleg nagyon-nagyon korán ment el. 1935-ben született ezen a napon Juhász Árpád magyar geológus, akit azt hiszem a leginkább ismert magyar geológus, elsősorban azért, mert nagyon komoly tévéműsorokban népszerűsítette ezt a területet, és szerintem sokan ebből tanultuk meg, hogy akár három kő is lehet érdekes, ami a lábunk előtt van, mert tényleg annyira jól és annyira érdekesen tudott ezekről beszélni. Kézdi Kovács Zsolt 1936-ban Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró, majd 1937-ben ugyanezen a napon született Morgan Freeman, Oscar díjas amerikai színész, akinek szerintem felsorolni se lehet, hogy hány remek filmben játszott, tényleg hihetetlen mennyiségű filmben játszott, ő amerikai elnöktől kezdve mindenféle gonosz terrorista vezért, és börtönben, szerintem börtönőrtől kezdve börtönben ülőt, szóval mindent is. 1947-ben pedig Jonathan Pryce, Wales születésű angol színész, nekem nagyon nagy kedvencem, többek között a Brazil című filmben, Terry Gilliam filmjében játszott nagyot, de a Trónok harcában is volt komoly szerepe, de irgalmatlan mennyiségű filmben játszott, és tényleg jobbnál jobb szerepeket játszott. Ugyanezen a napon Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész, és ugorjunk egy jó nagyot, egy, azt gondolom, hogy friss, az utóbbi években felfutott zenész, 2005-ben született Pogány Induló, fonogramdíjas magyar rapper, aki, hát azt kell mondjam, hogy tényleg sok tekintetben berobbant a magyar könnyűzenébe, csináltak róla most már filmet is. Azt hiszem, hogy megosztó a személyisége, de az, hogy az ő hatása a magyar rapperekre, meg a magyar könnyűzenére, az kézzel fogható, ez szerintem nem vonható semmiképpen kétségbe. A mai napon, hogyha valakinek bármilyen kérdése lesz, ugye a BL lesz ma az utolsó beszélgetésünk tárgya, Gundel Takács Gáborral, hogyha a BL-lel kapcsolatban, vagy a budapesti estével, vagy a szurkolókkal kapcsolatban bárkinek bármilyen élménye, története van, akkor SMS számunk 30-20-10-909, írjanak nyugodtan, azt gondolom, hogy mindenképpen mindenkit érdekelhet, kinek milyen élményei voltak, akár valaki a tévék előtt nézte a BL döntőt, akár a stadionba, vagy éppen a városban találkozott egyik vagy másik oldalnak a szurkolóival, illetve hogy milyen hatások voltak. Most pedig Full Flava, Lauren McIntosh, Make This a Special Night, hát ezt talán nem tudom ígérni, miután éppen még reggel van, és csak a madarak csicseregnek itt ezerrel mögöttünk, de ő fog nekünk zenélni, utána hírek, újból zene, és nem soká jövünk majd vissza.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le. Mandátuma 2029-ig szól. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem mond le Sólyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tiszapártot lejárató anyagok a közmédiában. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabály módosításokat kezdett. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispécserétől.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Megélénkült a forgalom a Budapest környéki utakon, illetve a városban is már több helyen alakult ki torlódás. Telített az M3-as bevezető szakasza, a Hungária körút, a Nagykörösi út és a Budaörsi út is. Sávlezárásra készüljenek a Gyömrői úton a Csévéző utcánál, valamint lezárták az Andrássy út szervizútját a Bajza utca és a Kodály körönt között. További jó utat kívánok önöknek!
0: A hírek után újra! Jazzy's.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: Jó reggelt kívánok, június 1-én reggel 7 óra 3 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba van önökkel. Ahogy már korábban is mondtam, mai fő témánk a Bajnokok Ligája döntő, kinek milyen extrém élményei voltak, akár a tévében előtt, akár a stadionban, akár a városban a szurkolókkal, illetve hát a hétvégén azért volt gyereknap is, szerintem rengetegen járták a várost a legkülönböző programoktól, a cirkuszoktól, illetve a cirkusztól, a játszóterekig, Margit Sziget, Óbuda, és hogyha van valakinek bármilyen érdekes élménye, akkor a 30-20-10-909-es telefonszámon, SMS számon megoszthatja velünk. Nekem egyébként a fő hétvégi fő programom az még péntek estére esett, vagy talán a legemlékezetesebb. Kíváncsiságból elmentem a Nemzeti Színháznak a Marca Tőke című előadására. Hát azt kell mondjam, hogy eléggé komoly élményben volt részem, több mint 3,5 órás tisztán az előadás, egy szünettel. Más nem mondjak, ilyen még nem volt részem Magyarországon, amikor vége lett az előadásnak, voltak páran, akik fújoltak, volt egyébként vastaps is. Azt kell mondjam, hogy a szereplők hihetetlen teljesítményt nyújtottak, mert elképesztő szövegeket kellett betanulniuk. Marc meg mindenféle politikai gazdaságtani szövegeket mondtak, ami hát igazából nehezen összeköthető egyik a másikkal. Nagyon-nagyon fura és nagyon-nagyon szerintem megosztó az előadás. Utána néztem a kritikákat, hát egyet se találtam, ami igazából dicsérte volna, de azt gondolom, hogy tényleg elképesztő, amit a színészek nyújtottak benne. Viszont maga mondani való, hogy mire akart kiukadni, az egyik kritikából olvastam, hogy hát ő a 20%-át értette a darabnak. Ugye nálam az, hogy egyáltalán miért is mentem el, abban benne volt, hogy mégiscsak a Marx Károly Gazdaságtudományi Egyetemen végeztem, és akkor ha már Marxról van egy színházi darab, akkor ezt érdemes megnézni. Hát lehet, hogy nálam a 20% az 30 volt, vagy éppenséggel 35, de nagyon kemény kihívás volt ezt a darabot végignézni. Majd lehet, hogy a szerkesztőnek fogom is javasolni, hogyha hallgat, hogy esetleg hívjuk be a rendezőt, vagy az alkotók közül valakit, hogy pontosan miről is, meg mit akartak ezzel a darabba. Nyilván nagyon sok minden világos benne, hogy pontosan mire ment ki, de azt gondolom, hogy kevés megosztó darabot láttam az elmúlt években, mint ez a Vidnyánszky Attila által rendezett darab, és hát egyébként is egy komoly kihívás, mert tényleg 3,5 órás a darab. Na, mégis továbbra is valakinek valamilyen javaslata, észrevétele, élménye volt a hétvégén, amit szívesen megosztana velünk, akkor SMS számunk 30-20-10-909, most pedig következzen egy kis blues, mert Dusktól, és utána rövidesen jövünk vissza első vendégünkkel, a második kerületi polgármesterrel.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, június 1-én reggel 7 óra 13 perc, itt a Jazzy Business Class, ma László Csaba van önökkel, és itt van velünk a telefonban Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere. Jó reggelt kívánunk, polgármester úr!
2: Köszönöm, tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az apropója a beszélgetésnek, aztán majd utána szerte ágazunk tovább, hogy ugye megszűnnek a parkolórák Budapesten, és miután minden faültetésnek körülök, ezért nagyon tetszett az a bejelentésetek, hogy ti a parkolórák helyére fákat szeretnétek majd ülteni. Mesélj egy kicsit erről, hogy ezt hogyan tervezitek, főleg úgy, hogy hát mondjuk egy Margit körúton azért a betonba, ott azért a fának nem lesz könnyű majd megfogannia, tehát az egy kihívás lesz, de mindenképpen ez egy jó ötlet. Szóval mesélj, hogy hol tartottuk ezzel a tervezéssel, mire lehet számítani.
2: Ott tartunk vele, hogy a fővárosi közgyűlés ugye elfogadta azt a rendeletet, hogy le kell július 1-től szerelni a parkolórákat, hiszen megszűnik a készpénzes fizetési lehetőség. Nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, meg az ember nem 40 fokban kezd el fákat ültetni, és nem az összeset szeretnénk leszerelni, hiszen azt látjuk mi is, hogy azért még mindig a bevételek alapján egy 8-10% az apró pénzből származik. De azért azt látni kell, hogy egyrészt ugye nagyon, tehát túl sok volt a parkolóra, az tény és való, ugye az első ütemben már, amikor mondjuk új zónát jelöltünk ki, akkor is a régiekből vittünk ki, tehát ott volt egy ilyen enyhítés, hogy csak 200 méterenként kell lenni, és ez egy ugyanolyan városkép, egy csúfító eszköz mai 2026-ban, mint például a telefonfülke, ahol azért szintén felmerül egy ilyen alternatív hasznosítás, itt is gondolkoztunk már ilyennél, adja magát, hogy azért a parkolóórák pont olyan eloszlást követnek, ahol ha nem megy alatt a közmű, és lehet, akkor feltöltetünk, ha pedig más megoldás van, akkor pedig nyilvánvalóan valamilyen másfajta zöldítést alkalmazunk. Azt fontos elmondani, hogy emellett persze ki kell táblázni, hogy pontosan melyik zónához tartozik, a Margit körúton pedig viszonylag egyszerű a helyzet, mert egyrészt ott már fásítottunk, ahol lehetett, másrészt pedig a Margit körúton nincsenek parkolóhelyek.
1: Na, ezt jó tudni. Igazából példaként akartam mondani, hogy a rengeteg a beton, és ott kell fát ültetni, azért az mindig egy nagyobb kihívás.
2: Az egy folyamatos küzdelem, mert nem lehet tudni, hogy hol megy alatt a víz, gáz, csatorna, mert a közműtérképek pontatlanok.
1: Milyen költsége van egyébként akár egy-egy fajültetésnek, mert szerintem sokszor ezt is alábecsüljük, hogy oké, lehet venni mondjuk egy kisebb fát egy kertészetbe, de hogy valójában ennek gondolom akár sokszorosa az, ami az elején magával az ültetéssel meg a gondozással járó költség.
2: Igen, ezt sokan alábecsülik. Nyilvánvalóan más, hogyha egy meglévő zöld területen egy kis facsemetét ültetünk el, azt némi élő erővel, vagy ha magunk ássuk, azt meg lehet úszni akár 10-20 ezer forintból is, amennyi a facsemete és mondjuk a hozzá kapcsolódó tövekeknek, amivel ugye kitámasztjuk az ára. Abban az esetben, hogyha azért aszfaltot kell bontani, alatta olyan rétegrendet kell kialakítani, ami tényleg hozzájárul ahhoz, ahogy ön is mondta, hogy a fa életben maradjon egy beton rengetegben, azért az elérheti a több százezer forintos milliós költséget is akár.
1: Ez azért kemény, tehát nyilván akkor ennek fényében is lehet számítani arra, hogy mennyi fát is tudunk ültetni. A kerületi újságban olvastam a napokban, hogy van egy horgásztó egyébként a második kerületben, és már másodjára kellett neki állni tisztítani, hogy még mindig volt rengeteg szemét és kosz. Mit lehet tudni erről a tóról, vagy mennyire tekinthető most már tisztának?
2: Abszolút tiszta, és itt amikor a túról beszélünk, akkor fontos, hogy első alkalommal, amikor nekiestünk, akkor tényleg voltak még benne különböző szemétnek tekintető szemetek. Most már leginkább a vízből szerencsére csak az úszadékfákat hoztuk ki. Körülötte viszont van egy erdős terület, ahova sajnos az illegális szemétlerakás, tehát egy frissen felújított lakásnak a teljes pontos berendezését megtaláltuk például ütőgépes tüllevert csempéstül.
1: Nem sikerült beazonosítani, hogy ki lehetett ez, hogy némi kis büntetéssel elvegyük?

0: a kedvét ettől az építetőnek, vagy az építkezőnek?
1: Sajnos nem, mert a kartondobozoknál nagyon egészen érdekes, hogy a szállítási cím és a név az le volt szedve. Tehát vagy a kivitelezőnek, vagy valakinek volt erre annyi érkezése, hogy azt leszedje. Volt már, ahol sikerült ezt beazonosítani, de az általában a kommunális hulladék, tehát amit így zsákokkal kidobunk, és van benne mondjuk egy levél, vagy egy számla, akkor volt már rá, hogy vissza is vittük. Egy ilyen bontott fürdőszobánál ezt nem sikerült, a horgásztónál pedig most az újabb fázis jön, hogy a haltelepítés az talán el tud indulni, mert egyébként tényleg egy nagyon kevesen ismerik ezt a tavat. Egy mesterséges tó, amit még a 70-es években a helyiek ástak ki és töltöttek fel egy patak segítségével, és ténylegesen van benne hal. Most majd több lesz benne.
0: Na hát ez mindenképpen jó hír. Szintén területi téma még, hogy egy vagy, azt hiszem tavaly volt egy pályázat arról, hogy Fenyves utcánál ott a játszótér fölött vannak azok a régi, hát némelyik talán elhagyatott garázsok, és aztán volt arról, hogy majd ott esetleg kávéhozó lesz, vagy közösségi tér, hogy hogy áll most ez a folyamat, mert most nyilván lezárult a pályázat, ott most nyilván nem történt még semmi, de hogy feltételezem, hogy előbb-utóbb akkor a sikeres pályázatok közül valamelyik akkor csak megvalósul. Tehát számíthatunk arra, hogy akár idén, vagy mikor lesz ott változás?
1: Előtte ki kell alakítani még ugye a lepukkant garázsok helyén azokat a üzlet helyiségeket, vagy hát garázs, kávézó, közösségi helyeknek való részt. A jó hír az az, hogy most már van rá pénzünk, mert szereztünk egy településrendezési szerződés keretében, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez az idei évben el tud indulni. A bérlők egy része már jelentkezett, úgyhogy az hamarosan megújul, és nem csak a garázsok, hanem az előtte lévő park is.
0: Na hát ez mindenképpen jó. Ugye ott van mellette a játszótér, szerintem ott a kettő az mindenképpen jól fog tudni együttműködni. Egy következő nagy változás ott a környéken, hogy hát nem is tudom hány éve volt már lepukkanva, hogy a Hidász utca elején az akadémia részén azok a régi, hát nem is tudom, ilyen beton irodaházak, látszott olyan elhagyatott, na ott is volt szemét bőven mindig, nagyon-nagyon ilyen dzsumbujos volt az egész környék, viszont most pár héttel ezelőtt az egészet lebontották, ott most már lát folyik a tereprendezés, hogy mit lehet tudni róla, hogy mi fog ott épülni, mire lehet készülni, lakópark, kereskedelmi, vendéglátó, tehát hogy mi az, ami ott fog épülni, és körülbelül mikorra?
1: Igen, ez ugye összefügg a garázsokkal, mert a befektetővel kötöttünk egy olyan szerződést, hogy kötelezzük arra, hogy a garázsokhoz adjon pénzbeni hozzájárulást. Ez egy nagyon érdekes terület, mert ugye az egy eredetileg egy laktanya volt, utána a honvédség használta, és tényleg rengeteg ilyen vasbeton épületet bontottak le, talán most mutatja a legszebb állapotát, amióta van. Ott jelen pillanatban egyébként lakásokat és irodafunkciókat vegyesen terveznek, és ami az érdekessége a területnek, hogy ott van az egyetlen belső városban lévő történelmi fedeles lovarda a sarkon, a Hidász és a Pasaréti utcánál, az megmaradt szerencsére, csak felújul, de maga az a történelmi épület, ahol egyébként mind a mai napig is lovagoltak, illetve amint az építkezés ellen indult, lovagoltak, az szintén megmaradt, valamint a parkot megnyitjuk, és a Hüvösvölgyi út és a Pasaréti út között át lehet majd sétálni egy gyönyörű gesztenyefasorban. Kevesen tudják, hogy a 48-49-es forradalom leverőjének, Enycinek ott van a sírja, ami szintén egy műemlék. Az, hogy hogyan került oda, az egy érdekes történet, mert senki nem akarta, hogy a várban legyen, mondván, hogy féltek, hogy tüntetnek ellene, úgyhogy ott van Enycinek a kriptája, azt is értelemszerűen a műemlékvédelmi szempontok alapján meg kell őrizni.
0: Hát talán most már azért nem lesz belőle nagy tüntetés, de azért ez érdekes, hogy, hogy van egy ilyen sír, aki ugye tulajdonképpen leverte ott a budai honvédokat. Ugye az nagyon jó hír, hogy ott át lehet jönni, én ezt már régóta, még mi is beszéltünk erről, hogy azt mennyire jó lenne a környékbelieknek megcsinálni, és ott középen így, én igazából csak műoldas képen láttam, hogy ott van egy ilyen kör alakú, nem tudom, én azt gondolom a lovaknak volt egy futtató, hogy az megmarad, vagy ott abból egy futókör lesz, vagy lesz még ott játszótér, vagy csak simán át lehet menni, mert az egy nagyon szép zöld és fás rész, tehát az mindenképpen nagyon jó lesz, de hogy maga ez a kör, ez milyen funkciót fog betölteni, vagy az marad a lovaké?
1: Az marad a lovaké, és ott középen pedig tényleg egy olyan gyönyörű több évtizedes vagy akár száz éves gesztenyefákkal tartított fasoron lehet majd átjönni, és a beruházó tervez egy tavat is egyébként, egy esővízgyűjtő tavat, csak hogy a tónál maradjunk a területre, meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
0: Ez mikorra várható, hogy ez a megnyitás megtörténik?
1: 2029-ig kell elkészülnie a beruházónak ennek a egésszel, és nyilván itt kértük, hogy a lovarda és a többi része az előbb készüljön el.
0: Hát meg ugye megnyitni az, hát mindaddig, amíg nem zavarja az építkezést, azért azt előrébb lehet hozni, mert ott annak nem hiszem, hogy van akadálya. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy ugye új kormány van, ugye rengeteg vita volt az önkormányzatok, illetve a korábbi kormányzat között. Most tulajdonképpen egy külön minisztérium is fog, talán mondhatjuk azt, foglalkozni a területfejlesztéssel, az önkormányzatoknak az ügyeivel. Úgy, mint önkormányzatok egészen, önkormányzati szövetségek, vagy akár budapesti kerületi önkormányzatok, volt-e már kapcsolatfelvétel az új vezetőkkel, vannak-e már előzetes beszélgetések, tárgyalások, mire lehet számítani? Ugye nagyon nagy vita volt a szolidaritási hozzájárulás kérdésén, az adók megosztásán, a támogatások mennyiségén. Tulajdonképpen már készíteni kell elő lassan a 2027-es költségvetést, tehát lehet-e valamit erről tudni?
1: A rövid válasz az az, hogy nem. Mi mindenkinek, legalábbis én személy szerint írtam egy találkozást és egyeztetést kérő levelet az önkormányzati rendszerről, illetve például a helyi dolgok vonatkozásában. Erre még nem került sor. Itt a szolidaritási adóról ugye én is csak a sajtóból tájékozódom, tehát hogy mi lesz vele, egyszer kérték, hogy fizessük be, mi értelmszerűen ezt alapból befizettük, mert egy önkormányzat talán ne szegüljön ellen a vonatkozó adó és jogszabályoknak. Nem tudjuk mi sem, hogy mi lesz. Most lesz a héten egy egyeztetés az önkormányzati szövetségekkel, talán ott majd többet lehet tudni.
0: Na hát nagyon szépen köszönjük, polgármester úr, hogy rendelkezésre álltál nekünk. Hát mindenképpen várjuk majd a fejleményeket, és hogyha tényleg bármi új fejlemény, bármi érdekesség van a kerületben, akkor mindenképpen folytassuk a beszélgetést. Köszönjük szépen, további
1: nagyon
0: szép napot kívánok.
1: Köszönöm. Szép napot kívánok, minden jó.
2: Jesse.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A belváros és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között a 87-es, a 87-a és a 187-es autóbusz, illetve az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. A villamos a repülőtér és a Balatoni út között egy vágányon közlekedik. Rendezvényutó munkálatai miatt továbbra sem járható a Hősök tere az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, várhatóan csütörtökön estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégéken a pesti alsó rakpartot lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan 8 órától délután 11 óráig a Hungária körúton az Egressy útnál áramszünet miatt. Varga Etele, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Finance Club. Bankok, biztosítók és szolgáltatásaik a hitelkártyától az értékpapír számlákig. Finance Club. Most a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 1-én reggel 7 óra 36 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csabán önökkel, és itt van velünk a stúdióban Lévai Dániel, termékfejlesztési vezető a Netrix-től. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és az apropója a beszélgetésnek, hogy egyre lejjebb mennek a kamatok, ugye itt az eurozóna csatlakozásnak az ígérete miatt a piacok rendkívül lelkesek, de most már azt hiszem ilyen 5,1-2 körül voltak a 10 éves hosszú lejáratú állampapírhozamok, nyilván párhuzamosan mennek lefelé a piaci kamatok is ezzel, ami felveti azt a lehetőséget, hogy vajon érdemes-e hitelkiváltást csinálni ilyenkor az ügyfeleknek. Ugye az USA-ban ez teljesen természetes, hogyha lejjebb mennek a kamatok akár 0,5%-kal, akkor azonnal mindenki próbálja kiváltani a hitelét. Szerintem Magyarországon mi ehhez kevésbé vagyunk hozzászokva. Na, ti hogy látjátok? Jó reggelt még egyszer.
2: Jó reggelt kívánok én is minden kedves hallgatónak és neked is. Alapvetően mi úgy látjuk, hogy akár rövid közép vagy hosszú távon is várhatóak a kamatoknak, illetve a hozamoknak a csökkenése Magyarországon. Ugye ez magával hozza azt is, hogy akár a lakáshitelekről, akár a lakáshiteleknél, akár pedig a személyi kölcsönöknél várható egy kamatcsökkenés, ami a lakosság szempontjából egy kifejezetten előnyös dolog tud lenni. Hitelkiváltás szempontjából igazán érdekes, mivel Ha csak megnézzük az előző éveket, vagy megnézzük a mostani kamatkörnyezetet, ugye most, ha nagyjából egy lakáshitelről beszélünk, egy 6%-os piaci hitelkamaton tudunk egy lakáshitelhez jutni, hogyha esetleg tényleg el tudunk indulni azon az útvonalon, ahol az eurózónában elérhető akár ilyen 3%-os lakáshitelek is szóba jöhetnek újra Magyarországon, akkor kifejezetten érdemes elgondolkozni azon, hogy kiváltsuk a meglévő hiteleinket. Ugye azt szoktuk mondani, hogy maga a jelzáloghitel azért valamilyen szinten igényalapú, de követni kell minden egyes évben, két évben, hogy már halad a piac, és hogyha van jobb lehetőségünk, akkor érdemes egyébként elgondolkozni ezen.
1: Magyarországon ez jogilag mennyire könnyű? Tehát, hogy azok a hitelszerződések, amiket a bankok kötnek az ügyfelekkel, azok mennyire engedik meg könnyen azt, hogy én azt mondjam, hogy bocsika, én most ki akarom váltani a hitelemet, felveszek egy másik hitelt, nektek visszafizetem a hitelt. Tehát ennek az egész folyamata, mert nyilván először egy másik banktól kell új hitelt kapnom, amiből kivizetem a régi hitelt. Hogyha egy másik bankról beszélünk, mert nyilván akár ezt ugyanazon a bankon belül is. De hát azért ez egy viszonylag bonyolult jogi eljárás, procedúra. Először le kell szerződnöm a másikkal, utána vissza kell fizetnem. Tehát mennyire lehet ezt könnyen lebonyolítani? Egyáltalán jogilag lehetséges-e ez a Magyarországon szokásos hitelszerződéseknél?
2: Abszolút lehetséges, és egyre több ügyfél választja ezt az utat. Látjuk az ügyfelek viselkedését, hogy ha elérünk egy bizonyos kamatszintet, akkor jobb, vagy magasabb a hajlandóság, hogy kiváltsák ezeket a hiteleket. Alapvetően érdemes megnézni mindig a hitelszerződésünket.
1: Egy gyors kérdés, hadd tegyek közbe, hogy itt ugyanazzal a bankkal látjátok, hogy történik a hitelkiváltás, vagy hogy a bankok közötti verseny miatt A banknál van most a hitelem, és akkor B banknál váltom ki. Aztán lehet, hogy eltelik 2 év, és akkor megyek C bankhoz, vagy egy bankon belül látjátok inkább jellemzőnek ezt?
2: Mi azt látjuk, hogy jellemző a bankváltás, de itt azért felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy ha hitelkiváltásról beszélünk, akkor ugye nem csak a kamatokkal kell beszélnünk, hanem itt ugye, hogyha egy új hitelszerződés vagy egy új hiteligénylést nyújtunk be egy banknál, akkor érdemes megnézni azt, hogy milyen számlavezetési feltételeket kínál az adott bank, milyen szolgáltatásokkal próbál versenyezni. Vannak ügyfeleink, akik kifejezetten azt keresik, hogy az adott bank mit képvisel, és úgy választanak akár új bankot is. Tehát így az összehasonlítás terén egyébként nagyon sok olyan buktató lehet a hitelkiváltásnál, amikor azt mondhatjuk, hogy bizonyos nüanszok, amik valójában nem nüanszok, mert a súlyos 10 000-eket tudnak jelenteni, hogyha haladunk előre az időben, el tudják dönteni, hogy az adott ügyfél melyik bankkal szimpatizál jobban.
1: Ugye a hitelező bank az szinte mindig előírja, hogy akkor folyó számlát kell nála nyitni, és arról kell törleszteni, tehát mindenképpen egy új számlát kell nyitni, hogyha egy másik bankról beszélünk, akkor lehetnek egyéb költségek. Így, ha ezeket összeadjuk, mert ez mindenképpen egy egyszeri többletköltség, meg a számlavezetés, számlaváltás, vagy két számlát feltartani, körülbelül mi az a kamatcsökkenés, ahol azt mondjátok, hogy már láthatóan megéri váltani, mert most nyilván 1000 forint megtakarításért nem fog senki bankot váltani, meg ezt a macerát bevállalni, de mi az a kamatszint csökkenés, ahol azt látjátok, hogy elindul már akár tömegesebben a hitelkiváltás?
2: Szerintem erre jó példa az otthonstartnak a megjelenése. Egy picit ráfűznék erre, mivel azt látjuk, hogy ugye 3%-on maximalizálták a hitelkamatokat ebben a programban, és ez tulajdonképpen egy nagy lökést adott a hitelpiacnak. Tehát azt láttuk, hogy egy viszonylag lassuló ingatlan, illetve lakáshitelpiacra érkezett egy otthonstart, ami nagyon-nagyon meglökte a keresletet, és mi úgy gondoljuk, hogy ha 6%-ra el tudunk érni nagyjából egy 4%-os kamatszintet, akkor már igazán egy versenyképes alternatívája lehet akár a támogatott hiteleknek is a piaci kamatozású lakáshitel.
1: Hát nem tudom, hogy ott tartunk-e már, mert az állampapír még azért 5% fölött van, tehát azért ott még nem tartunk.
2: Nem.
1: De elindult már a folyamat egyébként, láttok most már hitelkiváltásokat?
2: Igen. Mert hogy a hitelkiváltásokat még egyelőre nem, viszont a várakozásainknak megfelelően azért minimálisan csökkennek a hitelkamatok. Hát érdemes megnézni azt, hogy kiknek lehet most ez releváns. Így nagyjából, hogyha 2022-ig nézzük, azért azt mondhatjuk, hogy egy elég kellemes kamatkörnyezetben tudtunk működni, ami azt jelenti, hogy nagyjából 3%-os hitelkamatok körül mozogtak a lakáshitelek kamatai, így 2022 után pedig ugye drasztikusan emelkedtek ezek a kamatok. Szerintem érdemes már elkezdeni abban gondolkodni, aki 2022 környékén vagy utána vett föl lakáshitelt, hogy megnézze, hasonlítson össze, nézze meg az aktuális piaci trendeket, hogy hogyan alakulnak. Ott már érdemes lehet egyébként elgondolkodni azon, hogy kiváltsuk a meglévő hiteleinket.
1: Láttok olyan bankokat, akik nagyon aktívak elkezdtek mozgolódni ezen a piacon, és a hitelkiváltáson keresztül próbálnak ügyfelet szerezni? Tehát láttok olyat, aki kifejezetten nagyon megy ebbe az irányba?
2: Abszolút, ez egy növekvő trend. Ugye a bankok nagyon versenyeznek alapvetően a számlanyításokban is, és a számlanyításnak egy következménye tulajdonképpen, vagy egy előfeltétele az, hogy ezzel a hitellel magukhoz tudják csábítani az ügyfeleket. Én úgy gondolom, a mai napig megéri az, hogy ha minimális kedvezménnyel is, de oda tudják csábítani az ügyfeleket, és hosszabb távon ott tudnak maradni náluk. Ez abszolút egy versenyhelyzetet jelent majd a bankok között is.
1: Név nélkül, láttok olyan bankot, aki úgy nem igazán lelkes, vagy picit próbál keresztbe tenni az ügyfeleinek? Éreztek ilyen viselkedést, vagy mindenki azt mondja, hogy hát, hogyha alacsonyabb a kamat, és menni akarsz, akkor menjél, illetve, hogy azt mondja valaki, hogy na, én mindenképpen megyek, akkor hirtelen a bank ajánl mégiscsak egy kedvezőbb hitel kiváltást akár a saját bankján belül az ügyfélnek.
2: Igen, nagyon eltérőek a bankoknak a viselkedései, főleg, hogyha arról beszélgetünk, hogy ha kap egy ajánlatot az ügyfél, akkor ténylegesen kaphat egy megtartó ajánlatot a jelenlegi bankjánál is. Azért a nap végén a bankok számára is az a legjobb, hogyha az az adott ügyfél, még hogyha egy kisebb kamattal is, de náluk marad. De
1: hát a legrosszabb, ha elveszítjük az ügyfelet.
2: A legrosszabb, ha elveszítjük az ügyfelet, igen, és erre biztatnék is mindenkit, hogy ezt próbálja meg valamilyen szinten kihasználni, mert az segíthetne saját maga.
1: Az a szokásos helyzet, hogyha az ember szerintem mobiltelefon meg bankkondíciókat próbál meg összehasonlítani, akkor úgy érzi, hogy bement az erdőbe, és soha az életben onnan nem fog kijönni, mert hogy minden banknál, meg minden mobil cégnél picit más a lejárat, más az összeg, más az ilyen költség, olyan költség, a számlavezetési díj, a kamat, és nagyon nehéz áttekinteni, hogy pontosan melyiknek is milyenek a feltételei. Ugye ti a biztosítóknál ezt megcsináltátok, hogy a nagyon nehezen összehasonlítható biztosításukat mégis próbáltátok, és hát ebbe vagytok sikeresen, úgy standardizálni ezeket az ajánlatokat, hogy az ember ember akár 10 biztosítóból is nagyjából ki tudja választani azt, hogy bizonyos feltételrendszer mellett melyiknek milyen az ára. Feltételezem, hogy ugyanerre törekedtek a hiteleknél, hogy ezt láthatóan tudjátok ajánlani az ügyfeleknek? Tehát, hogy megvan ez a része, hogy oké, van 23 millió forintnyi lakáshitelem, ilyen és ilyen feltételekkel, keresek hitelkiváltásra lehetőséget.
2: Igen, ugye a biztosítási szerződéseknél is egy elég nagy kihívást jelent az, hogyha ha szeretnénk összehasonlítani a piacot, de mondhatni már az összehasonlítás a vérünkben van, és erre törekszünk akár a személyi kölcsönöknél, akár a lakáshiteleknél, vagy a bankszámláknál is. Tulajdonképpen mi erre vállalkoztunk a banki üzletágunk megnyitásával, hogy szeretnénk egy olyan transzparenciát hozni a piacra, amit akár konkurensünk is megtesznek. Én azt tudom mondani, hogy ha bizonytalanok vagyunk, akkor vegyünk igénybe pénzügyi közvetítő szolgáltatást. Ez az ügyfél számára ingyenes, mégis megvan az a lehetőség, hogy minket képviselnek a bankokkal szemben, úgymond, és megtalálják nekünk a legkedvezőbb megoldást az aktuális élethelyzetre.
1: Én nem nagyon hiszek az ingyen ebédnek a rendszerében, de biztos.
2: Ezt a nap végén a bank fizeti meg ugye a pénzügyi közvetítőnek.
1: Hát az a probléma, hogy általában a szolgáltatók azok igazából azoknak dolgoznak, akitől a pénzt kapják. De azért sok példa volt már pénzügyi válságok kapcsán, amikor kiderült, hogy a közvetítők azok valójában nem az ügyfeleket képviselték. Nekem ez nem tűnik egy nagyon szerencsés konstrukciónak, nem állítom, hogy egyébként ez jellemző lenne feltétlenül Magyarországon, de azért ott mindig, én benne mindig ott van a félelem, hogy oké, nekem ez ingyen van, és a másik oldal fizeti, hogy most akkor kit is képvisel a közvetítő.
2: Igen, hogy ezzel a hiteleknél ez azért egy érdekes téma, mert a kormány tulajdonképpen maximalizálta a jutalékszinteket. Tehát, hogy ott igazából a verseny tényleg azt fogja generálni, hogy milyen szolgáltatásokat tudnak a bankok adni, és így igazából tényleg az ügyfeleknek a képviseletére jut maximálisan az erőforrás a pénzügyi közvetítő cégeknél is.
1: Van külön olyan rész itt az összehasonlításaitokban, ami csak a hitelkiváltásra, vagy tulajdonképpen, hogyha azt nézem, hogy keresek hitelt, bizonyos összegre, meg mondjuk jelzálog, vagy éppen személyhitelre, és amikor beütöm nálatok, akkor kijönnek azok a bankok meg feltételek, és akkor ebből már elindulhatok a hitelkiváltás felé, vagy az egy teljesen külön felületen zajlik, hogy most új hitelt akarok felvenni, vagy éppen hitelkiváltásba akarok bemenni.
2: Ez mindig folyamatától függ. Én azt mondom, ha kalkulálunk és érkezik hozzánk egy igénylés, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az a lehető leggyorsabban eljusson a bankokhoz, és hogyha van bármi kérdésünk, vagy van bármi kérdése az ügyfeleknek, a call centerünk az áll rendelkezésére, és be tudunk avatkozni azoknál a pontoknál, ahol elő tudjuk lendíteni ezeket az ügyleteket, de tulajdonképpen elég a kalkulátorunkban kiválasztani az, hogy hitelkiváltás céllal szeretnénk akár lakáshitelt, akár személyi kölcsönt fölvenni, és akkor mi azt úgy fogjuk a bankok felé is tovább vinni.
1: Egyébként feltételekben mennyire eltérő, hogy most akkor én hitelkiváltást keresek, vagy egy teljesen új hitelt akarok felvenni. Nyilván egy hitelkiváltásnál már ott van, hogy volt egy fedezet, lehet, hogy annak a fedezetnek azóta felment esetleg az ára, tehát hogy azért az nem ugyanaz a helyzet egy bank számára se. Ráadásul az ügyfél már 4 éve fizeti rendesen a hitelét, tehát hogy kockázati szempontból is valószínűleg más a minősítése egy olyan ügyfélnek, aki 4 éve vett fel egy hitelt, rendesen fizette mind a kamatokat, mind a tőkét, mint ha valaki a semmiből jön teljesen nulláról, és akkor kezdjük el vele a beszélgetést fedezetről, feltételekről, meg egyebekről. Tehát, hogy kedvezőbbek a hitelkiváltási hiteleknek a kondíciói, mint hogyha egy teljesen vadonatúj hitelt akarunk felvenni?
2: Részben igen, de azért azt lehet mondani, hogy a standard folyamaton azért végig fog menni a minden ügyfél a hiteligénylésnél, meg fogják nézni magát a fedezetet, meg fogják nézni nyilván a jövedelem jövedelmi helyzetét, volt abban a drasztikus változás az elmúlt években, viszont ugye kondíciók terén, hogyha megnézzük, hogy jobb feltételeket lehet elérni hitelkiváltásra, akkor abszolút azt tudom mondani, hogy igen, ugye ez legfőképpen a piaci változások adatbázisoknak tudható be, másik oldalról pedig, hogy az adott banknak éppen milyen a hitelezési étvágya, hogy fogalmazzunk úgy, hogy a piaci kedve ebben jelentősen részt venni.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Dániel, hogy bejött és mindezt elmondtad nekünk. Ha jól értem, ha van hitelünk, akkor azért figyeljük a kamatkondíciókat, és ha úgy látjuk, hogy már jelentősen lejjebb mentek a kamatok, amire most Magyarországon azért elég komoly esély van, főleg a 22 után felvett hiteleknél, akkor érdemes elgondolkodni egy hitelkiváltáson, mert tudunk vele spórolni. Igazából az ügyfélnek a kockázata nem nagyon tud nőni, mert hogy ugye ő a hitelfelvevő, kockázatot itt legfeljebb a bankok tudnak futni, nyilván ennek van egy macerája, van egy egyszeri költsége, de hát, hogyha még van hátra 10-15-20-25 évnyi lejárat, akkor akár ez egy elég komoly megtakarítás lehet, egy hitelkiváltás, tehát ezt mindenképpen érdemes megnézni. Nagyon szépen köszönjük Lévai Dániát, a Netrix termékfejlesztési vezetőjét hallottuk, köszönjük.
2: Köszönöm a figyelmet.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A trón, Elizabeth, Apácasó, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat, a motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök, Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta. Az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti jelképeit. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket, és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
4: Köszöntöm a hallgatókat. A forgalom továbbra is élénk, most arra minden irányban torlódnak a járművek. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton az Egressy útnál. Valamint útszűkületre is készüljenek a negyedik kerületben az Árpád úton, az Árpád úti felüljáró után, és a második kerületben a Hidegkúti úton, a Községház utca előtti szakaszon. További szép napot kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Termékek, szolgáltatások, adózás. Minden a mindennapok kereskedelméről. Ez a Duty Free a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 1-én, reggel 8 óra 6 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Hall Zoltán, a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor egy picit arról beszélünk, hogy miért is szeretjük a tejet, meg a tejtermékeket, aztán kérdezlek majd a tejpiacról, meg a nemzetközi összefüggésekről, de hogy ma van a tejvilágnapja, ez is az apropója a mai beszélgetésnek, június 1-én. Egyébként 1957 óta van ilyen, hogy tejvilágnapja, és aztán pár évtizede lett, hogy akkor ez június 1-e legyen. Mennyit segít ez nektek, hogy ilyenkor egy kicsit talán többet foglalkoznak veletek a médiában, a sajtóban, akár social médiában?
2: Alapvetően ünnepelünk ezen a napon ezt az alapélelmiszert, amely nagyon sokféleképpen felhasználható. Kicsit ünnepi hangulat túl ez a nap, tehát kevesebbet beszélünk a piaci problémákról. Azt gondolom, hogy a tej alapvetően egy nagyon fontos élelmiszer, amelyet sütve, főve, nyersen, hűtve, isszuk, fogyasztjuk, desszertként kerül a szervezetünkbe. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye mindig a dietetikusokra szoktam hivatkozni, hogy az okos tányérban alapvetően minden egészséges felnőttnek, gyereknek és idősnek ajánlják a teljes tejtermék fogyasztást. Nekünk tejágazati képviselőknek, tejágazati szervezetnek végül is teljesen mindegy, hogy egy pohár tejet, vagy egy vajas kenyeret, vagy egy péksüteményt, vagy egy túros gombóc fagyit fogyaszt el a polgár. Az a lényeg, hogy a dietetikus által ajánlott alapélelmiszer kerüljön elfogyasztásra, hiszen az a szerencsés helyzet, hogy zsírokat, fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagot, cukrot olyan összetételben tartalmaz ez a termék, amelyre szüksége van a szervezetnek.
1: De azért lehetőség szerintem olyan tejterméket együnk, amiben lehet, vagy ígyunk, amiben kevés a hozzáadott cukor szerintem ebben. Ma már egyre inkább talán egyet érthetünk.
2: Igen, azt szoktuk mondani, hogy a leginnovatívabb iparág a tejipar, ez lehet, hogy így ebben a formában nem igaz, de biztos, hogy az egyik leginnovatívabb, ugye, ha bemegyünk egy szupermarketba, több száz, akár ezer féle tejtermék is be van listázva, tehát ha megnézünk több tíz méteren keresztül sajtpultok, édességek, joghurtok, különböző tejtermékek ízesített tejtermék, tehát igen, igen innovatív, és ugye az egyik fejlesztés irány ez a cukortartalom csökkentés, amelyben azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden elérhető a boltokban, amit szemszájnak ingere, ugyanígy a fehérjével dúsított, vagy egyéb ásványi anyagokkal dúsított termék, ez minden rendelkezésre áll, de mondjuk a magyar minden egyes szereplője a teljes termékszortimentet már laktózmentes verzióban is polcra teszi. Tehát azt gondolom, hogy itt az innováció nagyon komoly.
1: Talán a 70-es években hallottuk először azt a mondást itt Magyarországon, bár ez egy korábbi, hogy De Gaulle mondta az 50-es, 60-as években, hogy hát hogy lehet egy olyan országot irányítani, mint Franciaország, amelyben mit tudom, sajtból 500 vagy 1000 vagy 5000 féle van. És akkor ez nekünk azért is volt nagyon furcsa, mert hát Magyarországon volt mondjuk háromféle sajt. És akkor így nem értettük, hogy tényleg ezek a franciák hogy bírnak létezni, hát most ma azért talán a francia szintet még nem is értük el, de azért nagyon-nagyon sokféle tejterméket lehet kapni egy akár közepes méretű boltban is, és hát sajtban is azért tényleg óriási a választék.
2: Óriási a választék, de ugye talán, bocsánat, visszakagyarodok a tejhez. Alapvetően itt Európa keleti részén inkább tejívó nemzet vagyunk. Nyugat-Európában, Észak-Nyugat-Európában inkább megeszik a tejet. Tehát itt a feldolgozott formában többet fogyasztanak tőlünk nyugatabbra. Nálunk még mindig a tejívás az, ami jelentősebb. És bizony a feldolgozott termékeknél mind a magyar feldolgozóipar, mind a fogyasztás le van maradva azért az Európai Uniós átlagtól. Sajtból körülbelül a felét fogyasztjuk az uniós átlag. Vajnál egy harmadát. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly lemaradások, és bizony...
1: Viszont tejből meg többet iszunk?
2: Mint Nyugat-Európa átlagban, igen. De egyébként, ha a tej egyenértékben átszámoljuk az összes fogyasztásunkat, akkor még mindig el vagyunk maradva. Tehát nálunk egy ilyen 150-160 kg a fogyasztás évente, amit ugye a sajtot visszaszámítjuk tejre, ami túrónál 6 kg, félkemény sajtnál 10 kg, és azért európai fogyasztás 200 kg-nál van, tehát az Európai Uniós átlagtól is le vagyunk maradva, ez igaz a fogyasztásra és a gyártásra is, azért a feldolgozóiparnak itt mindenképpen fejlesztésekre van szüksége, napi 40 kamionnyi nyers tej megy ki az országból, és ezt más Olaszországból.
1: Csak egy jó része visszajön feldolgozott
2: tej. Így van, ha nem is ugyanez a tej, de Lengyelországból, Németországból egészen komoly mennyiség érkezik. Korábban mondtuk azt, hogy sajtból minden második kilogram import, most már ez az arány ott is romlott, de vajnál, joghurtnál ez 60-70%. Tehát egészen egészségtelen külkereskedelmi szerkezet, amikor kimegy a minőségi tej és bejön a feldolgozott termék, mások munkáját, mások hozzáadott értékét fizetjük meg, ugye ezt úgy szokták mondani.
1: Alapvetően azért van, mert a magyar élelmiszeripar nem elég versenyképes, nem? Tehát, hogyha lehetne itthonról olcsóbb szállítási költséggel megvenni ugyanazt a minőséget jó áron, akkor nyilván innen vennék a kereskedőt, nem?
2: Itt annyival kicsit furább a helyzet, hogy a rendszerváltás környékén azért minden megyében volt még két-három tejipari vállalat, de jött a privatizáció, új tulajdonosi körbe kerültek ezek a tejipari vállalatok, és kétszer szeretném aláhúzni, hogy tisztelet a kivételnek, sokan itt vannak még a külföldi tulajdonosok körül, de azért a többség bezárta. Fejlesztések nem történtek, nagyon-nagyon sokáig a nagyvállalatok közé tartoztak a magyar tejfeldolgozók, amelyek úgy, és így nem részesülhettek beruházási támogatásokban. Tehát most ez én 15-20 évvel ezelőtt leugrottam vissza, és

0: mindenképpen.
1: Volt egy konkrét téma az elmúlt egy-két évben, amikor egy görög befektető vett volna meg egy magyar tejfeldolgozót. Ezzel mi történt végül? Ott most hol tart az az ügy? Ugye a magyar állam nem akart engedni eladni, aztán nem tudom, mi lett.
2: Bizonyos értelemben mi a szervezet részéről ezt kívülről néztük, és nem is nagyon tartozik ez a mi felelősségi vagy feladatkörünkbe, de ez a termelői csoport tulajdonában lévő feldolgozó üzem azóta is működik. A tejtermelők, 50-60 tejtermelő tulajdonában lévő fehérvári és debreceni üzemről van szó, és tovább működik az ő tulajdonukban maradt, úgyhogy ilyen értelemben nincs változás. Ott volt egy meghiúsult ügylet, amelynek nyilván nem ismerem a részleteit.
1: Akkor beszéljünk egy picit arról, hogy pontosan mi a ti szerepetek itt a piacon, mint tejterméktanács, tehát hogy mit koordináltok, kikkel működtök együtt, mi a tipon, mire van konkrét ráhatásotok, hol csak jó tanácsokat tudtok adni, tehát hogy mi a ti feladatot?
2: A klasszikus terméktanácsként született ez a szervezet, és ugyanúgy, mint minden mezőgazdasági vagy élelmiszeripari ágazatban, 89 magasságában termelőkből, tejfeldolgozókból és kiskereskedőkből állunk. Ami szervezetünk életében 2013 egy fontos változás volt, hiszen addigra fel tudtuk mutatni önkéntes tagsági alapon azt az eredményt, hogy a tejtermelők 80%-át, gyakorlatilag minden tejfeldolgozót és a 9 kiskereskedelmi láncot önkéntes alapon a tagságban bírjuk, ők a tagjaink, és miután megvan ez a tagsági magas reprezentativitás, onnantól megkaptuk az elismert reprezentatív szakmaközi szervezeti címet. Ez egy uniós fogalom, és bizonyos fokú önszabályozásra lehetőséget. Bizonyos versenyjogi szabályok határok átlépése mellett, nyilván törvényi keretek között, ez egy önszabályozó szervezetté változott. Innen mi voltunk az elsők. Mondok két példát. Ha az elnökségünk hoz egy olyan döntés, hogy egy közösségi marketing alapot kell felállítani, akkor ezt a kérelmet elküldjük a miniszternek, ő mérlegel és egy miniszteri rendeletben kihirdeti. Ez volt az első közösségi marketing alap Magyarországon. A tagok is befizetnek, és azok is befizetnek a marketing alapunkba, akik nem szeretnek minket, vagy nem léptek be hozzánk. Tehát ez egy országos marketing alap, 15 éve működik, már ugyanúgy saját.
1: Mekkora összeg most?
2: Ez ilyen 2-300 millió forint környéki, ami nekünk nagy dolog. Nyilván globálisan nem látható összeg, de itt kezdeményezésnek ez nem olyan rossz, ehhez lehet különböző összegeket igényelni, pályázatokat megnyerni. Ugyanígy a saját statisztikai rendszerünket is kihirdeti az agrárpolitikáért felelős miniszter, és kötelezővé teszi az országban. Tehát ezt nevezzük mi ki, ez a uniós fogalom szerint a kiterjesztés intézkedése. Tehát ha egy szervezet önkéntes tagsági alapon tud létrehozni ilyen magas reprezentativitást, akkor az agrárminiszter ezeket a szabályokat kötelezővé teszi. Egyébként emellett klasszikus érdekképviseleti szerepünk van. Én azt gondolom, hogy a közösségi marketing terén nagyon komoly eredményeket értünk el. Ugye Rögös Túró példáját fel lehet hozni, amelyet felépítettünk, és most már minden második kilogram tehén túró, Rögös Túró néven kerül forgalomban. Nagyon sokat foglalkozunk a trapista sajta, ugye tavaly ősztől ez egy kerek védettséget kapott Európában, és nem szabad elfelejteni, hogy ez az ágazat azért folyamatosan feszültségekkel terhelt, ugye nagyon hát, sokszor ugye, volt.
1: Mindig van. Ugye, amit például szerintem az utóbbi években egyre nagyobb gond lesz, hogy ahogy a ugye az asszály miatt mondjuk a takarmánytermelés nem tud egy olyan szintet elérni, az azt jelenti, hogy akkor azok a gazdák, akinek mondjuk korábban elegendő földje volt arra, hogy saját magának megtermelje a takarmányt, azoknak most a piacról kell sokkal drágábban megvenni. Hát ez biztos, hogy nem könnyíti.
2: Igen, az. És óriási a kiszolgáltatottságunk, tehát ez a 40 kamionnyi tej naponta, ezt úgy képzeljék el, hogy ez a napi termelés 10-15%-a, ami megy a külföldi azonnali piacra, ilyen értelemben.
1: De zöld szempontból se optimális, hogy szállítgatjuk oda-vissza.
2: Nem, néhány éve egy olyan közösségi kampányunk is volt, hogy annyi készterméket mozgatnak a kamionok importból, hogy a Balatont körbeállhatnák. Tehát, hogyha annyi termék jön be a sajt, a joghurt, a import formában, vagy a vajas kamionok, de nagyon nagy a kiszolgáltatottságunk, tehát ez még terheli az ágazatot. Az, hogy a tejünk egy jelentős része ugye az azonnali piacokon az ottani árszint szerint adható csak el, ez az egyik probléma, és a késztermékeknél is, hogyha Európában sajtfelesleg van, dömpingáról szoktunk beszélni, akkor ugye ez keresi a helyét, és nagyon gyakran Kárpát-medencébe kerülnek ezek a termékek. Tehát ez is egy olyan kiszolgáltatottság, olyan probléma az ágazatban, ami igen, az asszály mellett terheli, a nehézségeket okoz.
1: Azért gondolom van export is, mert én tudok, azt hiszem,

0: Kecskemét környékén, vagy van egy nagyon komoly szereplő, aki például Közel-Keletre szállít nagyon komoly sajtmennyiséget. Exportálunk máshová is azért, vagy az egy kivétel az a példa?
1: Van egy nagy szereplő, aki az arab régióba, Balkánra szállít nagyon nagy mennyiségű sajtot, de egyébként Romániába, Szerbiába egyéb tejtermékek is kerülnek.
0: Köröstej,
1: azt így van. Köröstej a legnagyobb sajtexportőr. Egyébként nagyon-nagyon...
0: Tehát, hogy nem lehetetlen Magyarországról exportálni, mert nyilván van az import, de azt gondolom, hogy ha van egy export, ennek lehet akár egy egészséges aránya.
1: Igen, de
0: aztán nem itt tartunk most.
1: Nem, mindenképpen kellene egy feldolgozói kapacitás fejlesztés ahhoz, hogy még nagyobb legyen az exportunk mennyisége. Ugye ez azért nagyon rosszul néz ki, hogy a nyers tej kimegy az országból, és helyette az import sajtot, import termékeket fogyasztjuk. Persze ez nem kívánságműsor ahhoz, hogy legyen itthon feldolgozói kapacitás, ahhoz munkafejlesztés, beruházás szükséges.
0: Ehhez mennyi állami támogatást tud adni, akár a magyar állam, akár az Európai Unió?
1: Mind az állattartó telepek, mind a tejfeldolgozók esetében ugye a közös agrárpolitika szerinti beruházási programok futnak. Itt ugye a korábbi években ez 50%-os volt, most egy 70%-os vissza nem térítendő konstrukció támogatott kamathitellel, és hát Európai Uniós játékszabályok mentén zajlik. Az kétségtelen, hogy most, amikor a pályázatoknak indulni kellene, azért a piaci helyzet okán a beruházási hangulat egy cseppet romlott. Tehát azért most mindenki kétszer megszámolja azt, hogy mennyi is az az önrész, hogy mennyi az a tejpénz, ami érkezik, de azt gondolom, hogy a fejlesztés az alapvető.
0: Beszéljünk egy picit tejszív, sajtszív.
1: Igen. Ahogy említettem, ez egy nagyon komoly csapat, aki összeállt tejtermelők, tejfeldolgozók, kiskereskedők ebben a szervezetben, és láttuk annak az igényét, hogy egy közösségi brendet, egy közösségi márkát létre kell hozni. Ez volt ugye alapvetően először a tejszív, néhány évvel ezelőtt pedig a sajtszívet is létrehoztuk. Ha úgy kell elképzelni a fogyasztóknak, hallgatóknak, remélem, hogy találkoztak már vele, a kutatásaink szerint viszonylag nagy az ismertségük ezeknek a logóknak. Egy szívet kék-fehér színvilággal és egy piros-fehér-zöld motivumot, ami azt mutatja, hogy az a termék, amin ez a logó szerepel, az Magyarországon fejték, Magyarországon dolgozták fel, és úgy került a polcra. Ez a tejszív logó kék-fehér színvilággal, és van mellette egy sajtszív logónk, ami egy ilyen fekete, sötét szürkés színvilággal, ugye hagyományosan a magas minőségű sajtokat csomagolják ilyen színvilágba, úgyhogy az pedig azokat a sajtokat jelzi, amelyik Magyarországon fejték, Magyarországon készítették, úgyhogy ez az a két logó, amelyet a közösségünk próbál erősíteni, építeni. Szeretnénk nyilván a tejfogyasztást növelni, a fejenkénti tejfogyasztást minden kategóriában, és ezt a növekményt ugye szeretnénk magyar termelés, magyar fejésű, magyar feldolgozású tejjel, tejtermékkel kiszolgálni.
0: Mi újság az úgynevezett iskolatejprogrammal, mert ez hol felugrik, tehát hol szárnyal, hol nem, tehát hogy jól értem, itt az elmúlt évtizedekben itt már több fent és lent volt ebben az ügyben, most van egyáltalán ilyen, vagy egyes önkormányzatoktól függ, országosan szeretnétek, nem szeretnétek, szóval lesz-e, van-e?
1: Iskolatej program létezik, sajnos az elmúlt években inkább több a lent ebben a hullámban. Ugye alapvetően ez egy ilyen 400-450 ezer óvodás és iskolás jutott ehhez a termékhez heti 5 napon keresztül, és ahogy jöttek a problémák a gazdasággal, Covid, infláció, hát azzal szembesültek a feldolgozók és maga a kormányzat is, hogy az a támogatási mérték, amelyet az Európai Unió és a magyar kormány ugye kofinanszírozással ad, az nem tudja, hát nem éri meg bizonyos tejtermékeket gyártani. A program elkezdett lassulni, ugye akkor bekövetkezett az a változás, hogy 5 nap helyett már csak 4 napot kapnak a gyerkőcök, ezáltal a támogatás mértékét nem 5 napra, hanem 4 napra lehetett szétosztani, aztán néhány évvel ezelőtt ebből a 4 napból 3 nap lett, és a drágább tejtermékeket se bírja már el a támogatottsági szint, úgyhogy hát inkább a hullámvölgy alján vagyunk most, itt ez a gyerekek számában is egy mérhető.
0: Ez országos program?
1: Országos program, így van.
0: Tehát országosan akkor 3 nap kapnak gyerekek tejterméket vagy tejet.
1: Igen, akkor, hogyha az intézmény vagy a fenntartó ebben a programban érdekelt, és
0: vannak olyan iskolák, ahol egyáltalán nincs?
1: Vannak olyan iskolák, igen, amikor nem éri meg a az iskolának, vagy a szülők se gyakorolnak nyomást az iskolára, és hát nyilván ahogy a költségek és az infláció nőtt, azért a magasabb feldolgozottságú fokú termékeket már nem nagyon bírta el az iskolatejprogram. Itt gondolok arra, hogy egy pohár tej nyilván az a legolcsóbb tejtermék egy iskolatejprogramban, de már egy vaníliás ízesítésű tej, vagy bármilyen ízesített ital azért az jóval drágább kategória, és amikor a támogatás szintje nem változik éveken keresztül, akkor a feldolgozók, mind a fenntartók elmennek egy olyan irányba, hogy ezeket az egyszerűbb termékeket viszik, amelyet...
0: Én a tiszta tejbe iszek, tehát szerintem az lenne a legjobb, mert ezek az ízesített cuccok, ebben biztos, hogy van cukor, és szerintem arra semmi szükség.
1: Ebben egyetértünk, nyilván a gyerekeket kéne meggyőzni arról,
0: igen,
1: hogy... Úgyhogy bízunk benne, hogy nyilván ez nem váltja meg a magyar tejágazat problémáit, viszont a kis feldolgozóknak igenis lehetőséget terem, mert alapvetően az iskolatejprogramban közepes kisméretű feldolgozók. Így van, és közepes kisméretű feldolgozók a pontozási rendszerben előnyt élveznek. Másrészt meg tényleg nem egy meghatározó piac, de egy piaci lehetőség a feldolgozóknak, és a jövő generációját ne felejtsük el, ezekből a gyerkőcökből lesz a jövő fogyasztója, vásárlója.
0: Nem tudom, lehet, hogy nyitott kaput döngetek, de hogyha olyan kutatást tudnátok valamilyen módon lebonyolítani, hogy összehasonlítani például a gyerekeknek az egészségügyi állapotát, olyan iskolákból nagyon sokáig nem volt ilyen tejprogram, meg olyan, ahol minden nap megkapták a tejet, hogy bármi különbséget ki lehet-e mutatni, mert szerintem biztos, hogy valami van. Azt szerintem egy jó döntés előkészítő, megérvelő anyag lehetne akár a kormányzat, vagy akár még az unió felé is, amikor a támogatásokról van szó, illetve hát most, ha minden igaz, egy halom Európai Uniós pénzhez hozzájutunk, tehát hogy nem tudom, hogy az EU tiltja el, vagy bármilyen módon kizárja az iskolatej programot, de én azt gondolom, hogy ha nem zárja ki, akkor lehet, hogy ezt érdemes lenne most hívból elővenni, hogy tényleg 7-5 napban jó minőségű terméket kapjanak a gyerekek, mert ez főleg bizonyos vidékeken azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne.
1: Sőt, akármilyen szomorú ez a bizonyos régiókban, a gyerekek várják ezt a pohártejet, mint az uzsonnájuk.
0: Hát tudjuk pontosan, igen, jó, tehát, hogy ez, igen, nem, igen, abszolút kellene. Hát nagyon szépen köszönöm, Zoltán, hogy bejöttél hozzánk, és mindezt elmondtad nekünk. Hadd Zoltán, a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatóját hallottuk, és ha jól értem, azzal búcsúzhatunk, hogy jó tejfogyasztás mindenkinek. Igen.
1: Ma mindenki jön egy pohár tejet.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt csak lépésben járható a Róbert Károly körút a Rákóczi híd felé, a Lehel utcától a Kacsó-Pongrác úti felüljáróig. Akadozik az előrejutás a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is befelé, mint ahogyan a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra, a pesti alsó rakparton pedig a Margit hídtól délre, a Lánchídig. Szintúgy telített a Bartók Béla út befelé a Móricz Zsigmond körtértől. Az M1-es M7-es autópálya bevezető szakasz az Egér úttól, a Budaörsi úton tehát a folytatásban is torlódásra kell számítani, a 6-os főút bevezető szakaszán az M0-ásnál, a 10-es főúton befelé Solymártól és tovább a Bécsi úton is nehéz az előrejutás, és ugyanígy a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utca előtt. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve tapasztalható lassulás és erős a forgalom változatlanul a Szél-Kálmán tér környékén. Én is. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 1-én, 8 óra 35 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Bihari Krisztina, ügyvéd, aki devizahiteleseket képvisel most már hosszú ideje. Köszönjük, Krisztina, jó reggelt, hogy bejött hozzánk.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm és a meghívást.
1: Itt az elmúlt hetekben azt gondolom, hogy egy elég nagy fordulat várható vagy körvonalazódik. Ugye az új kormány benyújtott egy új törvényjavaslatot, aminek, ha jól értem, az a lényege, hogy felfüggesztették a végrehajtási eljárásokat, illetve a folyamatban lévő peres eljárásokat, és mindenféle, ha jól értem, egyéb dolgok készülődnek. Ez még nem egy elfogadott törvényjavaslat, tehát akár a vita során ez még módosulhat. Hogyan fog ez majd hatni az ügyfelekre, a bankokra, meg ne adj Isten a költségvetésre. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget. Hát előjáróban fontos azt tisztázni, hogy körülbelül egy 18-20 évvel ezelőtti devizahitel konstrukcióról van szó, ami azt jelenti, hogy 2006 és 2009 év között vettek föl a deviza károsultak, vagy a deviza adósok, akár ingatlan vásárlásra, akár gépjármű vásárlásra deviza alapú kölcsönt. Ez mintegy 3-3,5 millió embert érintett 2006-ban. Miután nagyon elment a forint deviza árfolyama, 2014 júniusától 15 októberéig 7 darab jogszabályt hozott az előző kormányzat. A törvényjavaslatban ez a 7 darab jogszabály az, ami tulajdonképpen meg van jelölve, tehát már ezek is 12-14 évvel ezelőtti jogszabályok. Ezen jogszabályok alapján a perek és a végrehajtási eljárások felfüggesztődtek. A perek ezt követően 2016-17 évtől folytatódtak, ami azt jelenti, hogy már ez is 10 évvel
1: ezelőtt itt
2: nincsenek. Tehát épp az a lényege, hogy vagy így, vagy úgy ezeknek a szerződéseknek a jogi sorsa tulajdonképpen eldőlt. Vagy annyi történt, hogy a devizakárosultak eladták a deviza szerződéssel terhelt gépjárművüket, vagy az ingatlanjukat, albérletben laknak, külföldre mentek, vagy bizony elárverezték mindenüket, vagy ami még rosszabb, a mai napig fizetik. Amennyiben ezek a szerződések jogszabály erejénél fogva érvénytelenek, abban az esetben a devizakárosultaknak egy tavalyi Európa Uniós döntés, ami 2025 áprilisi, minden folyósított kölcsön összegen felüli pénz visszajár. Ami azt jelenti, hogy ezek az emberek sem kamatot, sem költséget, sem árfolyam különbözetet, sem más egyéb plusz terhet nem kell, hogy viseljenek, tehát mindent visszakapnak. Azaz, ami perek folyamatban vannak...
1: Ez nekik újra perelni kell, vagy van. Az automatikus?
2: Nem. Hát épp ez a lényeg, hogy vajon mi a jogalkotó célja? Ez automatikus lesz, és mindenki vissza fogja kapni, mind a 3 millió ember a folyósított kölcsönén felüli pénzösszeget, vagy pedig bírósághoz kell fordulni, és a bíróság fogja nekik ezt az összeget visszaadni.
1: Hát ezt egyenként kell kiperelni, az egy rémálom lesz. Még, bocsánat, az ügyvédek jól fognak keresni rajta, de az embereknek, meg a bíróságoknak ez egy rémálom lesz.
2: Hát az az igazság, hogy ezek a perek már 13 éve folynak. Tehát mostanra tisztult le egyébként úgy a teljes bírói gyakorlat, hogy gyakorlatilag a tőkén felüli részt bizonyos bankoknak már a bírói kar visszaadja, és borzasztóan felgyorsult a bírósági ítélkezés. Tehát csak nekem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék, a Budakörnyéki Járásbíróság az első tárgyaláson visszafizetni rendelte azt a pénzt, ami túlfizetés a fogyasztó részéről. Ezt a Fővárosi Törvényszék 31 millió forintot rendelt visszafizetni az egyik károsult családnak, 10 millió forintot rendelt visszafizetni a Budakörnyéki Járásbíróság. Viszont az nagyon fontos felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy nem minden bankkal szembeni per nyerhető.
1: Ugye itt, ha jól értem, az a különbség, itt két nagy téma van, ha jól értem, és tényleg javítson ki. Az egyik, hogy az árfolyam különbözet, a másik meg a tájékoztatási kötelezettség.
2: Ez az a két egyik nagy, az árfolyam rés.
1: Vagy az árfolyam rés, na jó, bocsánat. Különbözet rés, igen, rés, árfolyam rés, illetve a tájékoztatási kötelezettség, és ugye itt nem minden banknak voltak egyformák a szerződései, ezért értelemszerűen nem is lehet egyformán kezelni minden bankot. Ugye, gondolom ezért utalt erre, hogy eltérő a gyakorlat.
2: A 12 évvel ezelőtti jogi szabályozás, az a 7 darab törvény, amit a beszélgetésünk elején említettem, az kifejezetten az árfolyam rés és az egyoldalú kamatköltségdíj emelés miatti érvénytelenséget deklarált a jogszabály erejénél fogva. De utóbb a kúria, a mi hazai kúriánk, azt rögzítette, és egyébként ezt az egész bírói kar közölte, hogy ez egy úgynevezett részleges semmiség, ezt jogszabállyal kijavítottuk, a szerződések mostantól fogva érvényesek, tehát ha valaki perelni akar, akkor perelje az árfolyam kockázati, a további érvénytelenségi okokat, így például az árfolyam kockázati tájékoztató tisztességtelenségét, és itt a kúria szétszette a bankokat. A nagy kereskedelmi bankokkal szemben még mindig elég nehéz pert nyerni, de az UniCredit bankkal, a CIP bankkal, a régi Budapest bankkal, a takarékszövetkezetekkel, az Egonnal, az Allianz bankkal szemben, a CIP bankkal szemben jó eséllyel lehet pert nyerni, mert ezeket, úgymond ezekben a perekben a fogyasztókat a hazai kúriánk is megmentette, és ezekben a perekben, ezekben a szerződésekben alkalmazza az Európa Unió döntését. Csak ezekben a perekben alkalmazza a kúria. És ha a kúriánk alkalmazza, amivel precedens jog van, az összes alsóbb szintű bíróság. Tehát azért fordulhat elő, hogy mind a kerületi bíróság, mind a fővárosi törvényszék.
1: Hát ezek most már nagyon 30, gyorsan mennek.
2: Hát ha jól el van készítve a keresetlevél, és minden fogyasztóadós tisztában van azzal, hogy mekkora összegű, pontosan a saját szerződésével, mekkora összeget fizetett vissza az elmúlt 18-20 évben erre a szerződésre, akkor igen, ezek nagyon gyorsan
1: mennek.
2: Ez nem
1: olyan egyszerű összeszedni azért egy ügyfélnek, nem?
2: Így van, de a kereset kötelező mellékletét képezi, tehát bizony meg kell mondani minden perelő fogyasztónak, hogy mekkora összeget fizetett be. Ugye a másik csoport, amit még nem érintettünk, a gépjárműves szerződések. Na ott több mint 10 év, vagy maximum 10 évig, tehát 16-18-ban a futamidő letelt 10 év, maximum 10 évre adták ezeket a gépjárműves kölcsönöket, amiből gépjárművet vettek, és ugye nagy bajban vannak azok, sokszor kétszeresét, vagy két és félszeresét fizették vissza a gépjárművükre, motorra, hajóra, amit fölvettek a devizakárosultak, és ugye az elévülés kérdése a másik nagyon problematikus. Az Európa Unió bírósága tavasszal, most idén tavasszal ebben is döntött, és gyakorlatilag azt mondta ki, hogy elévülhetetlen az az igény, hogy ezt a semmiséget a bíróságtól kérje megállapítani a fogyasztó, tehát igen, még a gépjárműves szerződéseket megkötők is jó eséllyel perelhetnek, és visszajár nekik a folyósított kölcsön összegén felüli rész. De hangsúlyozom, jelen pillanatban csak azokra vonatkozik, ahol azokat engedi át a bíróság, ez a legszebb szó, ahol az árfolyam kockázati tájékoztatónak a tisztességtelenségét a hazai kúria megállapította.
1: Ügyfeleknek nem az lenne akkor az érdeke, hogy törvényen rendezzük ezeket az ügyeket, és ne kelljen egyenként külön perelni, mert az
2: üdvözítő lenne,
1: rémálom.
2: Üdvözítő lenne egy olyan döntés, ahol egyszer is mindenkorra jogszabállyal elrendezni a jogalkotó azt, hogy mindenkinek vissza kell fizetni a folyósított kölcsönösszege feletti részt. Ami problémát fog okozni, és ami tényleg széleskörű konzultációt igényel mind a bankszektor, mind a jogi képviselők, az adósokat képviselő jogi képviselők között, az az, hogy amennyiben például meghalt az adós, vagy még 10 évvel ezelőtt törlesztette, és a GDPR miatt már meg sincsenek a bankban sem a szerződéses iratok. Vagy elverezték az ingatlant, külföldre költözött, nem ismert az adós lakóhelye. Tehát ezekben az esetekben komoly problémát okozhat azt, hogy gyakorlatilag hogyan fogják tudni visszaadni. De a legeslegnagyobb probléma, hogy ebben az országban nyugodtan mondhatom, hogy több százezer ítélet született. Az ítéletek jó része 2020-21 előtt teljesen bankszektor párti volt, azaz a fogyasztó adósok sorra bukták a pereket. Amennyiben jönne egy ilyen jogszabály, hogy mindenkinek vissza a tőkén felüli rész, joggal merül fel a kérdés, hogy mi lesz ezekkel az ítéletekkel. A polgári perrendtartásunk ugyanis nem teszi azt lehetővé, hogy úgynevezett megsemmisítés, főleg törvénnyel felülírjuk az ítélkezést, főleg most, amikor a hatalmi ágak szétválasztásának ilyen nagy szerepe van, nem biztos, hogy a jogalkotó azt mondhatja egy egyébként nyilvánvalóan téves ítéletre, hogy az mondjuk semmis. Ugyanakkor a jogalkotónak megvan rá a jogi eszköze, hogy lehetővé tegye akár perújítások, akár új perek indításának a jogi lehetőségét, pontosan az ilyen esetekre, amikor még ezek a szerződések érvénytelenek, vagy érvényesek voltak. Nagyon, tehát tényleg egy szélsőséges példa. A régi Lombard, most Axfina, ez a gépjárműves szerződések voltak zömében. 2020 évet megelőzően a teljes bírói kar, beleértve a kúriát, érvényesnek tekintette. Csak nálam több tucat olyan család van, akinek a szerződését érvényesnek tekintette a bírói kar. Most azt mondja, hogy annyira érvénytelen, hogy a tőkén felüli összes részt vissza kell adni. Joggal merül fel a kérdés, hogy azoknak a családoknak, akiknek a szerződését érvényesnek tekintette a Nemzeti Bíróságunk, miközben az Európai Unió azt mondta, hogy oly mértékben érvénytelen, hogy a folyósított kölcsön összege feletti minden pénz visszajár. És ezeknek a családoknak ki kellett fizetni nem csak a kamatot, a költséget, hanem a teljes árfolyam különbözetet. Ők mit tehetnek? Hiszen ezeknek a pereknek is már 6-8 évvel ezelőtt vége van. 5 év az elévülési idő, és nincs olyan jogi lehetőség az eljárási, polgári peres eljárási rendszerben, ami lehetővé tenni az új perek indítását.
1: Hát tehát, hogyha jogalkotók... lehet ilyet csinálni, tehát most hogy mondjam, törvénye lehet. Én se gondolnám egy jó ötletnek, hogy most elkezdjük utólag ítéleteket egyenként törvénnyel felülírni, hanem valami olyan általános megoldás lehet, ami hát a kialakult jogi helyzetnek, ha abban egyébként van egy konszenzus a szakmában, és gondolom, hogy azért ez egy kérdés, hogy van-e teljes konszenzus a szakmában, de hogy akkor azt valahogy leképezni törvényileg.
2: Még egy dologról fontos lenne beszélni, hogyha lehetne. Sok esetben, ugye említettem azt, hogy így vagy úgy megoldódott a családok problémája. Nem egy olyan család van az ügyvédirodám, tehát nem egy olyan családot képviselek, ahol mindenüket elárverezték már. A házát, a telkét, a zárt kertjét, a gépjárművét. Gyakorlatilag az elsőfokú fővárosi törvényszék ítélet 48 millió forintot ítélt meg egy olyan bankkal szemben, akinek a végelszámolása folyik. Abban az esetben, ezt nevezzük Argenta Kreditnek, de beszélhetnénk a Sperbankról is, akinek szintén folyik a végelszámolása. És abban az esetben, hogyha törvény erejénél fogva felfüggesztődnének ezek a perek, előállhat az a helyzet is, hogy nem lesz a hitelező, akitől vissza lehetne kérni. És például ebben az esetben júni 16-án fog a fővárosi ítélőtábla döntést hozni ennek a családnak, ahol már első fokon 48 millió járna vissza. És képzeljük el azt a helyzetet, hogyha gyakorlatilag hajléktalanná vált ez a család. Ráadásul meghalt az édesapa a per alatt, nagyon régóta, több mint 10 éve pereskednek. És ugye a másodfokú ítélet az mostanra várható 2 hét múlva. El lehet képzelni, hogyha itt most leállítják, semmiük nincsen, gyakorlatilag az utolsó esély, hogy meg itt a nyári szünet előtt pénzhez jussanak, és felfüggesztődne a per.
1: Ezt akartam kérdezni még, hogy ugye az a törvényjavaslat, ami bent van, az felfüggeszti a pereket, de azokat a pereket is felfüggeszti, ahol erősen nyerő hely pozícióban, ahol vagy várhatóan nyerő pozícióban vannak az ügyfelek.
2: Szinte csak olyan perek vannak folyamatban, szinte. Ahol a fogyasztó adós családoknak pénz jár vissza. Azok egy 10% alatti azon perek száma, ahol gyakorlatilag még mindig folyik a végrehajtás a 20 évvel ezelőtt fölvett deviza kölcsönük vonatkozásában. Egyébként a gépjárműves szerződéseknél ott kényszerültek bele ugye ott nem volt közokirat. Ugye a ingatlan alapú szerződéseknél minden esetben közjegyzőhöz mentek el, és ott rögtön végrehajtható, ott nem kell pereskedni. Ott a fogyasztók korábban azért pereltek, hogy a bíró azt állapítsa meg, hogy érvényes vagy érvény, tehát, hogy érvénytelen a szerződés. Erről beszéltem, hogy sok esetben 2020 évet megelőzően ezek a szerződések a kúria által is érvényesnek tekintendők voltak, tehát nem, szinte nem lehetett pert nyerni. 2021-től történt egy változás, amikor elkezdték végre alkalmazni az uniós jogot, de akkor sem minden banknál, csak a bankok egy részénél. A gépjárműves szerződéseknél pedig ugye nem volt közokirat, hogy gyakorlatilag 90%-ban eladták a bankok egy úgynevezett követeléskezelőnek a követelést, és a követeléskezelők úgynevezett fizetési meghagyással pert indítottak a fogyasztókkal szemben. Na hát nagyon sok ilyen, leginkább a végrehajtások emiatt vannak folyamatban. Ha a fogyasztóadós elbukott egy gépjármű alapú szerződésből fakadó követelés iránti pert, annak a végrehajtása folyik. Na most ezt fölfüggesztik, és mi fog történni? Azt mondják erre az ítéletre, hogy hibás, és nem kell visszafizetnie ezt a pénzt. Megsemmisítik jogszabály erejénél fogva ezt az ítéletet? Vagy nem hoznak ezzel kapcsolatban döntést, a fogyasztó így is fizeti, leáll a fizetési kötelezettség, mondjuk egy év múlva folytatja, és a késedelmi kamatai megnőnek. Tehát, hogyha folyik a végrehajtási eljárás, és nem vezet eredményre, és egyszer és mindenkorra nem oldják meg, hogy itt a vége, és mindenkinek visszajár minden, és megszűntek a végrehajtások, akkor valaki rosszul fog járni a késedelmi kamatok miatt.
1: Mindenkinek visszajár minden, azt azért tisztázzuk, hogy az azokra vonatkozik, ahol egyértelmű a jogi helyzet, hogy vagy az árfolyam résre, vagy a tájékoztatással
2: jelen pillanatban,
1: gondolt.
2: De nem tudjuk, hogy a törvényjavaslatban mi a cél.
1: Na ezt akartam kérdezni még, hogy, és utolsó, mert tényleg futunk ki az időből, hogy látszik annak jele, hogy ez a törvényjavaslat még módosulni fog, mert van, aki kifejezetten rosszul jár, hogyha a jelenlegi szöveget elfogadják, de hát azért a parlamentben ezt még lehet azért bütykölni. Tehát,
2: nincsen hogy... jelenlegi szöveg. Egyelőre a törvényjavaslat annyit tartalmaz, hogy fel kell függeszteni a végrehajtásokat meg a pereket. Nem tudjuk, mi a cél. 14-ben, amikor hozták azt a 7 jogszabályt, akkor tudta mindenki, hogy azért függesztik fel a pereket és a végrehajtási eljárásokat, mert az árfolyamrés miatt, valamint a kamatemelés miatt újra fogják számolni a szerződéseket. De ne felejtsük el, hogy akkor még 6-8 éve futottak ezek a szerződéses konstrukciók, tehát még mindenki a futamidő előtt volt, és gyakorlatilag ebben az időben ment el nagyon a forint deviza árfolyama, ugye akkor forintosította.
1: Hát meg a svájci frank még pluszba.
2: Így van. Most mi a cél? Tehát nem látjuk azt, hogy most az a cél, hogy folytassunk társadalmi egyeztetést, vagy az a cél, hogy egyszer és mindenkorra az uniós jogot alkalmazva mindenkinek adjunk vissza mindent, vagy az a cél, hogy egyáltalán a bírósági ítélkezési gyakorlatot valamilyen mederbe terelve meghatározzuk, hogy például mennyi időn belül kérhetik a semmiség megállapítását a fogyasztók. Tehát nem lehet tudni, hogy mi az, ami miatt ez a törvényjavaslat benyújtásra került. Azt látjuk, hogy fogyasztó érdekében történhetnek a jogszabályok megalkotása, ugyanakkor azt nem látjuk, hogy mi a végcél, és azért a kampány során nem hangzott el olyan kijelentés senki részéről, hogy 3,5 millió ember visszakapja az összes kölcsön összegén felül befizetett pénzt.
1: Legyen az egy árverezet. Az kicsit szíven szúrná a bankrendszer. Tehát
2: a teljes gazdaság, igen. Igen.
1: Tehát valószínűleg nem ez a végső cél. Hát nagyon szépen köszönöm, Krisztina. Ebből az következik, hogy valószínűleg ezen a törvényjavaslaton is még van mit dolgozni, és van mit rajta módosítani, de ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogyha világosan látják, hogy mi a cél, akkor valószínűleg lehet véglegezni a törvényjavaslatot. Hát reméljük, hogy a törvényalkotók ezt tudják.
2: Köszönöm szépen
1: nagyon
2: a lehetőséget.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Viszontlátásra.
1: Biari Krisztinát, ügyvédet, a devizahiteleseket képviselő ügyvédet hallottuk. Köszönjük.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti jelképét. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton a Váci úttól a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljáróig baleset miatt változatlanul csak arra szólni tudnak. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, még a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé szintén lassulást tapasztalhatnak. Az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton is telítettek a sávok, illetve az Egér úton is akadozik a haladás a Balatoni úttól befelé. A Bartók Béla úton a Móricz-Zsigmond körtér irányában a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon befelé és a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé szintúgy torlódást tapasztalhatnak. Nehéz az átjutás az Erzsébet hídon Pestre. A Pesti alsó rakparton egybefügg a sor a Margit hídtól déli irányban a Lánchídig. A Rákóczi úton a Barostértől befelé, az Üllői úton pedig a Határúttól befelé szakaszon szintén fennakadásra kell készülni. Varga Eltelen, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, június 1-én reggel 9 óra 6 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Szabó Ákos, a Portfólió újságírója. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: És ugye, amit megtudtam, neked van spanyol meg a angol háttered, mármint nyelvi háttered, és a témánk az ma pont olyan, hogy mind az amerikai, mind a spanyol szál az elő fog jönni. Alapvetően Pedro Sánchez kapcsán kezdünk el beszélgetni, aki a spanyol nagy túlélő miniszterelnök, szerintem ezt lehet nyugodtan mondani, aki az utóbbi időben, hát mondjuk vannak még néhányan így, de talán a legkomolyabb konfliktusba keveredett Donald Trump-al. Azok közül, akiket ő nem ölt meg, vagy nem rabolt el, tehát akikkel nem valamilyen háborús konfliktusba keveredett, hanem egy ilyen rendes NATO-európai tagországról beszélünk, de láthatóan, hogy nagyon komolyan áll a kés a levegőben Pedro Sánchez és Donald Trump között. Mi van ennek a hátterében, vagy mi ennek a meghatározó oka?
2: Hát ez nem most kezdődött, ugye, hanem az iráni háború hozta el talán ezt a leglátványosabb kenyértörést, amiről értesülhettek a hallgatók is. Ugye Sánchez gyakorlatilag az egyik leghangosabb kritikusává vált Trumpnak az iráni háború kapcsán. Gyakorlatilag az elejétől kezdve, tehát abban a pillanatban, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta február 28-án Iránt, már akkor elítélte ezt, mint a nemzetközi jog megsértését, illetve egy illegitim...
1: És jó, ezt a február 28-ot már több mint 3 hónapja tart.
2: Igen, igen. Hát ez egy amerikai belpolitikai dolog, amire még ki lehet térni, ugye, hogy milyen hatása van Trumpnak a népszerűségére, az egész háborúnak az elhúzódása. De egyébként Sánchez már ugye az év elején Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablásakor is eléggé kritikusan viszonyult ehhez az egészhez, és aztán emlékezhetünk még például.
1: Úgyhogy azért elmondta, hogy mi nem vagyunk a venezuelai rezsim meg Maduro nagy barátja, de hogy ez a megoldás, ez viszont
2: igen,
1: nem megoldás.
2: Igen, igen, igen. Ugye ezt próbálja mindig kihangsúlyozni, hogy nem az iráni rezsim, nem a venezuelai rezsim védelmében beszél, hanem inkább próbál egy nemzetközi jog párti vonulatot képviselni, de emlékezhetnek a hallgatók akár arra is, amikor ugye tavaly a NATO tett egy ilyen ígéretet Trumpnak a hát elég erőteljes nyomására, hogy 5% növeljék a védelmi kiadásokat a GDP arányában. Ez nyilván kérdéses, hogy ez mennyire valós.
1: Nem fog bekövetkezni, mert ugye eleve az van mondva, hogy 3,5 kell, hogy legyen a katonai, a maradék másfél.
2: Pontosan.
1: Olyan infrastruktúra, amire rá lehet fogni, legyen ez AI, vasútépítéstől kezdve bármi, és szerintem a 3,5 a többsége nem fogja elérni, mire eljutunk odáig. Illetve Donald Trump már akkor nem lesz elnök, abban bízik nyilván mindenki, hogy az akkori amerikai adminisztráció kicsit, hát hogy mondjam, kompromisszumkészebb lesz ebben az ügyben.
2: Igen, ebben egyetlen nem vitatkozom, és ebből a szempontból is érdekes, hogy ugye Sánchez mégis beleállt ebbe, és gyakorlatilag mondta, hogy nem, még így se vállalják be, miközben azért Európában a legtöbb vezető ezt úgy mondta, hogy persze, persze, ez meg lesz, megoldjuk, nem
1: veled
2: tudom.
1: Veled vagyunk, Donald.
2: Persze, mint ugye ez az EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény is azért inkább egy ilyen szavakban létező dolog. És akkor itt mégis beleállt a Sánchez abba, hogy nem, ők nem fognak ugye ilyen háborús kiadásokra plusz forrásokat áldozni. Ez a külpolitikai része elsősorban, illetve mondhatjuk ugye az ilyen belpolitikai megfontolást is, ugye a legtöbb nyugat-európai országban azért mostanra elég mélyre süllyedt Trumpnak is a megítélése, voltak ugye a különféle Európa és Egyesült Államok közötti csörték, akár Grönland kapcsán, és
1: hát
2: azért ez
1: a szövetségeseinek egy része is inkább próbál távolságot tartani,
2: igen.
1: Mert hogy nem olyan jó, mint Piszkos Fred ugye a rejtőkönyvekben, hogy aki Piszkos Fred barát, látja, azt mindenki szintén utálja.
2: Igen, tehát ugye itt Giorgia Melonit is említhetjük, aki most már azért, amikor a pápánál majdhogy nem nagyobb szintű vallási vezetőnek titulálta magát Trump, azért nyilván ő ezt olasz miniszterelnökként nem nézte annyira jó szemmel, de ez például a spanyol jobb oldalon is eléggé nagy hullámokat vetett, tehát ott is volt ugye a radikális jobboldali Voxon belül, ami egyébként egy ilyen elég erős katolikus hagyományt ápoló párt, ott is voltak már belső hangok, hogy hát ezt azért már nem kéne úgy jó szemmel nézni, mert ettől függetlenül a Vox egyébként tartja ezt az ilyen erősen Trump párti irányvonalat, annak ellenére, hogy ugye az európai jobb oldalon, a nyugat-európai jobb oldalon azért látjuk azt, hogy már az AfD Németországban, ugye a francia nemzeti tömörülés elsősorban ők elég erősen már kritizálják Trumpot.
1: Kezdenek és távolságot és építeni, megtartani.
2: Ez így meg is tartja a népszerűségüket.
1: Tehát a Nigel Farage is
2: igen,
1: most
2: igen.
1: Már egy picit.
2: Igen, igen. Tehát inkább Trump most már egy kockázat ugye az európai politikusoknak, főleg a jobb oldalon, és ezt az ellenkező oldalról Sánchez nagyon jól meg tudja fogni ezzel a erősen Trump ellenes kiállásával, és nyilván neki ott vannak az olyan intézkedései is, amik egyfajta pozitív megítélést adnak neki a baloldali liberális körökben, nemzetközi szinten is, ugye legutóbb ez a óriási legalizációs programként emlegetett bevándorlási intézkedés volt az, ami legnagyobb port kavarta, ugye körülbelül 500 ezer illegális bevándorlónak adnak most lehetőséget arra, hogy rendezze a státuszát, elsősorban ugye munkavállalási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, és ez
1: végső soron
2: ez évek múltán ugye vezethet állampolgársághoz is, és szavazati joghoz. Nyilván a jobb oldal Spanyolországban nincsen ettől elragadtatva, viszont amit érdekes ebből a szempontból...
1: Brüsszelbe se lelkesek ettől.
2: Pontosan. Tehát azért az Európai Unió is kételkedett egy picit, hogy ez biztos jó döntés-e. Viszont ami ugye Spanyolországot nagyon érdekessé teszi ebben a kérdésben, hogy ezek a bevándorlók nagyon nagy részben latin-amerikaiak. Tehát, hogy ők a nyelvet beszélik, alapvetően van egy kulturális érintkezés, ugye nyilván a volt gyarmatok között, természetesen ott a társadalmi integráció nem jelent akkora problémát, és a jobb oldal az ilyen latin-amerikai bevándorlókkal szemben sem annyira elutasító, tehát ott a Vox is azt mondja, hogy inkább akkor őket kellene priorizálni, és ez a számokban, amit eddig láttunk az adatokból, azért jól látszik, hogy kolumbiaiakról, venezuelaiakról van szó elsősorban, akik ugye az egy Európába hát menekültek, vagy érkeztek gazdasági bevándorlóként, attól függ, hogy éppen
1: hát milyen Venezuelából sokan menekültek van. Szerintem.
2: Az biztos.
1: Súlyos volt az elmúlt évtized.

0: növekedik a lakosság, és ugye nyilván több a fogyasztás, stb. A munkaerőpiacot is ez nagyon jól hajtja, és ez nem feltétlen egy új keletű stratégia a gazdaság növekedés elérésére, nyilván ezt láttuk az Egyesült Államokban a Trump előtti években, de akár beszéltünk Kanadáról is, ahol szintén ugye a Justin Trudeau alatti időszakban gyakorlatilag az hajtotta a gazdaságot, hogy nő a lakosság, és hát most már az 50 milliót közelíti a spanyol lakosság, és következő években ezt meg is fogja haladni, ami hát azért egy fogyatkozó Európában elég jó fegyvertény a spanyol gazdaságnak, összerakva ez.
1: Hát az európai szavazataik is növetnek majd a spanyoloknak, tehát hogy Európán belül is, ez pontosan, az esetben növet pontosan a befolyásuk, nyilván, hogyha a gazdaság is. Na most mindez a dolog, ami alapján egy ilyen picit rózsaszín kép, mintha kezdene kirajzolódni, hogy a Pedro Sánchez gyönyörűen ráérez arra, hogy rosszba kell lenni a Trumppal, mert az segít neki a belpolitikába, beengedi a bevándorlókat, főleg Latin-Amerikából, akik ugye beszélik a nyelvet, könnyen tudnak integrálódni, szépen megy a gazdaság, ő nem akar annyit költeni fegyverkezésre. Szóval ez így eddig ez mind remekül hangzik. Ugye volt még, ami ugye a nemzetközi politikában egy ilyen demokrácia védelmi csúcs találkozót csinálta, tényleg igen. A kolumbiai, mexikói, brazil, dél-afrikai és mindenféle
0: baloldali
1: országoknak az elnökei jelentek meg, de ettől még se tűnik úgy, hogy azért ez egy lefutott ügy, hogy mondjuk a következő választás simáhozná Pedro Sánchez, mert van valami, amivel viszont hát folyamatosan támadás alatt vannak, és ami visszatérő vád, ez a korrupció.
0: Így van, és nagyon érdekes, hogy pont ma beszélgetünk, hogy a június 1-én volt az 2018-ban, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök lett legelőször a spanyol történelemben, olyanként, aki bizalmatlansági indítvánnyal került ebbe a pozícióba. Ugye emlékezhetnek még akár a hallgatók a Gürtel ügyre, amit ugye a néppártot fogta elég nagy harapófogóba, ugye ebben bukott meg Mariano Rajoy, aki a néppártnak volt ugye a vezetője, és vezette az országot is jó pár évig, és akkor Sánchez egy óriási korrupcióellenes fellépést ígért, és hát most ott tartunk 8 évvel később, hogy az van az asztalon, hogy ő mikor fog belebukni ezekbe a korrupciós ügyekben.
1: A felesége,
0: így van,
1: miniszterei, korábbi miniszterelnök, szocialista miniszterelnök Zapatero.
0: Így van.
1: Tehát, hogy azért
0: testvére is. Így van.
1: Tehát elég impresszív névsor az, akik valamilyen módon érintettek. Nyilván ezek nagy részében még nincs bíróság ítélet, meg ártatlanság védelme. De azért
0: az egyikben már érkezni fog. Tehát most várják a következő hetekben, hogy ebben a maszk beszerzési ügyben, ami arról szólt, hogy ugye a Sánchez bizalmasainak tartott miniszterek, tanácsadók, hárman, őket egy ilyen Peugeot Mafia néven szokták illetni.
1: Peugeot-ba jártak, vagy mi?
0: Pontosan, amikor Sánchez ugye először, vagy hát másodjára a párt élére került, akkor ők egy ilyen Peugeot-val járták az országot, egy nagyon pici Peugeot autóval, az típusát már nem mondom meg, és hogy, tehát hogy ő ez a bizalmi köre Sáncheznek, és bár őt személyesen nem érték vádak, tehát ő nincsen eljárás alatt egy ügyben se, azért nyilván, hogyha kezdik a király körül kilőni az összes gyalogot, meg a lovast, meg az összes szereplőt, és ugye a Sánchez a védelméről is illik beszélni ilyenkor ugye a másik oldalnak. Ő azt mondja, hogy például a testvére, illetve a felesége elleni ügyek elsősorban ilyen jobboldali aktivista csoport révén kerültek a köztudatba, és hogy ezek ilyen boszorkányüldözés. Amit a Trump is mondott.
1: Amit egyébként minden politikus mond, persze, amikor valami van, vannak, függetlenül attól, hogy igaz, igen, vagy igen, nem.
0: És vannak azért olyan ügyek, amik kevésbé köthetőek ehhez a Manos Limpias, vagy Tiszta Kezek nevű szervezethez. Ez például ez a maszkbeszerzési dolog, hogy ugye azon kerestek rengeteg...
1: nekik nem volt, ők abban nem utaztak.
0: Ez annak az egyik másik verziója, hogy a különböző politikai szereplők hogyan kapnak csúszópénzeket azért cserébe, hogy milyen cégeknek adnak ugyebár busás megrendeléseket, itt maszkokról volt szó, és a Zapaterót pedig, aki ugye gyakorlatilag a munkás, vagy a spanyol szocialista munkáspárton belül is egy ilyen legendás alak, ugye ő volt a 2000-es évek elején, 2004-ben választották ugye először miniszterelnöknek, és rengeteg reformot köszönhet neki az ország, elsősorban nyilván ilyen baloldali intézkedéseket, és itt hát az ő renoméjának a hát, hogy mondjuk

0: ezt csökkenése, az nyilván így a párt számára is elég nagy megrökönyödést okozott. Itt ugye egy ilyen légitársaságnak a megmentéséről van szó, hogy az állam egy ilyen óriási mentőcsomagot adott egy olyan légitársaságnak, ami a pletykák szerint 2 darab géppel rendelkezett, és azt mondta erre a Sánchez kormány, hogy ez egy nemzeti stratégiai ügy, hogy mi megmentsük ezt, és elvileg a Zapatero volt az, aki helyben járt ennek a légitársaságnak az ügyében, és itt jön egy ilyen venezuelai szál is, mert a gyanú szerint akár még a venezuelai Maduro rezsimhez is kerülhetett ebből a mentőcsomagból bizonyos összeg, és akkor itt nyilván ugye az ellenzék az hangosan mondja azt, hogy akkor most a spanyol állam a Sánchez alatt finanszírozta Madurónak a rezsimjét. Ezek nyilván feltételezések és gyanúk, viszont nem segít azon, hogy például az egyik ilyen érintett minisztere, vagy volt minisztere Sáncheznek a feltételezések szerint 2020 környékén a mostani venezuelai elnökkel, Delcy Rodríguez-zel találkozott egy madridi reptéren titokban, úgyhogy Rodríguez szankció alatt volt Európában, és nem léphetett volna az Európai Unió területére.
1: Hát akkor nem is lépett, csak ezek szerint a...
0: Lebegett. Vizen járt Delcy Rodríguez. Szóval itt azért nyilván vannak szorosabb kötődések is, vagy lehetnek. Szóval egy óriási korrupciós ügyről van szó, és nyilván ezért követeli most a spanyol jobboldal az ellenzék a Sáncheznek.
1: Nézzük a jobboldalt. Ugye van a hagyományos jobboldal a PP, és van ugye a tőlük jobbra álló a Vox. Hogyan szerepeltek ők az utóbbi időben az ilyen regionális választásokon? Külön-külön együtt, ezt gondolom azért itt is egy alapvető kérdés, mint hogy az AfD fog-e tudni valamikor, pontosan, ugye a CDU-CSU-val, meg a... Szóval ez sok országban kérdés, hogy a szélső jobb vajon igen, a hagyományos jobb oldallal tud-e szövetséget kötni, nem tud, vagy maradnak karanténban, mi a spanyol helyzet most?
0: Alapvetően Spanyolországban regionális szinten jobban elnézték azt, hogy a Vox együttműködött a néppárttal. Ugye még Andalúziában volt erre példa jó pár évvel ezelőtt, hogy először akkor a Vox szavazataival került hatalomba egy néppárti regionális kormány, és aztán 24-ben volt egy szakítás, a Vox próbálta eltávolítani magát a néppárt politikájától, és egy ilyen migrációs vitában ők akkor kiszálltak a regionális kormányokból, ahol együttműködtek, és akkor most megint van egy ilyen felívelése annak, hogy több úgynevezett autonóm közösségben, régióban vagy sikerült megegyezniük arról, hogy ki legyen kormányon. Andalúziában volt ugye a legutóbb regionális választás 2 héttel ezelőtt, ha jól emlékszem, és ott is az jött ki, hogy a néppárt csak a Vox szavazataival fog tudni kormányozni, és itt beszéltünk formálisan koalícióról, de a néppárt valószínűleg jobban örülne annak, hogyha egy ilyen külső támogatóként jelenne meg a Vox, tehát nem kellene 100%-ban a nevükre venniük a pártnak a platformját, mármint a Voxnak a platformját. Viszont a szavazataikra biztos, hogy szükség lesz, és hogyha most nézzük országosan a felméréseket, akkor is azt olvashatjuk ki ezekből, hogy a Vox nélkül a néppárt, az a PP nem fog tudni kormányozni, és emiatt ez nyilván egyfajta kiszolgáltatottság a jobb oldal felé a néppárt részéről, és azért ez okoz vitákat, hogy mennyire kellene nekünk jobbra menni, mennyire kellene átvennünk a Voxnak az javaslatait, hiszen Voxabb úgyse lehetünk a Voxnál, tehát mindig ez a probléma, hogy ott van az eredeti, akkor miért szavazna bárki a B-verziós jobboldali vagy radikális jobboldali pártra. Viszont ez Sáncheznek is ad egy elég jó kártyát a kezébe abból a szempontból, hogy 2023-ban is valamennyire lendített a szocialista párton az, hogy ugye a néppártot így a Voxnak az egyik ilyen fiók pártjaként kezdte el kezelni, hogy ők azok, akik hagynák, hogy ez a radikális jobboldali tömörülés, ugye itt Spanyolországban elég gyakori a fasisztázása az ilyen pártaknak, hát, már csak a franco örökség miatt is, és azt nyilván ugye a baloldal az eléggé kritikusan elitasítva kezeli. Szóval itt még lehet egy ilyen visszajövője Sáncheznek, hogyha sikerül valamennyire ezzel megtörni a Vox és a néppárt lendületét, viszont az ilyen korrupciós ügyek pont, hogy a Voxnak segítenek, hiszen a néppárt sem mentes ezektől, tehát ahogy már említettem, ugye Mariano Rajoy is így bukott meg, most is vannak folyamatban lévő ügyek a néppárttal szemben is, és akkor nyilván a Vox, mint ő a tiszta kezű párt a látszat alapján mondhatja azt, hogy mi vagyunk itt az egyetlenek, akik nem lopják szét ugye az államkasszát. És meglátjuk, hogy ez hogyan alakulna, azért nagyon érdekes, hogy
1: a most... végén lehet, hogy egyszer ebből nagy koalíció lesz, mint Németországban, vagy itt azért nagyon nem kedvelik
0: egymást. Szerintem megosztottabb a spanyol politika. Tehát ugye
1: tehát a spanyol politikai
0: annyira...
1: kultúrába ez kevésbé fér be.
0: Nem valószínű egy nagy koalíció, igen, igen. Nagyon kivannak, főleg most nagyon kivannak élezve ezek a bal és jobboldali törésvonalak. És ebből a szempontból egy utolsó gondolat már csak az, hogy Sánchez megbuktatása jelenleg nem valószínű, pont azért, mert akik meg tudnák buktatni, azok a különböző regionális pártok, az ilyen baszki, illetve más katalán nem, nacionalista, regionalista tömörülések, viszont ők pont azért nem fognak támogatni egy bizalmatlansági indítványt Pedro Sánchez ellen, mert konstruktív
1: lévén... A jobb oldaltól még
0: akkor,
1: rosszabbat várhatnának,
0: persze,
1: nem?
0: Tehát, hogy itt Sánchez ezt is tudja tartani egy ilyen zsarolási pozícióban, hogy mit szeretnétek engem, aki korrupt és valamennyire azért elviseli a ti nacionalista indít, vagy kezdeményezéseiteket, vagy akkor jöjjön a jobb oldal, ami ezeket azonnal gyakorlatilag csirájában folytaná el.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Ákos, hogy bejött és mindezt elmondtad nekünk. Szabó Ákost, a Portfólió újságíróját hallottuk, spanyol helyzetet elemeztük szerintem már majdnem kimerítően. Annyit még hozzátenni, illetve ettől teljesen függetlenül közben nézem a netet, meg látom, Magyar Péter már kijött Sülyog Tamás köztársasági elnöktől, és az az érzésem, hogy azon kívül, hogy elmondta mind a két fél a másiknak a véleményét, úgy látom, hogy előrébb nem jutottak, de még csak az első, hogy mondjam, ha jól értem, még lehet, hogy tart a sajtótájékoztatója Magyar Péter miniszterelnöknek. Ákos, köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm
1: és
0: szépen.
1: Most pedig egy kis Paolo Barbato, Keith Thompson következik.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton a Váci úttól a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróig baleset miatt változatlanul csak arra szólni tudnak. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, még a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé szintén lassulást tapasztalhatnak. Az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton is telítettek a sávok, illetve az Egér úton is akadozik a haladás a Balatoni úttól befelé. A Bartók Béla úton a Móricz Zsigmond körtér irányában a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon befelé és a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé szintúgy torlódást tapasztalhatnak. Nehéz az átjutás az Erzsébet hídon Pestre. A Pesti alsó rakparton egybefügg a sor a Margit hídtól déli irányban a Lánchídig. A Rákóczi úton a Barostértől befelé, az Üllői úton pedig a Határúttól befelé szakaszon szintén fennakadásra kell készülni. Varga Etelen, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Testbeszéd, fitness, egészséges életmód, kiegyensúlyozott táplálkozás, vagy egy kiemelt sportesemény. A Business Classban mindez testbeszéd tárgyát képezi.
1: Jó reggelt kívánunk itt a Jazzy Business Classban, június 1-én 9 óra 34 perckor László Csaban és Suri Imre önökkel, és itt van velünk a stúdióban kedvenc vendégünk, Mundell Takács Gábor, műsorvezető kollégák, nem Gábor, jó az, reggelt, az mindig egy ünnep, hogyha itt vagy velünk, tehát ezt nem lehet máshogy felvezetni. Ráadásul most könnyebb volt hazajönnöd, mert nem mondom, hogy a villamosra felült és hazamentél a BL döntő után, de azért majdnem, nem kellett repülni, meg össze-vissza menni, reptérre, ki, be, vissza. Milyen érzés volt Budapesten BL döntőt vezetni?
2: Hát azért ez, de ugye ez a stadionhoz az elég sok szál köt, már engem is, magánemberként is, szurkolóként is, magyar emberként is, az, hogy megtelt ez a stadion a világgal, és persze hát ugye itt volt a két csapat szurkoló tábora, de hát hogy ki mindenki volt itt, aki most eljött Budapestre, az önmagában is fantasztikus volt, de az, hogy egész évben mindig, amikor a csapatok kivonultak a pályára, akkor mindig azt látod, hogy Road to Budapest. Az összes papíron, összeállításon az volt, hogy Road to Budapest. Tehát az egész év arról szólt, hogy Budapest, és azt gondolom, hogy most, hogy túl vagyunk ezen a döntőn, hogy ezt sikerült méltó módon is megcsinálni. Tehát persze mindenki majd a meccsre fog emlékezni, de az, hogy érdemes volt idehozni Budapestre ezt a döntőt, tokkal vonóval, mi ezt meg tudtuk úgy rendezni, ahogy, ez szerintem ez egy nagyon jó érzés.
3: Azért bocsánat, tehát mindenhova az volt írva, írott Budapest, ugyanakkor volt olyan francia szurkoló, aki Bukarestben sikerült.
2: Sőt, én szombat reggel még ránéztem a Paris Saint-Germain ennek a hivatalos honlapjára, és a francia változatban jól volt, de az angol változatban Bukarest volt.
3: Jaj, de csúnya.
2: Igen, de aztán egy
3: huszárvágással megoldották.
2: Egy fél valaki szólhatott, én mondjuk én kiposztoltam, hogy üzenem a kollégáknak, hogy ne menjenek Romániába, mert a csapat itt van. De aztán egy fél óra múlva kicserélték, hát nyilván mások is észrevették, és akkor is levettem a posztot, mondom, oké, akkor jó, most már jó.
1: Hogyan, milyen volt a meccsnek a hangulata, illetve szakmai szempontból hogyan ítéled meg? Mert tavaly 5-0 volt, ott azért viszonylag egyszerű volt a beszélgetés, hogy ki volt jobb, szóval az világos volt. Itt azért a 12 vagy a 10. büntetővel dőlt el.
2: Most a hangulatról csak annyit, hogy 3 órával a meccs előtt nyitották ki a Puskás Arénának a kapuit. És 3 órával a meccs előtt már volt néző, aki beült. Uh-huh. És kiraktak zászlókat, meg feliratokat.
3: Én mindig így csinálom egyébként.
2: És 3 órával előtt, igen. Mert a megyeri utat is kinyitják 3 órával előtt.
3: Kettőre egyébként. Én szeretek kiülni.
2: Igen. És akkor már igen, akkor, na szóval egy csomóan akkor már bennültek, és akkor egyre többen lettek, és akkor időnként rázendítettek, énekeltek, stb. És tehát emberek bent ültek úgy, hogy 80 percből kezdődött a bemelegítés. Tehát őrület volt. És hát végig fantasztikus hangulat volt, hogy ahogy szokott lenni a végén, ugye a vesztes csapat szurkolói jellemzően 80%-ban gyakorlatilag azonnal elhagyták a stadion, tehát már az eredményhirdetést sem várták meg. Tehát a párizsiak meg még sokkal utána is ott ünnepeltek. Ami a meccset illeti, most viszont az történt körülbelül, amire számítani lehetett. Tehát egy szoros mérkőzés lesz, egy nagy taktikai csata lesz, és feltehetően kevés gól fog születni. És ez, hogy az Arzenál a 6. percben vezetés szerzett, ez aztán determinálta, hogy itt milyen futballt fogunk látni.
3: Az igazság, hogy nekem azért volt meglepetés némileg, mert az Arzenál Angliában egy domináns futballt játszik, sőt, igazából Európában is egy domináns futballt játszik, és az, hogy a Párizs ennyire leuralta és nem csak az első perctől kezdve a Párizs volt fölényben, és ők alakított, náluk volt többet a labda, ők passzoltak többet, az Arzenál konkrétan 11 emberrel védekezett, és abból próbált kontrázni. Tehát nekem ez egy meglepetés, hogy egy ilyen domináns csapat, mint az Arzenál, ennyire, és oké, hogy ez a taktika.
2: Igen, mert ugye a Párizs nagyon jó a gyors átmenetekben, és ugye akár a Dembélé, akár a Doué, akár a Kvaratskhelia hihetetlen gyorsan tudja bejátszani a nagy területeket, ami az ellenfél csapat mögött adódik. És az első félidőben az Arzenál abszolút behúzódott a maga kapuja elé, és érdekes volt látni a helyszínen, ugye át lehetett látni az egész pályát, és az, hogy jó magasan ültünk, tehát tökéletes át lehetett látni, hogy gyakorlatilag az Arzenál 10 mezőnyjátékosa az egy 15 méteres sávon belül volt. És azt átjátszani, hát ahogy láttuk a mérkőzésen, nem is nagyon lehetett. Tehát igazából az a 10, amiből egyenlítettek, az egy egyéni megvillanás volt, meg egy rossz védő munka pozíció, volt.
3: Egy rossz
2: igen, igen, tehát ava sikerült áttörni őket, és akkor egy-egy, és akkor soha többet. A másik fél időben már följebb támadott azért az Arzenál, tehát letámadott már az ellenfél térfelén is, és abban már azért több spiritus volt, meg az Arteta cseréje arra utaltak, hogy ő azért úgy szívesen megoldaná. Igen,
3: abszolút.
2: Igen. Csak hát azért a Párizs védelme sem...
3: Nekem bocsáss, az is nagyon érdekes volt, hogy az első fél időben, amikor fölállt a kezdő, az egy nagyon fegyelmezett csapat volt. És ahogy egyenlített
2: az Arzenálnál.
3: És ahogy utána kiegyenlített a Párizs, elkezdtek jönni be az individuumok. Tehát igen. Azok az Eze, meg a másik fiatal fekete srác, tehát hogy
2: a Madueke,
3: így van, aki ilyen egy-egybe esetleg meg tudnak oldani helyzeteket.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ők nem annyira csapatjátékosok, viszont olyan képességek vannak, hogy egy-egybe meg tudták volna oldani. Volt is erre törekvés, vagy volt is erre kísérlet.
2: Igen.
3: Ami viszont döbbenetes volt, hogy Gyökeres Viktornak mennyire nem volt még...
2: Azért, mert a Gyökeres Viktor egy olyan játékos, akit meg kell játszani. Mert a Gyökeres Viktor az a típusú, mint mondjuk vannak ilyen játékosok, csak hogy egy hazai példát, mondjuk a Böde Dani, bár a Böde szerintem ügyesebb, mint a Gyökeres. Csak lassabb most már. De hogy tehát a Gyökeres nem ügyes futballista. Tehát neki egy, maximum két labda érintés, de ahhoz az kell, hogy ő ott bent birkózik, és valaki megjátsza.
3: Igen.
2: Ő egyedül nem fogja meg, tehát hogy a Gyökeres elkezd cselezni, vagy labdát vezetni, akkor az már régen rossz. Tehát nem fog semmi se. És nem igazán tudták megjátszani a Gyökeres. Tehát sokan ekézik, hogy mennyire gyengén futballozott. Hát igen, gyengén futballozott, csak ő egyedül nem fogja megoldani.
1: Ugye nem azt a játékot játszották, amit normál esetben az Arzenál, hogy sokszor kap jó labdákat, amiből tud gólt rúgni.
2: Igen, meg nem is tudták, meg azért észnél kellett lenni, mert egy labdavesztés, és akkor gól. Egyébként pont a Havertz gólja volt olyan, amit a Paris Saint-Germain szokott rúgni, de ugye a Kvaratskhelyének is voltak megindulásai, meg a Dembélének is, csak sokkal kevesebb, mint szokott lenni. Tehát taktikailag azért nagyon ügyesen kioltották egymást, és ugye érdekes, hogy az Arzenálról sokan mondják, hogy ilyen jó védekező futballt játszik, és mások meg azt mondják, hogy ez nem, valójában nem védekező futball, hanem hihetetlen jó a terület menedzsment.
3: Igen,
1: azt mondtad a meccs közben.
2: Igen, mert ez egy annyira találó kifejezés, meg elgondolkozó, hogy terület menedzsment, vagy tér menedzsment.
3: Nagyon jó kezelés.
2: És hát jó, hát itt két nagyon jó csapat van, amelyik meg tudja egymást folytani, és végülis az Arzenál úgy veszített, úgy nem nyert BL-t, hogy 17 mérkőzésen veretlen volt.
3: Igen.
2: Veretlen volt.
3: Igen. Most nekem volt még egy észrevételem, és nekem az volt fura, hogy az összes második labda, vagy a második labdának a 80-90%-a az mindig a párizsiaké lett. Annyival dinamikusabbak voltak, fizikálisabbak voltak, annyival gyorsabbak voltak, fejben is és lábbal is, hogy az, ami egészen döbbenetes különbség volt. És akkor talán ez a válasz, hogy miért nem tudott az Arzenál dominálni.
2: Jobb volt a Párizs középpályája.
1: Lehetett az, hogy pihentebbek voltak a franciák?
2: Nem, azt nem hiszem, mert az Arzenál is rápihent, mert az utolsó fordulóban már mind a két csapat bajnok volt, és mind a kettő pihentette a játékosait, tehát azt nem gondolnám. Mondjuk az Arzenál több mérkőzést játszott a szezonban, viszont a Párizs nyáron ott volt a klubvilágbajnokságon, tehát nekik meg nem igazán volt nyári szünet. Tehát most az, hogy honnan számolod, hogy ki volt leterheltebb, mondjuk vegyük úgy, hogy mind a két csapat leterheltebb volt. Talán azért a francia bajnokság kevésbé veszi igénybe a Paris Saint-Germain, mint amennyire az angol bajnokság az Arzenált. És ráadásul nagyon érdekes volt, hogy volt egy kommentátor értekezlet pénteken, és ott beszélgettünk arról, hogy igaz-e az, hogy Angliában a Premier League győzelem, tehát a bajnoki cím az fontosabb, mint a BL. És azt mondták az angol kommentátorok, hogy igaz. Tehát ők 22 éve nem voltak bajnokok.
1: Hát főleg, hogy elveszítették most, nem?
2: Ki az Arzenál? Nem, most bajnokok lett.
1: De ugye sem, hogy az Arzenál elveszítette a BL döntőt,
2: hát erre
1: akkor őmőrünk a Premier League-nek.
2: És ráadásul úgy, hogy elvesztették a BL döntőt, és vasárnap volt a bajnoki parádé, a felvonulás.
3: 2,5 millió emberrel Londonban.
2: Hát igen.
3: Ő ezt mondták, ez egy angol sajtó.
2: Nem tudom, hogy lehet egy kicsit túloztak, de mindegy. De
3: másfél millió is
2: jogunk. Lehet, mindegy. De hogy igen, tehát valaki úgy fogalmazott, ami azért kicsit szélsőséges, ez olyan, mint amikor egy esküvő után, egy lagzi után még van egy morzsaparti is. Tehát azért a BL a morzsaparti
3: hát
2: jó, persze, tehát még sose nyert az Arzenál. Tehát mindenki azt mondta, hogy azért ez hiányzik. Egy Arzenál kultúrájú klubnak a pedigréjéből azért hiányzik egy BL győzelem, és az most sincs meg ugye pillanatilag. De hogy nekik fontosabb volt a bajnoki cím, természetesen mindent megtettek azért, hogy megnyerjék ezt a BL-t, és hát a nüanszokkal veszítették el, de hát az a 11-es.
3: Tegyük fel a kérdést, hogy tetszett a meccs? önmagában.
1: Szerintem jó volt, én szerettem.
2: Hát volt, aki a szomszédom azt mondta, hogy unalmas meccs volt, egyébként nem volt nagyon látványos, meg hát ne a Bayern München elleni 5-4-ből induljunk ki, ugye? Tehát nem volt nagyon
3: ahhoz
2: látványos,
3: képest ez egy szörnyű meccs volt, igen.
2: Hát valószínűleg, ha valaki otthon nézte közben társasági életet élt, akkor valószínűleg unalmas mérkőzés volt, vagy nem volt annyira. Én mondjuk nekem ott a helyszínen nem tud unalmas lenni, tehát ott azért elviszi az embert a hangulat, meg nem tudom.
3: Srácok,
2: azért...
3: az a helyzet, hogy azt mondják, rossz nyelvek persze, hát ki csak a rossz nyelvek mondanak ilyet, azért van a 4 napos foci fiesta, hogy a végén a meccsről esetlen a legkevesebb szó.
2: Hát ez, nem tudom, azért sokat beszélgetünk a meccsről, mert azért nagyon érdekes volt, meg taktikai szempontból, stb. Aki mondjuk nem egy nagy futballrajongó, csak most leült egy döntőt megnézni, az nem biztos, hogy most szeretett bele a futballba. Bár nekem egyébként tapasztalatom most már azért néhány döntőhöz volt szerencsém nézőként is, meg kommentátorként is, hogy egy-egy ilyen tornán általában nem a döntő a jó meccs.
3: Így van. Így van.
2: Mert ilyenkor már egy meccs, tehát nincs visszavágó, meg nincs javítási lehetőség, stb. Egy meccs, már mindenki tutista, két legjobb csapat, amelyik ugye ki tudja oltani egymást, tehát sokszor a döntő nem igazán izgalmas.
1: Ez VB döntőknél is rendszeres.
2: Ugyan, abszolút. Én kettőt közvetítettem, Brazíliában a Németország-Argentina hosszabbításba 1-0, és Dél-Afrikában a Spanyolország-Hollandia hosszabbításba 1-0. És egyik se volt jó, érdekes mérkőzés.
1: VB-t?
2: Nem, hát ez most a köztelevíziónak a kedves kötelessége.
1: Ugye egy dolgot tudtunk biztosan előre, ugye vagy az angolok, vagy a franciák nyernek, de a spanyol edző fog örülni. Mit lehet mondani, tehát hogy ez mennyire, ugye volt 2 évvel ezelőtt a Guardiola nyert, illetve 3 évvel ezelőtt a Guardiola nyert, spanyol edzők kezdenek ennyire dominálni?
2: Hát nem kezdenek. ennyire dominálnak.
1: Hát azért van még.
2: Ennyire dominálnak a spanyol edzők, igen. Bár ugye érdekes, hogy például a Barcelonánál ugye német edző van, hát most nem tudom, igen, hát az Angliában is megnézhetjük, azért van egy csomó, most ugye az Iraolát akarják kinevezni a Liverpoolhoz, igen, tehát azért a spanyol edzők valamit tudnak, valamit másképpen csinálnak, ott van abban a futballkultúrában valami, ami másképpen működik. Már most nagyon kíváncsi leszek, hogy működik a Real Madrid a Mourinhoval, én meg szkeptikus vagyok.
3: Egyébként nekem meg egy jó mosoly csalt az arcomra, amikor olvastuk ugye, hogy ott Mbappé a Párizsnál, és akkor mondta, hogy hát ő valami címet szeretne most megnyerni, úgyhogy átmegy a Madridba, és a Luis Enrique meg tapsolt, mert azt mondta, hogy hát nem csapatember, nem csapatjátékos, egyszerűen nem lehet őt beintegrálni ebbe a rendszerbe. Dembélé beállt a sorba, aranylabdát nyert.
2: Ja, de Dembélét is meg kellett regulázni, mert ugye a tavalyi szezon őszén a 8 csoportmeccsből, vagy bajnoki meccsből 4-szer pályára se küldte, fegyelmi okokból. Aztán a Dembélé rájött, hogy megértette. Be kell állni a sorba, aranylabdás lett.
3: Igen.
2: Ugye? Tehát ő megértette, az Mbappé ugye űrmennyiségű gólt lő, ugye, meg ő lett a Bajnokok Ligája gólkirálya, meg a Madridban messze ő rúgta a legtöbb gólt, és mégis azt hiszem 60 ezer madridista aláírta, hogy menjen el a klubból.
3: Igen.
2: Tehát azért a csapat, meg egy csoport között nagy a különbség. 11 játékos, meg egy csapat, az nem ugyanaz.
3: És az
2: Enrique volt az első, aki csapatot tudott csinálni a Paris Saint-Germainből, meg hát nyilván a katari fiúknak meg kell érteni, hogy ez nem azon fog múlni, hogy nálunk játszik a Messi, a Neymar, meg az Mbappé egyszerre, hanem azon fog múlni, hogy van-e csapatunk.
3: Igen.
2: És hirtelen, amikor megszabadultak mindenkitől, ezektől a kvázi sztárjátékosoktól, hirtelen 2-szer megnyerték a BL-t. Szóval nem véletlen mondták egyébként, hogy persze, itt vannak klasszis játékosok ebben a BL döntőben, de hogy igazából ennek a BL döntőnek a 2 sztárja, az a 2 edző.
3: Abszolút egyetértek. Így van.
2: Róluk szól a mese, hogy melyik fog tudni túljárni a másik eszén. És melyik fog tudni jobban meccselni.
3: És 60 percig az Arzenálát.
2: Hát jól látta, hát igen.
3: Átérte.
1: Jövőre ugye Madridban lesz a döntő, az Atletico Madridnak a stadionjába. Lehet, hogy megint ismétlés lesz? Tehát 3-szoros ismétlés, van esélye a PSG-nek erre?
2: Hát a mostani tudásunk szerint van, és ugye most nem tudom, hogy lesznek-e változások a csapatban. Ugye a tavalyi döntőben 16 párizsi játékos lépett pályára, abból 15 itt volt. Egyedül a Donnarumma nem volt itt, akiről meg azt mindenki azt, hogy hiba volt elengedni. Ugye, tehát ha azt nézzük, hogy az Arsenal meg a Paris Saint-Germain között milyen poszton volt a legnagyobb különbség papíron, akkor az egyetemen a kapus poszt. Az más kérdés, hogy nem tudott az Arsenal ezzel élni. Tehát az Arsenalnak például hogy a pontrugások legendásan a legerősebb fegyvere, és egyszerűen azt hiszem két szögletet rúgtak összesen.
1: Igen.
2: Tehát alig volt szabad rúgat. Nem nagyon tudták kihasználni azt, hogy a Szafonov ugyan nem alacsony kapus, de bizonytalan a kapuból való kijövetelekben. Most, amikor ki kellett, akkor teljesen hibátlanul jött ki, de nem tudták elérni azt, hogy ugye, hogy majd pontrugás, és akkor betömörülünk a kapu elé, és akkor a kapus nem tud mozdulni, nem tudtak ezzel élni. De összességében ugye, és nem látszik, hogy miért esne szét ez a csapat, mármint a Paris Saint-Germain. Tehát jövőre akár lehet, csak hát ugye a BL-ben jósolni bármit, tehát
1: nagyon sok éjes csapat van.
2: Hát igen. Meg hát ugye egy-egy meccsen múlhat a dolog. Tehát ugye például, amikor az Arsenal, hogy 20 évvel ezelőtt kiesett, ugye hiába vezetek 1-0-ra, a 18. percben kiállították a Jens Lehmannt a kapust. Igen. És akkor ott fölborult minden esély.
3: Egyébként az is érdekes volt, hogy többen úgy ítélték meg, hogy a bírók nem az Arsenal voltak, finoman szólva.
2: Hát ez nem tudom, tehát én ott a helyszínen ezt annyira nem érzékeltem, ugyanakkor mindig problémája minden angol csapatnak, hogy a Premier League-ben többet engednek, a fizikális játékból, a kontaktból többet engednek.
3: Most ez volt.
2: És egyébként
3: mindent
2: ugye...
3: oda fújt a német, mindent. Mindent a Párizsnak fújt. Az
2: hát összes mert kevesebb kontaktot engedélyezett, ugyanakkor meg az Arsenal, meg ugye vitatja azt a bizonyos 11-es szituációt. Tehát ami a lassításból látszott, hogy a két fickó egymásba karolt, majd együtt elestek. Tehát, hogy azt ide fújni vagy oda, tehát biztos volt. Tehát, hogy ha nem adják meg, akkor az Arsenal prüszköl, ha megadják, akkor Paris Saint-Germain prüszköl. Mindazonáltal imádom ezt az adatot, ez a játékvezető 10 mérkőzés vezetett az idei BL-ben, és soha egyetlen egyszer sem hívták ki, hogy nézze meg a videót. Mm-hmm. Tehát minden döntését, amit varoztak, azt a varbíró mindegyiket jónak látta. Hát 10 meccsből egyszer nem hívják ki, mert ugye akkor hívják ki, az szerintük nem jó döntés született. És ezt a német játékosat egyszer se hívták ki az idei BL sorozatban 10 meccsen. Ennél a szituációnál se hívt. Ez egy ilyen kiki szitu volt, ő ott a helyszín így látta.
3: Lehetett volna így is, úgy is, persze. Hát ezzel egyébként egyetértek. Nem, nekem ott volt a fura, hogy tényleg bármilyen ütközés volt a labdáért menő párharc, ha két ember ütközés az egyik elesett, akkor biztos, hogy a franciának
2: hívták. Igen, mert a német bíró az másképp látja, mint hogy a Premier League-ben van. Az angolok többet engednek meg maguknak. Egyébként meg, hogyha a 11-es párbaj az Arsenal nyeri, akkor most tök más aspektusból
3: beszélgetünk.
2: Láttam most egy összeállítást, hogy az Ezé, aki kihagyta az első 11-est, az már nem tudom, hanyatszor játszotta el azt, hogy ilyen totyorgós 11-es lőtt, és nem is lett gól. Ha mindig kivédték neki, vagy nem tudom, és most is mellé rúgtak. Tehát szegény Gabrielt meg sajnálom, azon valahogy látszott, hogy az ott a berantolva, és föl is durrantotta.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy bejöttél, és beszélgethettünk veled. Hát egy picit irigykedünk, hogy te onnan nézhetted, bár azt kell mondjam, hogy fantasztikus élmény, jövőre pedig Madridba akkor folytatjuk. Mondját Takács Gábort, hallgattok műsorvezető kollégánkat a budapesti BL döntőről, és most pedig, hát lehet, hogy az imé fog be a füledet, a Viádo Championsnak a japán verziója fog következni, teljes másfél perc, és utána pedig a tőzsdével zárjuk a mai napot.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Nariyamanai hakushu no naka ojingi shita tomito meisei sore ni matsuwaru iroiro na ii koto okage sama demo sore

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, 9 óra 53 perckor eljött a búcsúnak a pillanata, de mielőtt ez bekövetkezik, először nézzük, hogy hogyan nyitott a budapesti tőzsde. A BUX 135.118 plusz 0.37, hát az elmúlt hetekhez képest azért ez határozottan feljebb van. A Magyar Telekom 2628 minusz 0.08%, a MOL 3890 plusz 0.93, ők állnak a legjobban a blue chipek közül, az OTP 41.680 plusz 0,26, és a Richter egy pici mínuszban van, 12.830, szabad szemmel alig látható, mínusz 0,08. A devizáknál pedig az euróhúf 353,9, tehát az euróhoz képest, hát már lassan közelebb vagyunk tényleg a 350-hez, mint a 360-hoz, a dollár pedig szintén nagyon-nagyon közeledik a 300-hoz, 303,64, a bitcoin 72.852, itt nagyon nagy mozgás nem volt az elmúlt héthez képest, és hát ugye a hormuzi szoros kapcsán folyamatosan halljuk, hogy lassan kitör a béke, nem tör ki a béke, azért a 100 dollárt azt mostanában nem értük el, 94,36 a Brent olajnak az ára, ez amit legfrissebben látunk, és még gyorsan egy gyors hír, Magyar Péter sajtótájékoztatójából, azt hiszem, hogy egy pillanat, szó szerint próbálom majd idézni. Egy jogi aktussal kell visszaállítani a demokráciát, illetve amit még mondott, hogy az alkotmányt fogják módosítani, és ez nem egy személyre szabott módosítás lesz, de mindenképpen Sulyog Tamásnak a mandátumát véget szeretnének ennek vetni. Ez azt hiszem, ami világosan kiderült a sajtótájékoztatóból, ami Magyar Péter látogatása után volt a Sándor Palota előtt. Eljött a búcsú pillanata, köszönöm az egész reggeli figyelmet mindenkinek, további szép napot, jó szórakozást, viszont hallásra!
0: Jazzy. Jazzy.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDFS és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti jelképét. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. In the Irie 2001-ben robbant be a köztudatba debütáló Acoustic Soul című albumával, amely azonnal klasszikussá vált. Az albumot 7 Grammy-díjra jelölték, de azon az estén India egyet sem kapott meg. Később azonban kárpótolta az élet, pályafutása során 4 Grammy-díjat és 23 jelölést gyűjtött be. A Can I Walk With You című dalát játsszuk. Előtte jön Hayai, egy rendkívül izgalmas szaúd-arábiai származású, de Londonban élő énekes dalszerző producer. Ez a Maybe It's You.
1: If it wasn't for the airport rummaging and baggage claimed, different things that all seemed the same. If the drinking didn't dehydrate, Tony would turn his back.

0: Folytatódik a Jazzy Lexikon, Lizzót hallgatjuk majd. Január végén bejelentette, hogy nyáron egy 12 állomásos exkluzív koncertsorozatot ad a neves Blue Notes Jazz Club New York és Los Angeles-i helyszínein. Itt a dalait különleges jazz és fuvola átiratokban adja elő. Good as Hell című dalát játsszuk. Most pedig John Eric Booth zenél. Gyakran dolgozik együtt fantasztikus hangú underground soul énekesekkel és énekesnőkkel, gyakran készít remixeket más producereknek, és az ő saját dalait is előszeretettel gondolják újra. 2009-es lemezéről hoztunk egy dalt.
1: I got

0: Jazzy Lexikon.
1: 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis a szerencsejáték tárgy nyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani.
0: Jazzy Lexikon.

Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Leisure egy öttagú új-zélandi együttes Aucklandből, amit 2015-ben alapítottak. Zenéjüket a funk, soul, R&B és chillwave indie pop elemek kifinomult ötvözése jellemzi. Let It All Out című dalukat játsszuk. Duncan Miller a 90-es évek londoni zenei forradalmában szocializálódott, amikor a soul, a jazz és az elektronikus ütemek elkezdtek látványosan keveredni. Bár az Egyesült Királyságban él, az igazi nemzetközi áttörést az hozta meg számára, amikor a szólóanyagaival sikerült betörnie az amerikai rádiós piacra, ami európai jazzzenészként óriás szó. A New Day szól tőle. Most pedig a Future Loop Foundation zenél, az 1990-es és a 2000-es évek brit elektronikus zenei színtérének egyik legizgalmasabb stílusteremtő underground projektje. A név mögött a sheffieldi születésű producer Mark Barrottal. Ez a My Movies Like Life.

0: Kezdi Lexikon.
1: A repülőgép figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér, kettes futópályának Becsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy, a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotter domb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk, a hétvégén is támadta egymást az Egyesült Államok és Irán. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Massoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Ismét lemondásra szólította fel Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Sólyog Tamással. A találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítást dolgoz ki elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MTFS és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Félpályán lezárták a Szolnoki és Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Morea Mazza egy Los Angeles énekesnő dalszerző zenekarával, a The Mooddal együtt egy vintage, mégis friss hangzást képviselnek, amely gyakran akusztikus hangszereken és harmonikus vokálokon alapszik. A Los Angeles énekesnővel Emily Ebert a közös daluk a Protect Your Pistol Mind. Sarah Jane Morris brit énekesnő a 80-as években vált ismerté a The Communards tagjaként. Később szóló karrierjében a jazz és a soul felé fordult, Mario Biondival közös dalát játsszuk most.

0: Kezdi Lexikon.
1: A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchidat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra felfüggesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark már korábban is tervezett hídakat. Így a Lánchídnak vannak, voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a Lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi Lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a Lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai Lánchíd megépítésének történetét.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Bob James egy legendás amerikai zongorista, billentyűs zeneszerző, aki a smooth jazz és a fúziós jazz műfajok egyik úttörője és legbefolyásosabb alakja. 2007-es Urban Flamingo című lemezére elhívta zenélni DJ Jazzy Jeffet is, a Dead Bob Soul majd. Előtte Mark Ronson következik, több Grammy-díjat nyert, elismerve zenei produkcióit és zeneszerzői munkásságát. Londonban született, de New Yorkban nőtt fel. Mostohapja a Foreigner együttes gitárosa volt, így már gyerekkorától kezdve a zene vette körül. Egyetemi évei alatt népszerű DJ lett a hip-hop szintéren. Később producerként kezdett el dolgozni, és hamarosan a legkeresettebb nevek közé került. Lucky Day-jel közös dalát játszunk.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. Richard Cheese és zenekara egy paródia zenekar, ami Los Angelesből indult el. Különböző stílusú ismert számokat játszanak Frank Sinatra, Dean Martin és Tony Bennettet idéző előadásmódban. Vanilla Ice dalát halljuk tőlük. A New Orleans-i származású John Batista zeneszerzés és a billentyűs játék mellett énekel, basszus, gitározik, vonós hangszerekkel játszik, és még a teremint is meg tudja szólaltatni. Big Money című dalát hoztuk. Most pedig egy 1966-os Marvin Gaye dal feldolgozásra szól. Diana Ross ezzel a felvétellel jelölték Grammy-díjra, mi Jocelyn Brown-tól hallgatjuk. A következő zenei blokkunkat követően jön a Daily Hír magazin. Itt lesz DJ Jovan Jazzy Mix, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Kezdi Lexikon.
1: A középkortól a rakpartok és a töltés kiépítéséig több mint 50 nagy árvizet jegyeztek fel a mai főváros területén. A szabályozatlan folyó zátonyai szűkebb részei akadályozták a jég levonulását. A nagyobb táblák megakadtak és visszaduzzasztották a Dunát, a jeges ár így betört a városba. Az 1775-ös pesti árvíz több mint 600 házat tett tönkre. Ez volt az az esztendő, amikortól megkezdődött a még korszerűbb árvízi védekezés a folyó Pest-Budai szakaszán, azaz töltést emeltek. A legnagyobb árvízre 1838. márciusában került sor. A ma is ismert rakpartok megépítésére pedig csak a 19. század második felében.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, a hétvégén is támadta egymást az Egyesült Államok és Irán. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányító állomásra mért csapást válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Ismét lemondásra szólította fel Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Sólyog Tamással. A találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítást dolgoz ki elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDFS és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Félpályán lezárták a Szolnoki és Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A belváros és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között a 87-es, a 87-a és a 187-es autóbusz, illetve az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. A villamos a repülőtér és a Balatoni út között egyvágányon közlekedik. Ma is kedden lezárják az Andrássy úton befelé a szervizutat a Bajza utcától a Kodály köröndig filmforgatás miatt. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell számítani, illetve a Magyar utcát időszakosan lezárják a Kossuth Lajos utcánál várhatóan ma délután 5 órától, holnap hajnali 4 óráig, ugyancsak filmforgatás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarubontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, kihagyja a Ludovika aréna és az Elnök utca megállót, illetve a Népliget felé a Kőris utca, Korányi Sándor utca megállót is. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

tette. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

0: tette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni, és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A kortárs magyar smooth jazz, funk és soul egyik legmeghatározóbb, legsikeresebb szaxofonos, a zeneszerzője, producere Zolbert következik. Ő az a zenész, aki Amerikában is komoly szakmai elismerést vívott ki magának, miközben itthon egyedülálló módon formálta és népszerűsítette ezt a műfajt. Budapest című dalát játsszuk. Empty Jones Liverpool zenei köreiből emelkedett ki, korábban más előadó kísérő zenészeként járta a világot, aztán elindította a szóló karrierjét. Saját bevallása szerint olyan legendák hatottak rá, mint Bill Withers, Ray Charles vagy Stevie Wonder. Ez az I Don't Understand.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Hey.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Ashanti nem csak énekesnő, de dalszerző és színésznő is. 2002-ben jelent meg első önmagáról elnevezett albuma, ami hatalmas sikert aratott, a Fool is Somebody. A kubai zene aranykorának veterán zenészeit hozta össze a Buena Vista Social Club. Wim Wenders rendező 1998-ban készített egy dokumentumfilmet a zenekarról, amely hozzájárult a projekt világszerte történő elterjedéséhez. Ez a Shan Shan.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterülő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magában foglalt egy újabb Dunahíd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd vagy Nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi, Budapest legdélebbi hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Dunahíd.
0: Jazzy Lexikon.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, jön a Kennedy Administration. A brooklyni székhelyű zenekar a mai New York-i zeneélet egyik legizgalmasabb formációja. Évekig rezidens zenekar voltak a legendás New York-i Groove Clubban, ahol csiszolták tudásukat. A Better Way című dalukat játsszuk. Richard Bona elképesztő életpályát futott be. Egy pici kameruni faluban született, ahol a jazz és a mai zenét még csak hírből sem ismerték. A Grammy-díjas zenész többször is járt Magyarországon, és mindig elmondja, hogy a kedvence a gulyás. A trombitás kollégája el is nevezte gulyás királynak. 2005-ös dalát játsszuk. Most pedig a Sibury Corporation zenél. Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, és ebből az alkalomból egy hatalmas világkörüli turnén vannak. Hazánkban is játszanak a nyáron. Ez a Depth of My Soul.

0: Timban.
1: Jazzy Lexikon.
2: A Szent László templom tornya 83 méter magas, ezzel Budapesten a legmagasabb. Csak a Szent István bazilika 96 méter magas kupolája magasabb nála. A templomtorony előzetes bejelentkezés után látogatható. Az erkély szintig lehet felmenni, ahonnan megcsodálhatják a panorámát. Tiszta időben a Szabadság szoborig is elláthatunk, és megfigyelhető, hogy a Szent László templom közel egy magasságban fekszik vele. Ez nem meglepő, hiszen Kőbánya hegye, az Óhegy tengerszint feletti magassága 147 méter, ami valóban összevethető a 235 méter magas Gellért hegyjel és a 175 méter magas Várhegyjel.
1: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még mai félig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A cégeknek mai félig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A pihenőidőt befolyásoló, rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy LED kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomáson, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tahográf. A pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták, és 740 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a külföldi fuvarozó meg is fizetett. Holnaptól ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Késő délutántól csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. A Yorkshire-i Gentleman's Dub Club zenél, a 9 tagú banda 2006-ban alakult. Sokat koncerteznek, fesztiváloznak, a Sugar Rush-t játsszuk. Most pedig lengyel Johanna énekel, a színpad mellett angol nyelvű dalokat ír, szerzőként külföldi produkcióknak is dolgozik. Ez a Rise.

0: Jazzy Lexikon.
1: Podmanicki Frigyes 1873-ban a város egyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, és dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagykörút vonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Kródi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metróállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla, ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Digby Jones zenéje, főleg a jazz és funky, de más stílusokat is hallhattunk már dalaiban. Rengeteg filmhez és reklámozatta már a nevét. A Piña Colada szólt tőle. A Cosmos Midnightot két testvér alkotja. Elektronikus zenei stílusokkal kísérleteznek. A zimbabwei származású rapper énekesnővel Kai Madzával közös daluk a Bang My Life.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Itt lesz trombon Shorty, amerikai zenész, már kiskorában zenével vették körül. Testvére a trombitás zenekarvezető James Andrews, unokája Jessie Hill énekesnőnek és dalszerzőnek. 2010-ben a Becca Tan című albumát Grammy-díjra jelölték a legjobb kortárs jazz album kategóriában. A Here Come the Girls szól tőle. Előtte az olasz Luca Debonars zenél, szinte futószalagon gyártja a slágereket. Nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kis lemeze vagy remixe is megjelenik. Popo Rood egy amerikai énekes és dalszerző, aki az oklahomai Normanből származik, Los Angelesben él és alkot, Rainy című dala a modern zenei trendeket ötvözi a 70-es évek szól és funk elemeivel.

0: Jazzy Lexikon.
1: Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövekvő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezhetett haza.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: Csütörtökön indul a Rozália borpiknik. Szulák Andrea gála koncertje a Margit szigeten, és a kortárs dizájn hazai alkotói is készülnek a nyárra. Jó napot kívánok! Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvenceit. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élőzenék is színesítik. Fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű borjóga is várja az érdeklődőket. Nagyszabású nyárindító koncerttel érkezik szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Szulák Andrea. Az Élet az Úr című gálaest a népszerű előadó művész több évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb dalait és színpadi sikereit idézi meg egyetlen produkcióban. Szulák Andrea neve hosszú ideje összefort a magyar musical, jazz és pop élettel. Karrierje során számtalan műfajban bizonyított. Ezúttal a legendás Stúdió 11 kíséri majd, amely 63 óta a hazai jazz élet egyik legismertebb formációja. Az est sztár vendégei között olyan előadók szerepelnek, mint Karamell, Verép Tamás és Wolf Kati. A közös produkciók mellett Szulák Andrea legismertebb slágerei, musical részletek, valamint hazai és nemzetközi szerzők dalai is felcsendülnek. A hétvégén a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont a Fix June-nak, ahol a kortárs dizájn és a nyári piknik hangulat találkozik egymással. A kétnapos rendezvényen közel 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit, köztük kifejezetten erre az alkalomra készült új kollekciókat és különleges tárgyakat is. A múzeumkert lounge hangulatú közösségi térré alakul DJ-kkel, gasztronómiai élményekkel. A program része egy szabadtéri beszélgetés is, amely a fenntarthatóságot, az újrahasznosítást és a kortárs dizájn világát járja körül. A Fix June azoknak is izgalmas lehet, akik egyszerűen csak kikapcsolódnának, és azoknak is, akik közelebbről megismernék a hazai kortárs iparművészetet. Pénteken és szombaton második alkalommal rendezik meg a Befogadás hangja fesztivált a Momkult Kupola termében, ahol a zene és a művészet az elfogadás és az összetartozás üzenetét közvetíti. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat eseményén a Kárpát-medence kiemelkedő, fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek színpadra, köztük Barabás Lőrinc, Agárdi Szilvia és a Pátyi Máltai Zenekar. Erről Romhányi Tamás kommunikációs vezető beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Elsősorban művészeti esemény. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat azt vallja, az összes fogyatékos programunkat ez jellemzi, hogy értéket kell teremtenünk, értéket kell adnunk, tehát nem azt szeretnénk el, nem a sajnálatra szeretnénk appellálni azzal, hogy a közönség megvásárolja, vagy befogadja, elfogadja mindazt, amit kínálunk, legyen szó, akár kézműves termékekről, akár ipari termékekről, akár valami szolgáltatásról, amit fogyatékos embereink nyújtanak, akár mint most zenéről, hanem hogy az önmagában legyen érték, tehát a produkció vigye el a figyelmet és az érdeklődést, és ne a sajnálat. Tehát nem kérünk sajnálatot. Őszinte elfogadást, együttérzést, azt lehet, hogy igen, és a tavalyi első alkalommal rendezett Befogadás hangja fesztiválon is nagyon nagy élmény volt látni, hogy az emberek nem csak a zene hatása alá kerültek, hanem annak a hatása alá is, hogy kiktől kapják ezt a muzsikát, és sok a közönségben, sok szemben megcsillant egy-egy könycsepp, látszódott a meghatottság az arcukról, de amit megtapsoltak, az a produkció volt, a zene, és most is ezt szeretnénk, hogy így legyen ezen az alkalommal.
3: Mi ez a bizonyos Csillaháza integrált intézménye?
2: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egyik régi emblematikus intézménye. Nagyon sok mindenki él ott. Akikről most beszélünk, 75 különféle fogyatékossággal élő ember, értelmi fogyatékosok, halmozott fogyatékossággal élő emberek, akik közül többen művészeti tevékenységet is folytatnak. Vannak alkotócsoportjaink, kerámia műhelyünk van, kézműves csoportunk van. Vannak, akik itt ezen az estén is megmutatják magukat, táncolnak, harangjátékot adnak elő, és hát a koronavírus óta van Pátyi Máltai zenekarunk is, amely együttes egyre bátrabb, egyre professzionálisabb, annak ellenére, hogy a tagjai szinte kivétel nélkül állami gondozásban felnőtt fiatalok nem lehettek zeneiskolában, nem tanultak zenélni, viszont a koronavírus alatti karantén alatt hangszert vettek a kezükbe, és egyre magasabb szintre fejlesztették a játékukat, úgyhogy most már profi előadókkal közösen képesek önálló produkciókat is bemutatni.
1: A Romhányi Tamással készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
6: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még ma éjfélig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvénymódosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek mai félig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Holnaptól ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. A pop és a soul történelem egyik legszebb, legidőtlenebb balladája szól mindjárt. A dalt a Commodores frontembere Lionel Richie írta, és 1977-ben jelent meg a zenekar nevét viselő 5. stúdióalbumon. Előtte a The Hutch West Collective zenél, egy viszonylag friss és izgalmas kezdeményezés, nem egy hagyományos fix tagokból álló zenekar, hanem egy művészeti csoportosulás, egy kerti fesztiválból nőtte ki magát komolyabb zenei projekté. Ez a Place in the Sun.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a People's Choice zenéje. A Do It Any Way You Wanna zenei alapja annyira tökéletes és stabil, hogy az utókor producerei képtelenek voltak békén hagyni. A The Sugar Hill Gang nevű rap csapat erre a zenei alapra építette az 1979-es Rapper's Delight című albumának több fellépését. 1977-ben a Disco király Giorgio Moroder is készített belőle egy sajátos verziót, mi az eredetit hallgatjuk majd. Most pedig Etta James, amerikai blues soul, R&B énekesnő, zeneszerző felvétele szól a hatszoros Grammy-díjas énekesnőtől 1960-ban megjelent dalát játszunk.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentes mesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások, mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész

Pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvous-n bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Curtis Harding jön. Éveken át dolgozott háttérénekesként és társszerzőként a világhírű CeeLo Green mellett. Remek iskola volt szemere a popzenei struktúrák megértéséhez. Egy híres divatház arca és zenei nagykövete is volt. Dalai a Walking Dead című sorozatban is feltűntek. The Power című dalát játsszuk. Előtte a német zenész Matt Thorsten énekel, akit Elvis Presley zenéje ihletett, a swing és az elektro stílusok mágusa. The Last Day Like You Are. Most pedig a dán etióp Ayua Angelica énekel, akinek tehetségét sokszor Billie Holidayhez is hasonlítják. Dani a új jazz divájának is nevezi a kritika. Ez az Awesome Tuesday, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: Kevés költőnket fűztek bensőségesebb szálak Budapesthez, mint Kosztolányi Dezsőt. A szabadkai születésű költő 1903-ban az egyetem őszi szemeszterének indulásakor költözött fel Budapestre. Eleinte Pest hatalmas és idegen volt számára, nem is igazán találta a helyét, de fél év elteltével lassan felfedezte, mit is jelent egy fővárosban élni, ahol minden pillanatban történik valami érdekes. Józsefvárosi diákszállókon és hónapos szobákban, kis albérletekben lakott, lehetőleg közel az egyetemtéri, belvárosi bölcsészkarhoz. Ennek a korszaknak állít emléket az Üllői úti fák verse is, amelyet 1906-ban írt, amikor az Üllői út 21 szám alatt lakott. A házon emléktábla őrzi a vers születésének körülményeit.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Katona József legismertebb drámája, Bang Bang első változata 1815-ben készült. A mű ős bemutatójára csak 1833-ban a költő halála után került sor Kassán, de még sokáig nem igazán fedezték fel. A Bang Bang nagy történelmi sikerét 1848. március 15-e estéjén aratta a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán álló Nemzeti Színházban, a Józsefvárosban. Ezen az estén viselték először az 1848-as forradalom és szabadságharc jelképévé váló kokárdát. Gertrúd királyné szerepében a híres színésznő Laborfalvi Róza lépett fel. Az előadás a forradalom hevében félbeszakadt, de a színésznő azonban hamar feltalálta magát a váratlan helyzetben, és ő maga tűzött kokárdát az est krónikása Jókai Mór mellére. Kettejük első márciusi találkozásából aztán augusztusi házasság lett. A forradalmi színház est végén Egressy Gábor elszavalta a nemzeti dalt, a közönség pedig elénekelte a himnuszt és a szózatot is.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Queen Symphony és Concert Show. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margitszigetiszínház.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Giorgia Meloni miniszterelnök azt javasolta, hogy az ebola fertőzés kiemelt téma legyen az Európai Uniós egészségügyi minisztereinek júniusi találkozóján. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a mentők kapcsolatban állnak vele, közölte a város polgármestere. Cserpalkovics András elmondta, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult. A katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak. Országszerte borult az ég, több felé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A városban a megszokott csomópontok környéke telített, de mindenfelé élénk forgalomra készüljenek. Az M3-as autópályán Bakk térségében aszfaltoznak, ezért a 48-es és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Félpályás lezárás várható a második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utcánál, valamint lezárnak egy sávot a Múzeum körúton az Asztóriánál. További jó utat kívánok önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, kellemes délutánt kívánok mindenkinek a 65. Get Funky Party hetében hétfőn. Mindjárt jön a hangulatba hozó zene, de ezen a héten is játszunk, ezúttal más. A téma, más a kérdés és más a nyeremény is. Jó, ha tudják, hogy az idei Veszprém Fest fantasztikus zenei kínálattal várja a látogatókat, és a heti játékunkban naponta egy-egy páros belépőt nyerhetnek a kolumbiai szupersztár Juanes koncertjére, amely majd július 15-én lesz, tehát a napi nyereményünk egy-egy páros Juanes koncert belépő a Veszprém Festre. Minden nap másik kérdés, és a válaszokat e-mailben várjuk a játék@jazzy.hu címre. A mai kérdést is elmondom minden óra elején, ahogy szoktam, így hangzik. Melyik népszerű latin-amerikai tánc és zenei stílus neve jelent magyarul szó szerint szószt vagy fűszeres keveréket? Ez a mambo, a salsa vagy a tangó? Ha tudják, akkor már is küldhetik a megfejtést a játék@jazzy.hu-ra. Az a mondat, hogy megsebesültél tangó, az nem játszik. Most valami más játszik, a Zsani nevű zenekar következik, Shame című daluk, amely egy akció-krimi betét dala volt. A Szimatnak szemét, Szemétnek Szimat című filmben szerepelt, és nagyon jól muzsikált ott is, és mindig jól szól a Get Funky Partyban. Van ma születésnaposunk, van évfordulónk, van Mesélő Budapest, és mondom, jön a Shame, aztán pedig az Airi Mafia. Shame.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelynek szerkesztési metódusa nyomán most úgy jött ki a lépés, hogy a mai fő születésnaposunkról most, meg pont egy óra múlva fogok tudni beszélni. Közben persze lesz más beszélgetés is, hamarosan Szulák Andreával beszélgetünk, illetve még a Tej világnapja kapcsán is elhangzik majd egy beszélgetés. De kezdjük Marilyn Monroe-val, aki persze elsősorban színésznő volt, meg modell, de olyan kulturális jelenséggé vált élete röpke 36 éve alatt, hogy mindenképpen érdemes róla beszélnünk, és persze majd játszunk tőle dalt, hiszen énekelt is nem is akárhogyan. Szögezzük le és mondjuk el a tényeket. 1926. június 1-én született, és 1962. augusztus 4-én hagyott itt minket, tehát sok idő valóban nem adatott neki, és mondjuk el azt is, hogy Norma Jean Mortenson volt a böcsületes polgári neve, és ő lett bizony az 50-es, 60-as évek egyértelmű szex szimbóluma, a szőke cica, csupa nagybetűvel, miközben egyébként élettörténete, meg szakmai története meglehetősen nehéz, sőt olykor szomorú. Már az édesapjának a személye is kérdéses volt, a kis Norma Jean aztán lakott nevelőszülőknél, és amikor édesanyjánál paranoid skizofréniát állapítottak meg az orvosok, és zárt osztályra került, a kislányról a továbbiakban barátok gondoskodtak, akiknél sajnos abúzus áldozata lett, ennek következtében még dadogott is gyermekkorában. Élt árvaházban is, a vele történtekről ezt mondta, idézem, nem szerettem a körülöttem lévő világot, és mivel azt mondták, hogy mindez színjátszás, hát gyerekként én is úgy gondoltam, hogy színjátszást akarok és színészkedni akarok. A nevelő szülők forgatásokra is elvittek csak azért, hogy ne legyek otthon láb alatt, én meg imádtam a forgatásokon üldögélni. Hát innen indult Norma Jean Mortenson pályája és élete. 44-ben kezdődött a modell karrier, közben azért jelentkezett filmstúdiókba is, kevés sikerrel, de végül a Paramountnál azért szerződtették, hogy ne mehessen a konkurenciához. Kisebb szerepeket kapott, közben képezte magát, tanulta a színész mesterséget, és hát hogy nem, akkor a Fox egyik vezérével is állítólag összeszűrte a levet, így aztán előrébb jutott, és akkortájt kapta Marilyn Monroe nevet. Egyébként a Marilynt egy akkori Broadway sztár Marilyn Miller után, a Monroe vezetéknév pedig az édesanyjának volt a

0: felfigyeltek, másrészt pedig most meg is fogjuk hallgatni, és aztán egy kicsit később még magánéletének taglalásával, meg persze egy másik zenével emlékezünk meg Marilyn Monroe-ról, de akkor most jöjjön az, amit sokan összekapcsoltak a személyével, az anyagiasságot, a csillogás mondjuk stimmelt, a többi nem. Marilyn Monroe énekel itt a Jazzin.
1: The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives.

Tiffany's.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Azt írják a BKK infós kollégák, egyetlen egy rendkívüli hír érkezett szerencsére, ez egy baleset, amely nehezíti a közlekedést a pesti oldalon, a Rottenbiller utcában, a Barostéri felüljárónál. Ha arrafelé autóznak és lassulást tapasztalnak, annak ez a baleset az oka. Szerencsére másról nem küldtek jelentést, de én élek a gyanúperrel még innen a stúdióból nézve is, bár nem látom, mert térképet áll, főleg a pesti oldal innen Budáról, szóval, hogy mindenhol, ahol mostanság nehéz az előrejutás, az most is így van hétfőn délután. Türelmet kérünk a kedves autósoktól. Szerintem jó tartalmakkal készülünk, mindjárt hívjuk Szulák Andrát, de most Paul Taylor muzsikál.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Különleges nyáresti koncerttel érkezik június 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Szulák Andrea. Az Élet az Úr című gála este a népszerű előadó művész több évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb dalait, meg egy csomó minden mást is kínál, de hogy mit, és ebből mit lehet elmondani, azt maga a művésznő meséli el, aki itt van a vonalban. Szia!
1: Szia Laci, szeretettel köszöntelek is a hallgatókat is.
0: Szóval a legemlékezetesebb dalok, ez oké. Kezdjük talán azzal, ami még így húzó lehet, hogy egyedül énekelsz, vagy hívtál vendégeket is erre a nagyszabású koncertre?
1: Van néhány olyan kedves művész barátom, akik nem csak szakmailag jelentenek nekem sokat, hanem emberileg is. Ezek közül hármat el is tudtam csábítani erre a koncertre. Wolf Katit, Terép Tomit és Molnár Ferenc Karamell.
0: Na, hát ez már jól hangzik, de egy picit azért menjünk bele a részletekbe. Én nem tudom, hogy honnan lehetne kezdeni a te, mondjuk így, diszkográfiádat, vagy dalográfiádat, hogyha dalokról beszélünk, mert itt aztán a jazztől, a popon keresztül, talán az operettig nem, de a musicalig minden van. Hogy válogattatok, vagy hogy válogattál?
1: Igazság szerint időrendi sorrendben, valóban ez egy nagyon szép hosszú pályaív, sokféle dolog volt benne. Próbáltam nagyon fontos életeseményekhez kötni azokat a dalokat, amiket viccesen szólva számon lehet rajtam kérni. Nyilván ebben van Oroszlán király, nyilván ebben van Nem harapva néri, de még a Xenia láz is benne van, és egy csomó olyan fontos dal, mint mondjuk a Szelavi, és néhány musical sláger, tehát olyanok, amikről tudom, hogy a közönség egy kicsit hozzám is köti őket, mint emlék, vagy mint életesemény.
0: És akkor most következik a második alákérdezés, és egyedül énekelsz a színpadon, vagy lesz zenei kíséreted?
1: Hát figyelj, egyedül is tudnék énekelni, mert semmitől nem riadok vissza, hogy a zenéről van szó, de van én nekem egy nagyon hűséges csapatom, akik hosszú évtizedek óta tettestársaim, ő pedig a Stúdió 11, akik egy csomó feldolgozást is csinálnak én slágereimből. Ez egy nagyon izgalmas fúzió lesz, mert egy kicsit ilyen big bandes sound lesz az alapmotívum.
0: Épp ezt akartam kérdezni tőled, hogy annyiféle dal, annyiféle hangulat, stílus, hogy mindegyiket mondjuk így eredetiben játszátok, vagy valamit kellett, vagy szerettél volna áthangszerelni esetleg erre az alkalomra újra gondolni?
1: Abszolút, persze. Hát azért voltak itt olyan slágerek is, amik igazándiból majdnem, hogy elektronikus hangszerek. Emelni egy élő zenekari hangzásba az mindig munka, meg feladat, de szerencsére ebben is voltak partnereim, akik segítettek. Mint például Zsoldos Béla vagy Kalmusz Pál.
0: Hát a Stúdió 11, meg Zsoldos Béla is élő legendák gyakorlatilag. Tehát szerintem ez így önmagában így megszólaltat a fejünkben egy soundot, és tudjuk, hogy az lesz majd ott Szulák Andrea mögött. Ami még nekem mindig eszembe jut, amikor ilyen koncertre elmegyek, hogy vajon az előadó, aki számára természetes egyik nagyslágere után a második, szokott-e, szeretne-e, lehet-e, fog-e sztorizni, mert minket nézőket roppant mód érdekelnek a sztorik. Hogy keletkezett a dal, hol hallottad először, milyen élményeit kötődnek hozzá, belefér ez egy ekkora koncertbe a sztorizás?
1: Én azt gondolom, hogy aki valaha járt Szulák Andrea koncerten, az pontosan tudja, hogy igazándiból ez majd nem azt kell mondjam, hogy egy stand-up jellegűek az én koncertjeim, mert nem csak a zenélésről, meg az éneklésről szól, hanem ezekről a személyes történetekről is, amit az én sajátos, hogy is van csak előadó módom színesít, és így ez alatt humort, vagy egy kis drámaiságot, tehát mindent, amit a színészi kvalitásaim megengednek.
0: Igen, mert hisz színész is vagy, nem csak énekesnő. Ugye említetted többek között Karamellt, Verép Tamást és Wolf Katit. Most nyilván nem fogjuk itt előadni a koncertet, bár annyi mindenről faggatlak már, hogy még azt is hihetnék, de nem. Azon gondolkodtam, hogy amikor sztárvendéget hív valaki, akkor ugye lehet olyan, mert ez is lehet a forgatókönyvben, hogy valamilyen okból kifolyólag mondjuk ők éneklik el egy dalodat, de én inkább arra szavaznék, hogy itt duettek lesznek talán, nem?
1: Teljesen jól látod, igen, duettek lesznek, méghozzá olyan duettek, amiknek mindegyiknek van valamilyen apropója. most csak, hogy egyet elmondjak.
0: Igen.
1: Ez a Karamell néhány évvel ezelőtt írt egy musical, amiben nagyon-nagyon megtisztelő lehetőséget kaptam, én is kaptam egy kis szerepet. Ezt be is mutattuk annak idején a Budapest Sportarénában, és aztán a Feri elhívott a saját koncertjére, hogy adjuk elő ezt a duettet. És igazándiból ezzel a gesztussal, hogy most én hívtam elő, az ő művészete előtt szeretnék fejet hajtani és tisztelegni, hogy most mi is elénekeljük az én koncertemen ezt a duettet. Nekem ez fontos.
0: Ezt nem fogjuk elmondani, melyik lesz, mert ehhez el kell menni méghozzá Margit szigeti szabadtéri színpadra június 6-án. Bár minden rendben lesz, de azért kötelezőként hozzáteszem, hogy az eső nap 7-e, tehát másnap, de a lényeg az, hogy itt minden szuperül fog klappolni június 6-án, így aztán az Élet az út című nagyszabású nyárindító koncertet nézhetik meg Szulák Andreával, és ahogy ilyen kertévés fordulattal szokták mondani, és sztár vendégeivel. Drága művésznő, nem? De hát végül is ez lesz, nem?
1: De nagyon jól mondod.
0: Csak itt, csak most, csak önöknek, de hagyjuk a tévésopos megközelítést. Nagyon örülök, hogy beszélhettünk, és hogy felhívhattunk téged, és hogy beszámolhattunk a koncertről. Tehát még egyszer, kedves hallgatók, június 6-a Margit szigeti szabadtéri színpad, Szulák Andrea koncert, az Élet az Úr címmel. Részletek a margitszigetiszínház.hu oldalon olvashatók. A hangját ott a művésznőnek nem fogják hallani, csak itt nálunk a rádióban. Köszönöm szépen, hogy hívhattunk. További szép napot neked, szia!
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szervusz, fiad!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Az első óra végén járunk, hamarosan jön a második. Benne beszélek még Marilyn Monroe-ról egy kicsit, és hallhatnak egy beszélgetést Harc Zoltánnal, a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács ügyvezető igazgatójával. Ugye emlékeznek rá, a múlt héten Tej ügyből kifolyólag játszottunk, sőt két héten keresztül megvannak a nyerteseink. Örülünk, és mivel ma van a Tej világnapja, hát adja magát, hogy legyen majd egy ilyen beszélgetés is. Persze egyéb műsorelemeink sem maradnak el, most például egy rövid programajánlat a Hajdneum régi zenei központtal kapcsolatban, amely az év második felére is színvonalas programokkal készül. A Hajdneum koncertek Eszterházán sorozat például négy nyári hétvégén át, július második péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Augusztus utolsó péntekén pedig kezdődik az egyhetes Hajdneum Eszterháza Fesztivál, a nyitó esten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti sét a Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stefan McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko, fortepiano művész lesz. Bővebb információk a Hajdneum régi zenei központ honlapján. Ott nem találnak a Happy Hours-ról infót, de mondom én, a hírek után jövünk az Alan Carmen Project Fingerprints című dalával, mai játékkérdésünkkel, és nem marad el a Get Funky zene sem.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apácasó, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Vizer. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Érünk a délutáni forgalom mindenfelé. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Biatorbágynál a 17-es kilométernél munkavégzés miatt vezettek be forgalomkorlátozást korábban. Most arra újra 2 sávon halad a forgalom, de a 8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Lezártak egy sávot a Múzeum körúton az Asztóriánál, és időszakos lezárásra készüljenek az 5. kerületben a Magyar utcában. Valamint szintén időszakos lezárás várható Kőbányán a Sibrik Miklós útszervíz útján. További szép napot kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Aki szeretettel köszönti önöket, örülök, hogy 5 óra után is velünk vannak, remélem maradnak még. Mindjárt jön a Get Funky zene, mindjárt mondom játék kérdésünket is, meg azt is, hogy mire számíthatnak a Happy Hours második órájában. Nagyjából majdnem egy órával ezelőtt beszéltem egy picit Marilyn Monroe-ról, mai születésnaposunk, egy ikon, persze nem elsősorban zenész, hanem színésznő és modell, de azért érdemes róla néhány szót ejteni még, ráadásul pályája felénél hagytuk abba a beszélgetést. Aztán sort kerítünk egy másikra is, pontosabban sort kerített Bálint Edina kolléganőm egy beszélgetésre Harc Zoltánnal, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatójával. Emlékeznek rá, egyrészt 2 héten keresztül játszottunk a Tej Terméktanács jóvoltából, másrészt ma van a tej világnapja is, úgyhogy egészségünkre ezt nem lehet megunni, azt a beszélgetést is meghallgathatják, de jöjjön akkor a játék kérdés. A naponta egy páros belépőt sorsolunk ki a kolumbiai szupersztár Juanes közelgő koncertjére, ami a Veszprém Festen lesz július 15-én. Minden nap más kérdés, ahogy szoktuk, a megfejtéseket pedig a játék@jazzy.hu-ra várjuk. A mai kérdés: melyik népszerű latin-amerikai tánc és zenei stílus neve jelent magyarul szó szerint szószt vagy fűszeres keveréket? Tehát melyik jelent magyarul szószt vagy fűszeres keveréket? Ez a mambo, ez a salsa, vagy esetleg a tangó? Ha tudják a választ, már is küldhetik e-mailben. Most pedig Quincy Jones következik, aki ugyan előadóként jegyzi ezt a dalt, és az ő nagylemezén jelent meg 95-ben a Q's Juke Joint albumon 31 évvel ezelőtt, de ő nem nagyon énekel meg rappel benne, viszont a keze munkáját dicséri a klasszikus Brothers Johnson dal, a Stomp átdolgozása, amelyben olyanok adták a hangjukat a produkcióhoz, mint Chaka Khan, Charlie Wilson a Gap Bandből, Coolio, Looney's, Melly Mel, és még Shaquille O'Neal is rappel.

Azért ez rendben volt, nem? Temesi Berci és Debora Bond, valamint a Soul is the Flavor. Világszínvonalú muzsikákat hoznak össze a mi fiaink, lányaink. Én ezt már régóta mondom, önök pedig régóta tudják, hiszen hallgatják a jazzit. Nagyjából egy órával ezelőtt kezdtem beszélni Marilyn Monroe-ról, mai születésnaposunkról, aki persze nem elsősorban zenész volt, sőt, kifejezetten nem is, de divat ikon és egy korszak meghatározó, tényleg ikonja, csak ismételni tudom magamat, ezért aztán egyáltalán nem baj, ha beszélünk az 1926. június 1-én született művésznőre, aki viszont már 1962. augusztusában távozott. Ott hagytam abba az előző blokk végén, hogy 53-ban már olyan filmekben is szerepelt, ahol mindenhol a végzett szőke asszonyát alakította, és a Diamonds Are the Girls' Best Friends című standardet annak előadása nyomán még a kritika is méltatta, vagyis kiderült, hogy énekelni is tud. Folytassuk egy kicsit tovább, néhány szót megérdemel a magánélete, mert összefűződik természetesen a profi világgal. Többször is házasodott élete során, a leghíresebb frigye nyilván 1956. júniusában köttetett az író Arthur Millerrel, Holtomiglan, Holtodiglan. És az élete is, nem csak a házassága, a nyilvánosság előtt zajlott, egyáltalán nem könnyedén. Sir Laurence Olivier például kiakadt rá az általa rendezett filmben, a Van, aki forrón szereti kapcsán pedig Tony Curtis nyilatkozta, hogy a stáb pestiesen és mai nyelven szólva idegállapotba került minden egyes nap, a művésznő allűriei, de leginkább több órás késései miatt. Ott ültek kisminkelve, beöltözve, Marilyn pedig nem jött. Sajnos a művésznő gyógyszerfüggősége is kialakult, tartott is egy 18 hónapos szünetet egyszer, amikor már úgy érezte, nagyon tele van. Az 1960-as Let's Make Love, amelyet egyébként George Cukor rendezett, kapcsán még hírbe hozták Yves Montannal is, és persze Kennedy elnökkel. Jegyezzük meg zárójelben, hogy az 1960-as Let's Make Love-ot Magyarországon szemérmesen úgy fordították magyarra, hogy szeressünk. Tulajdonképpen igaz technikailag, de a Let's Make Love hát nem pontosan ezt jelenti. Zárójel bezárva. Szóval Kennedyvel is szóba hozták meg Yves Montannal, utóbbin a Kennedy-s afféron minden lap csámcsogott, bár a mai napig kevés a konkrétum. És akkor nem beszéltünk ugye arról a beszédes és különleges performance-ról, ami

habár elsősorban színész és nem mellesleg modell is volt. Ugye említettem a Diamonds Are the Girl's Best Friend előadását a Szőkék előnyben című filmből, de énekelt ő Irving Berlin standardeket, például az 54-es There's No Business Like Show Business című filmben, imádom a magyar címét, páratlan biznisz a színházi biznisz, akkor így fordították, szóval ebben is énekelt. Sajnos azonban ki kell jelentenünk, hogy olyan klasszikus értelemben vett nagy lemezt nem készített egyet sem, amelyet a zenészek, művészek szoktak kiadni. Viszont dalai megmaradtak például filmzene albumokon is. 1952-ben több ezer katona előtt adta elő például a Gershwin testvérek Do It Again című standardjét, állítólag az érzéki performance hatására majdnem teljesen megbomlott a katonás rend. Ez egyébként azt hiszem még a YouTube-on is fent van, de mi most a stúdió verziót játsszuk önöknek Marilyn Monroe születésnapján a Do It Again című dalból.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset történt a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában a Gogol utcánál. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, nem érinti a Gogol utca megállót. Baleset nehezíti a közlekedést a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljárónál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A Rákóczi úton kifelé, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtől az Erzsébet hídig, illetve a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig.

0: Bezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. John Handy Hard Work című dalát hallottuk 76-ból. Ez az eredeti verzió, de a 90-es évek elején persze ebből is jött hip-hop rap verzió. Akár még szólhat is a Get Funky-ban, de most nem arról fogunk beszélni később. Az is sorra kerül. Említettem önöknek, és talán tapasztalták is, ha bármikor az elmúlt két hétben hallgattak Happy Hours-t, hogy játszottunk még hozzá a Tej Terméktanács jóvoltából, egyrészt napi ajándékcsomagokért, másrészt egy kétfős wellness hétvégéért megvannak a nyerteseink. Ez a játék lezajlott a múlt héten, meg a megelőző héten, de mivel ma van a Tej világnapja, ezért Bálint Edina kolléganőm beszélgetett Harc Zoltánnal, a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács ügyvezető igazgatójával. Ezt hallgatjuk meg mi most itt mindannyian közösen.
1: A Nemzetközi Tejszövetség 1957-ben május utolsó kedjét nevezte ki a tej világnapjának, azért, hogy felhívják a figyelmet a tejfogyasztás pozitív hatásaira. Ezt módosította 2001-ben az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési világszervezete egy konkrét dátumra, június 1-ére, amellyel ez a nap lett a világ egyik legfontosabb élelmiszerének, a tejnek a világnapja. A vonalban Harc Zoltán, a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok én is!
1: Június 1-e van, ma van a Tej világnapja. Árulja el, hogy voltak éppen a Tej Terméktanács fókuszában mi áll?
2: Ezen a napon a tejet, illetve a tejből készült tejtermékeket ünnepeljük világszerte. Ennek a terméknek, ennek a termékcsoportnak, ennek az alapvető élelmiszernek a lehet azt mondani, hogy mi vagyunk a gazdái, egy olyan szervezet vagyunk, amely a magyar tejtermelés közel 80%-át képviseli. A tejfeldolgozók, kicsik, nagyobb, közepesek, a tagjaink és 9 kiskereskedelmi lánc is tagja ennek a közösségnek. Nyilván foglalkozunk ágazati szabályozással, piaccal, közösségi marketinggel, hatósági ügyekkel, érdekképviseleti témákkal, de ezen a napon nyilván mi is a tejről és a tejtermékekről szeretnénk beszélni.
1: Létrehozták a tejszív és sajtszív védjegyet is. Ez konkrétan mit jelent?
2: Ez egy olyan közösségi logó, vagy közösségi márka, illetve ugye két darabról, a tejről és a sajtról szól, egy szív alakú motívum, amire a tej, illetve a sajt került felírásra, és szerepel rajtuk még mindkettőn egy piros-fehér-zöld motívum. Ugye a piros-fehér-zöld szín összeállítás utal arra, hogy ez a tejtermék vagy sajt Magyarországon került a tehenekből kifejésre, itt került feldolgozásra, tehát egy üzenet a termék eredetére, származására. A tejszív logó egy ilyen kék-fehér színvilág, ami nyilván a tisztaságra utal, a sajtnál pedig egy ilyen sötét, szürkés, feketés színvilágot kell elképzelni. Ez ugye hagyományosan a magas minőségű sajtok gyakran kerülnek sötét színű, fekete színű csomagolásba, de az üzenet az egyértelmű, amikor a vásárló keresi a termékeket, akkor és ezt a logót, vagy ezeket a logókat látja, hogy tejtermék, akkor tudja azt, hogy a tehén Magyarországon, legalább Magyarországon tartották, itt fejték és itt dolgozták fel. És a közösségünk nyilván dolgozik azon, kéri azt, hogy a lakosság, gyerekek, felnőttek, idősek egyre több tejterméket fogyasszanak, és amikor több tejterméket fogyasszanak, akkor a növekményt azt lehetőleg válasszák, van előállított tejtermékek közül.
1: A tejterméktanács legújabb fejlesztése a tejszív uzsonna tervező. Ez mit akar?
2: A terméktanács folyamatosan végez közösségi marketing tevékenységet, és nagy erőket, nagy forrásokat, önmagunkhoz képest legalábbis nagy forrásokat irányítunk az edukáció irányába. Gyerekek edukációjáról van szó, a jövő fogyasztójáról, alapvető üzeneteket szeretnénk átadni a tejről, tejtermékekről, egészséges életmódról. Ezek az edukációs programok egyrészt zajlanak személyes jelenléttel, az iskolákba kivonulunk interaktív játékokkal, dietetikus előadással, és helyben is edukáljuk a gyerekeket, de van, amikor különböző kényszerből, ugye az előző években, hogyha a Covidot hozom fel, akkor az online térben is hát kényelmesen kell mozogni, amikor edukációról van szó, időnként fejlesztünk játékokat. Idén ezt az uzsonna tervezőt találtuk ki, ez egy AI, mesterséges intelligencia alapon működő, de mégis az MDOS, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által kidolgozott okostányér ajánlására épít. A program nagyon egyszerű, be kell táplálni azt, hogy mi van otthon a hűtőben, van a spájzban, és a szülőknek javaslatokat ad ez a program, hogy milyen nagyon fontos, hogy egészséges és tejet és tejterméket tartalmazó uzsonnát, reggelit állítson össze. Nyilván ez egy játékos, edukációs program, ugyanakkor azt még egyszer szeretném aláhúzni, hogy a Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlásait figyelembe veszi a különböző ételallergiákat, és egy ilyen kis játékos edukatív programmal készültünk, nyilván nyereményjáték is kapcsolódik a felhasználókhoz. Szóval most egy ilyennek készültünk ebben az évben, természetesen egyéb marketing aktivitások is zajlanak, de tejvilágnapra mindig készül a terméktanács valami extrával.
1: Mi a jelentősége a tejtermékek fogyasztásának a kiegyensúlyozott táplálkozásban?
2: Alapvetően ha a dietetikusi ajánlásokat nézzük, akkor egészséges felnőtteknek, gyerekeknek, időseknek szüksége van a tejben található tápanyagokra, és ugyanabban az arányban, mint ahogy a tej, vagy a tejtermékek ezt tartalmazzák. Tehát ilyen értelemben ajánlott a tejtermékek fogyasztása, és ebben azt gondolom, hogy dietetikusok egyet értenek. Nyilván apró betűben meg kell jegyezni, hogy laktózérzékenységesek, mert ez az állítás, amit előbb mondtam, ez nem áll meg. Ugye nagyon fontos, hogy laktózérzékenyeknél laktózmentes tejterméket kell választani, de hogyha tejfehérje érzékenysége van, akkor nyilván ott is változtatni kell. Tehát ezekre az extrém esetekre ez nem vonatkozik, de alapvetően a tejet és a tejtermékek olyan arányban tartalmazzák a ásványi anyagokat, zsírt, fehérjét, cukrokat, vitaminokat, amelyekre az emberi szervezetnek szüksége van, és ilyen értelemben ez egy szuper élelmiszer, azért is, mert megihatjuk egy pohár tej formájában, megehetjük egy szelet vajas kenyéren vagy joghurton, de hogyha elmegyünk egy cukrászdába, akkor péksüteményen, fagylaltban, tortában, sütve, főve, ütve, bármilyen formában, vagy egy forró teljes kávé van, és nagyon sokféleképpen felhasználhatjuk. Ha elmegyünk egy szupermarket tejpultja jelé a hűtők, amikor sorban állnak, akkor azt látjuk, hogy több száz, akár ezerféle tejtermék is van egy óriási szupermarketben. Tehát rendkívül innovatív iparágról beszélünk, és egy alapvető élelmiszeripari termék, alapvető termék a tej, rendkívül sok formában felhasználható, és kínálható a fogyasztók számára, és még egyszer mondom, egybeesik mindez a dietetikusi ajánlásokon.
1: Mi a helyzet a sajtokkal?
2: Nem vagyunk egy nagy sajtfogyasztó nemzet, ezzel kezdeném sajnos, tehát így körülbelül az uniós átlag felénél áll a magyar fogyasztás. Azt gondolom, hogy ugye többen ismerünk sajtmártákat, de alapvetően itt a trapistát, túrót, mint lágysajtot kell megemlítenem, az ömleszhegy sajtokat. Ezek a leggyakrabban fogyasztott termékek, de az uniós átlagnak körülbelül a felét fogyasztjuk. Ugye tejfogyasztás szempontjából azt kell tudni, hogy egy túró körülbelül 6 kg tejnek felel, meg ugye mi a tejet kilogramban fejezik ki. Tehát 1 kg túróhoz körülbelül 6 kg tej szükséges, egy trapistához 9-11 kg. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy felnőttnek fél liter tejre van szükség egy nap, akkor természetesen ezt elérteni, hogy minél egy szeles sajt, vagy vajas kenyér, vagy egy pohár tejföl, vagy joghurt is megfelel a beviteli szükségeknek. Tehát más formában is be lehet venni a tejterméket. Ugye a sajt azt gondolom, hogy egy olyan terület, ahol fejlődnünk kell. Tejből Nyugat-Európához képest többet iszunk, mint az ottani átlag, viszont feldolgozott termékekből kevesebbet fogyasztunk. Ez igaz a vajra is, sajtra is, savanyított termékekre is.
1: Mit kell tudni a kerek trapista sajtról?
2: Közel egy évtizedes küzdelem után tavaly ősszel megjelenhetett az az élelmiszerkönyv, és már egy élelmiszerkönyv fejezet, mely egy önálló trapista sajt fejezetet hirdetett ki. Amikor a piacot vizsgáltuk és különböző tanulmányokat készítettük, akkor azt láttuk, hogy nyilván a tehéntúrót most félreteszem, mert ugye ez egy külön történet, a rözös túró és az Európai Uniós védelme, de ha kemény, félkemény sajtokba gondolkozunk, akkor Magyarország legismertebb sajtja, leggyakrabban vásárolt sajtja, és ezt reprezentatív kutatások támasztják a trapista sajt. Rendkívül nagy az importnyomás, Németországból, Lengyelországból érkező ilyen 3 kilós tömb sajtokkal. Sajtok és a trapista között nagyon nagy a feszültség, nagyon nagy a verseny, úgyhogy hát megjelent egy élelmiszerkönyvi fejezet, hogy nyilván a szakma kérésére, amely egy alapfokú védelmet biztosít a trapistának. Olyat, amelyet az uniós tagállamok is elfogadtak, ez arról szól, hogy a trapista sajt, hogyha nincs szeletelve vagy reszelve, akkor koronformában lehet forgalmazni, úgyhogy innentől ezek a 3 kilós tömbök, vagy bármilyen import sajtok nem viselhetik a trapista nevet. Ez egy fontos dolog, egy nagyon fontos lépés, hiszen minden európai nemzetnek megvan a saját sajtja, a saját büszkesége, mi úgy gondoljuk, hogy ez nálunk a trapista lesz. Nyilván nem attól, mert kerek, hanem attól, hogy ennek az imidzsét folyamatosan építjük, forrást költünk rá, minden bizonyal a feldolgozók is egyre magasabb minőségben állítják majd elő, amikor kikerül ez a sajt ebből az árversenyből, amiben vagyunk. Úgyhogy ez a jövő, azt gondolom, a jövőt vezető első lépés, hogy a trapista az kerek, és európai kormányok által elismerten, tiszteletbe tartottan ez a miénk, ezt a mi felelősségünk, nekünk kell felépíteni a történetet.
1: Ehhez jó munkát kívánok, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm.
1: Harc Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója volt a vendégem a Tejvilág napján.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. 5 perc múlva lesz 6 óra. Hamarosan folytatjuk a harmadik órával. Gianni Vanzini Grapes című dalával kezdünk. Aztán lesz programajánló. Természetesen elmondom játékkérdésünket, sőt jön egy Get Funk is hangulatba hozó nagyon dögös muzsika. A későbbiekben mesélek még évfordulókról, születésnapról 2 dal illusztrációval készülök, és Tite Kinga és Szerémi Nóra a Mesélő Budapest rovatban pedig egy érdekes kérdést feszeget, a fővárosi atombunkerekről beszélgetnek. Nyilván több is van, ezért a többes szám, de több részletet majd a Happy Hours harmadik órájában ismerhetnek meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es, 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le. MargitSzigetiSzínház.hu.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Toruczkai László vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Toruczkai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruczkai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset miatt a Fehér úton a Kerepesi út felé a Gyakorló utcánál csak a buszsáv járható. Baleset történt a Soroksári úton kifelé a Haller utca után a buszsávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Kőbányai út felé a Kerepesi út után. A külső sáv nem járható. Nehéz az előrejutás a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé. A Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északra, illetve a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
6: A hírek után újra Jazzy Zene.

0: Media Earth, a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, amelyet ma is játékkérdésünkkel kezdünk, meg persze jön mindjárt a harmadik Get Funk is hangulatba hozó dal, hiszen pénteken 65-ször is találkozunk a Löbisztróban a Get Funky Partin. De mielőtt jönne a zene, a kérdés és előtte persze, hogy mit lehet nyerni, hiszen Veszprém Fest játékunk zajlik, aki itt volt velünk az előző, pláne az azt megelőző órában már tudja, és éppen ezért ebben a heti játékban naponta páros belépőt sorsolunk a kolumbiai szupersztár Juanes közelgő koncertjére, amely majd július 15-én lesz. A megfejtéseket pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk, minden nap más kérdést adunk természetesen. A mai kérdés így hangzik: melyik népszerű latin-amerikai tánc és zenei stílus neve jelent magyarul szó szerint szószt vagy fűszeres keveréket? A mambo, a salsa vagy a tangó? Ha tudják a választ, már is küldhetik e-mailben. Egészen évfélig jöhetnek a válaszok, holnap kezdődik előről a játék másik kérdéssel. Jöjjön most az a Beats International, amely a legendás Norman Cook egyik zenekara volt a sok közül, és amely zenekarral egyetlen egy nagy slágert könyvelhettek el, ráadásul az is egy átdolgozás, az SOS Band Just Be Good To Me című dalából készült egy nagyon előremutató elektronikus verzió, 1990-ben, 36 évvel ezelőtt jelent meg a Dub Be Good To Me. Ez jön most, aztán később programajánló, Mesélő Budapest és még néhány évforduló by Jazz Kovács.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlatok. Július közepén újra szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos izgalmas programsorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk, az elektronikus zene egyik úttörője, nevükhöz fűződik a robotpop koncepció. Óriási hatással voltak a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene fejlődésére. Ők pénteken nyűgöznek le mindenkit fellépésükkel. A szombati záró napon a Pink Martini adja meg az alap és a csúcspont hangulatát is. Az amerikai Thomas Lauderdale zongoraművész alapította csapat azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve, ez sikerült nekik. A koncertek, legyen szó Juanesről, Beth Hartról, a Kraftwerkről vagy a Pink Martiniről, a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém Arénában. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg, mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű bor jóga is várja az érdeklődőket csütörtöktől vasárnapig a Rozália borpikniken. Ősszel és télen a Hajdneum régi zenei központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Baratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátai hangzanak el, a Vashegyi György vezette Purcell kórus és Orfeo zenekar, valamint kiváló hazai szólisták, továbbá olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Immler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms kamaraműveivel. Mindez tehát a Hajdneum régi zenei központ őszi és téli programsorozata.

0: pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt a Fehér úton a Kerepesi út felé a Gyakorló utcánál csak a buszsáv járható. Baleset történt a Soroksári úton kifelé a Haller utca után a buszsávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Kőbányai út felé a Kerepesi út után. A külső sáv nem járható. Nehéz az előrejutás a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északra, illetve a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. június 1-én. 2017. június 1-én Eminemnek köszönhetően a Stan kifejezés bekerült az oxfordi amerikai szótárba, definíciója pedig, idézem, egy adott híresség túlbuzgó vagy rögeszmés rajongója. Tehát angolban ma már használható a Stan ebben az értelemben. 1972. június 1-én jelent meg Aretha Franklin gospel és spirituális dalait tartalmazó, azóta legendássá vált album az Amazing Grace. Ebből a lemezéből adta el a legtöbbet egyébként pályája során. 2001-ben ezen a napon kezdték vetíteni az amerikai mozik Baz Luhrmann Moulin Rouge című filmjét, ebben szerepelt Christina Aguilera, Lil Kim, Missy Elliott és Pink, valamint még egy kicsit Kylie Minogue is, bár ő a közös Lady Marmalade átdolgozásban nem énekelt. És végül, de nem utolsó sorban, 1968-ban első lett Amerikában a Simon és Garfunkel duó dala, a Mrs. Robinson, amelyet most meg is hallgatunk David Florio előadásában, utána pedig jön az eredeti Lady Marmalade, mert a Christina Aguilera félét talán majd pénteken a Get Funkyban lejátszuk, de itt és most David Florio után a La Belle muzsikál.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban ma a föld alá megyünk, és egészen speciális helyszíneket fogunk felkeresni, az atombunkereket a fővárosban, Budapest területén. Sok-sok kérdést felvet, hány atombunker van Budapesten, vajon mikor épültek ezek, és persze az, hogy mennyire biztonságosak ezek. Szóval foglaljuk össze egy kicsit ezt.
2: Óhatatlanul is felmerülnek ezek a kérdések. Én is azért gondoltam, hogy egy olyan téma ez, ami tényleg mindannyiunkat foglalkoztat, hogyha bármi történik, vagy ha történhet, vagy történhetett volna akár régebben is, akkor vajon hova tudnánk elmenekülni itt a fővárosban. És ezzel kapcsolatban az első helyszín, ami mindenhol felmerül, az egy rendkívül nyilvánvaló helyszín, és talán mégsem így gondolunk rá, ami nem más, mint a metró alagút rendszere. Hiszen a 2-es és 3-as metró alagút rendszere az maga egy olyan hely a föld alatt, a földgyomrában, ami abszolút egy ilyen helyzetben működhet, és több százezer ember számára jelenthet védelmet. A 2-es és a 3-as metró, ugye ez a piros és a kék vonal. A számítások szerint olyan 200-220 ezer ember tud elférni. Nagyon fontos, hogy soha nem került sor még éles tesztelésre vagy bevetésre, tehát ezek mind olyan dolgok, természetesen már a hidegháború éveiben is felmerültek ezek a szükségletek, tehát így is tervezték meg ezt a rendszert, úgyhogy alkalmas arra, hogy ott lent emberek százezreinek menedéket jelentsen. Sok szempont van egy ilyen óvóhely esetében, természetesen tudjuk azt, hogy például ha erre sor kerül, vagy sor kerülne, akkor a sineket áramtalanítják. És ha bemenne ez a 220 ezer ember, akkor tudjuk azt, hogy nagyjából fél négyzetméter jutna minden egyes emberre, tehát egy négyzetméteren ketten állnánk. Nagyon fontos, hogy ezek az alagút részek, hiszen több részből áll ez a rendszer, egymástól elkülöníthetők, tehát ilyen zsiliprendszerrel hermetikusan lezárhatók, a felszíntől is elválaszthatók, illetve egymástól is elválaszthatók. A mozgó lépcsők tetején, illetve az alján ilyen hatalmas, több tonnás, kb. 80 centi vastag léglökés álló és ólommal bélelt zsilipkapuk vannak, amiket ilyenkor nem látunk, ezek ilyen gumilappal vannak burkolva, ki vannak takarva így a járókelők elől, tehát nem látjuk minden nap, de ezek ott vannak, hogyha ha szükség van rájuk.
1: Hogy tudnák megoldani mondjuk a szellőztetést, azt, hogy a víz hogy kerül le oda az alagútba?
2: A vízellátás például saját fúrt kutak, úgynevezett csápos kutak oldják meg, ez biztosítja a lentiek számára a vízellátást. Körülbelül napi 30 liter víz jut egy főre. Ebben benne van az ivóvíz is, illetve a mosdóhelységek és a WC-k használata is. Ezt a szennyvizet pedig szivattyúk juttatták aztán be az egész várost áthálózó csatorna hálózatba. Tehát ez oldja meg a vízellátást. A szellőztetés is megvan oldva, hiszen hatalmas szellőztető motorok vannak. Többszörösen meg tudják szűrni az esetlegesen kintről jövő káros anyagokat, harcgázokat, és így szívják le a levegőt. Itt is a szektorok között zsilipeket lehet leengedni. Ezzel meg tudják akadályozni az esetlegesen lejutó gázoknak a tovább terjedését. Aztán azt is tudjuk, hogy például az áramellátást ilyen hatalmas hajó motorok oldanák meg, ezek generálnák az áramot és a füstnek az elvezetését is.
1: Hol található még Budapesten olyan helyszín, ahova mondjuk ilyen esetben el lehet menekülni, vagy oda lehet menni?
2: Van még például a Kossuth tér és a De============││││││└└============││││││││============││││││││============││││││============││││============││============││││============││============││====================================└============└październ','└└└└└└������������październ└└└README
1: Ez a fél úton van ez az egység.
2: Ez a metró alagútból nyílik, ez az úgynevezett F4-es kódjelű, régen szupertitkos föld alatti óvóhely volt, ez 16 emelet mélyen fekszik, körülbelül 3200 négyzetméteres és 2200 ember befogadására alkalmas, ezt Rákosi Mátyás építette. Tehát ez már a meglehetősen elhanyagolt állapotban van, de esetenként látogatható, és valamilyen szintű védelmet azért a mélység és az elhelyezkedés miatt szintén garantálna. Aztán azt is tudjuk, hogy a Gellért hegy is tele van olyan alagútrendszerekkel, amelyek adott esetben használhatók, illetve a Várhegy. A Várhegy maga olyan, mint egy lyukas sajt. Tele van évszázadokon keresztül használt barlangokkal, és ezeket ugye összekapcsolták, különböző rendszerek vannak a Várhegy a gyomrában is. Ne felejtsük el például a Sziklakórházat, amely működött a hidegháború éveiben is, akár kórházként, akár esetlegesen egy ilyen atombunkerként, illetve még a pesti oldalon a Csepel Művek 2-es számú bunkere is ott található, bizonyos polgári védelmi funkciót töltött be. Összesen körülbelül 3300 életvédelmi létesítmény van Budapesten, és és ez összesen körülbelül 495-500 ezer ember számára képes férőhelyet biztosítani, és ebben nincs benne az a 220 ezer ember, akik a metró alagút rendszerében tudnának adott esetben elhelyezkedni.
1: De szerintem azért itt biztos, hogy vannak még titkos helyszínek, amiről mi nem tudhatunk, nagyon sok embert meg tudna védeni.
2: Egészen biztos vagyok benne, és az is nagyon fontos, hogy ezeknek a helyeknek egy jó része regisztráció után előzetes szervezést követően látogathatóak, akár a sziklakórházat, vagy például a kőbányai pincerendszernek egy-egy részét, arról nem is beszéltünk még, tehát nagyon sok olyan rejtett kincs van a fővárosban, ami nem csak szükség esetén is látogatható.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a 65. Get Funky Party hetében, hétfő este a Happy Hours vége. Jön a kedd, a szerda, a csütörtök, és pénteken remélem este találkozunk a Le Bistróban, de addig is számíthatnak azokra a tartalmakra, amelyeket megszoktak a Happy Hours-ból. Most csak szemezgetek, csütörtökön lesz Lifehack, holnap majd Antalfi Péterrel fogunk történelmi kávészünetezni. Minden nap, tehát holnaptól péntekig, minden délután, minden óra elején jön a hangulatba hozó Get Funky dal, és ugyebár Veszprém festes játékunk is fut, tehát ha holnap hallgatnak minket, a holnapi kérdésre adott helyes válaszsal esélyük lehet megnyerni egy páros belépőt a kolumbiai Superstar Juanes július 15-i koncertjére. Holnap reggel a Business Class stábja várja önöket, a hírek után pedig megismételjük a múlt szombati Dr. Jazzit Hávarga Mariannal és vendégével. Cseszkovács László búcsúzik, szép estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Négy nap,

0: támogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Toruckai László vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Köszöntöm hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé a Haller utca után. A buszsáv nem járható. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Nagykörúton is a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A Hősök terét lezárták az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, az Állatkerti körútat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Lezárták az Olof Palme sétányt is a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig rendezvény utó munkálatai miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal a Jazzyn.
1: Ez a Dr. Jazzy, köszöntöm hallgatóinkat, én Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Mikola Péter, jelenlét tréner, az Orka Mesék írója, előadó művész, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Szia!
2: Szia Marian, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Ahogy jöttem ide a rádióba, pont azon gondolkodtam, hogy milyen régóta ismerjük már egymást, és hogy a jelenlét tréning kapcsán hányszor meg hányszor beszélgettünk, és hogy ez egy kimeríthetetlen téma, az egész emberi lét áthatja, minden percünket áthatja a jelenlét, vagy annak a hiánya. Meg azon is gondolkodtam, hogy az Orka mesék, még egész kicsik voltak a gyerekeim, amikor kaptam tőled mesekönyveket, és valamelyik nap a Facebook feldobta, hogy a Covid idején én abból olvastam föl, és hogy mennyire sok visszajelzés jött arra, hogy ezek a tanító mesék mennyire fontosak még a felnőtteknek is egy pillanatra elgondolkodni, hogy tudtam én ezt így, ahogy a mesében ez meg van írva, tudtam én ezt, vagy csak most rakom össze fejben. Szóval örülök, hogy újra itt vagy, és egyébként megint jelenlét tréning kapcsán találkozunk, hiszen bár nehéz már elcsípni téged jelenlét tréningekre, de azok a szerencsések, akiknek ez sikerül, azok utána azt gondolom, hogy megújulva tudnak egy új szakaszt kezdeni az életükben.
2: Igen, hát a visszajelzés az, hogy átalakulnak a viszonyaik, mert a jelenlét tréning finomra hangolás, és az ember finomra hangoltan, amikor a legszebb énje kezd működni szavakon túl, a sokkal jobban tud működni. Tehát volt olyan, aki ilyen távolságtartó hideg volt, egy pszichológus, aki mondta, hogy igen, ezt ő is érzi, és volt egy pár tréningen, és azt mondja, hogy képzeld el, azóta azt mondják a klienseim, hogy olyan jó a közelembe, olyan megnyugtató, biztató, erőt adó. Tehát az, hogy ez mi jön a személyiségedből, az fölhangolja azt, hogy milyen hatással vagy a többiekre, és hogy állnak hozzád. Tehát előhangolja, hogy mennyire együttműködőek velem az emberek.
1: Ami nekem most nagyon erős gondolatom, sőt érzésem a jelenléttel kapcsolatban, mi van akkor, amikor nem vagyunk jelen? És azért nem vagyunk jelen, mert nem akarunk jelen lenni. Közben pedig, bár pszichológus az illető, vagy épp tanár, vagy fizikai munkával foglalkozik, vagy nyugdíjas, tök mindegy, tehát kénytelen jelen lenni, hiszen kapcsolódik másokkal, és mindennapi szituációkban van, de ő mégis azt érzi, hogy nekem sok, én nem akarok jelen lenni. Erről beszélgessünk elsőként.
2: Hát, ha valaki nem akar jelen lenni, ahogy a kémiával magyarázzam a dolgot, ha nincs szabad vegyérték, nem lehet kapcsolódni. Tehát ahhoz, hogy működjek a világ felé, működjek az emberek felé, ahhoz kellenek vegyértékek. És az sem mindegy, hogy a vegyérték pozitív vagy negatív. Tehát aki nem tud kapcsolódni, annak fontos, hogy olyan állapotba hozza magát, hogy visszajöjjenek ezek a nyitottságok, mert különben elzárja magát, és determinálja a rossz sorsát. Mert akihez nem lehet kapcsolódni, ezzel nem lehet működni. Akkor érzem jól magam, hogyha pozitív visszajelzéseket kapok a világtól, akkor érzem jól magam, hogyha hozzáteszek a világhoz, akkor érzem jól magam, ha szeretek élni, de ha nem kapcsolódok, nem tudom magam jól érezni, nem szeretem a világot, és aki nem szereti a világot, az érezhető a világ felé, és nem is keresik a társaságát. Ez egy zsákutca. Ezt rendbe kell tenni, mert ez egy lefele vívő lejtő, ha nincs kapcsolódás.
1: Ennyire gyakorlott trénerként, tényleg nagyon régóta foglalkozol már emberekkel, azt te meg tudod-e állapítani, akár elsőre, akár már sokadik perc után, vagy gyakorlatok után, hogy valaki, aki a csoportban van, azért nem szeret jelen lenni, mert ő szomorú, mert ő neki van valami régi, feldolgozatlan traumája, vagy ő dühös, vagy ő tulajdonképpen nem látja az értelmét a dolgoknak, vagy ő tulajdonképpen nagyon vágyakozna, csak fogalma sincs, hogy mondjuk 55 évesen, most mondtam egy számot, hogyan lehetne elkezdeni ezt a kapcsolódást?
2: Az az igazság, hogy én nem keresem az okokat.
1: De leveszed, ugye?
2: Érezni lehet valamennyire, de az én módszerem arról szól, hogy játékkal feloldjuk a komfortzónát, a megszokást. Olyan egyszerű játékokba csalom bele a résztvevőket, ahol a gyereki énjük kezd el működni. Nagyon egyszerű játékok vannak, és 5-10 perc után már mindenki nevetgél, meg kapcsolódik a másikhoz, mert annyira vicces, kedves játékok vannak. És amikor kimozdítja az ember a résztvevőket a komfortzónából, akkor elkezdünk mélyebbre menni. Természetesen van, aki ez a úgyis megbántalak, meg velem úgyse lehet kijönni. És ilyenkor például a gyakorlatokban vannak olyanok, amik ilyen lélekszimogató gyakorlatok. Ugye van egy dalom, az a refrénje, hogy légy szíves, ne legyél szívtelen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy de szívtelen leszek. Tehát ha az, aki dühös, vagy traumatizált, vagy sértett, de megértést, támogatást, és szeretetet tapasztal, lés lesz ezen a szerepen, nem tudja annyira játszani, és elkezdi azt érezni, hogy hú, ez nekem jó. Hát ezt én miért nem így csinálom? Természetesen azért ez egy erős rögzülés, de a tréningen a gyakorlatok oldanak, mert játék van, mert összehangolódás van, mert figyelem van, mert játékos önmegvalósítás van, a legtöbbször úgy, hogy nincs is beszéd.
1: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazzit Mikola Péter jelenlét trénerrel. Várjuk vissza önöket. Jazzy.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége Mikola Péter, a Zorka mesék írója, előadó művész, jelenlét tréner. Egy játékot említs kérlek a rengeteg közül, amikor például mondjuk valakinek ezt a dühös elszigetelődését jól lehet oldani.
2: Van egy olyan, az egyik kezdőjáték, hogy az a lényeg, hogy valamivé kell válni, egy érzéssé kell válni, és akkor az van, hogy te egy fagyott lélek, vagy kiszáradt lélek, és a másik, aki veled szemben ül, ő fölmelegít, vagy a szárazságodat oldja. Ezt úgy lehet, hogy ő közben ilyen melegséget, tavaszi szél, könnyedség, figyelem, szeretetet kezd el működtetni a személyiségében. És a másiknak nincs semmi dolga, csak figyelni. És egy idő után ez a dolog elkezd lazulni. Úgy is tudnám mondani, az egy későbbi gyakorlat, a haragszelidítés. Ugye, hogyha a haragot vegyük egy gőzölgő forró valaminek, ha a haragra haraggal válaszolunk, akkor abból gőz lesz. De ha hideg vizet öntünk hozzá, akkor rögtön langyosabb lesz. Uh-huh. Tehát, hogy lehet érzéssel, akár szavakon túl, csak azzal, hogy megnyugtató a jelenlétem, lecsendesíteni a haragot, vagy felmelegíteni a kiszáradt életet, vagy a megfagyott lelket, mert ha beteszel a mikrohullámú sütőbe egy jégkockát, akkor az elkezd olvadni. Ha oda viszed a kályha mellé, elkezd olvadni. Most az emberrel is így van, csak kell hozzá a türelem, meg a ráhangoltság, meg a természetesség, mert sokszor, ha ezt túlcsináltnak érzi az ember, akkor ellenáll.
1: Hogyne? Pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy ez azért egy vékony jég, mert sokan már arra alakították ki az egész életüket, hogy ezt a mintát működtetik, hogy ők dühösek és nem kapcsolódnak, szomorúak és nem kapcsolódnak, unatkoznak és nem kapcsolódnak, és akkor mindent így működtetnek. Ebbe be, idézőjebe szivárogni valami fénnyel, valami melegséggel, az nagy feladat.
2: Hát hagyd mondjak egy egyszerű példát. Szoktam az ilyen esetekben mondani, hogy szorítsd ökölbe a kezed, és a másik meg próbálja kinyitni. Minél inkább próbálja kinyitni, annál jobban szorít. Uh-huh. És azt mondom, na most kezd el simogatni itt a felkarján. És kinyílik az ökölbe szorított kéz. Attól függ, hogy közelítek felé. Nem elvárással, hanem adással. Egyébként a kommunikációnak az egyik titka, hogy két adófél jól működik. Ahol két kapó van, ott nem jól működik. És hogy az adás az most céltudatos, vagy természetes. Ezek megint olyan árnyalatok, olyan nüanszok, egyébként az egész tréning is a nüanszokról szól. Hogy egy nüansz hogy változtatja meg az együttműködés, az összehangolódás, a lelki és együttműködő érintésnek a minőségét.
1: Péter, mondhatom azt, hogy elképzelhető, hogy egy mondat, amit sose hallottam, pedig mindig akartam volna, de nem tudtam, hogy ezt a mondatot akartam hallani. Egy érintés, amit nem ismertem, pedig vágytam rá, és most jövök rá, hogy én erre az érintésre vágytam. Erről szól a tréning?
2: Arról szól, hogy mindenki fölhangolja magát arra a minőségre, ahol legjobban tud működni. De ha van mondjuk egy ilyen tüskeböki, és kedvesen ránézel, és hozzáérsz egy finoman, és azt mondod, jó veled. Hát ez még akkor is, hogyha csak úgy kimondod ezt a szót, akkor érzed, hogy ott valami történt.
1: Ezt most én is érzem, pedig egy teljesen más szituációban vagyunk. Ez a mondat, hogy jó veled, én állítom neked, hogy ez egy varázsmondat.
2: Ez pontosan így van. Na most a tréningen sok olyan játék van, amikor ezt működtetjük. Hát össze kell kapcsolódni. Olyan feladatok vannak, minden játékon keresztül, de nem direkt játékok, hanem nagyon egyszerű ilyen finomra hangolt játékok, ahol emberek, lelkek, személyiségek kapcsolódnak. És miközben kapcsolódik, anélkül, hogy beszélne, tehát nem a tudatos én irányítja a dolgokat, akkor ilyen ölelés, vagy ilyen, mintha sétálnál az erdőbe és rugdosnád a zavart.
1: Tehát ilyen ösztönös dolgok jönnek elő?
2: Igen, nagyon, mert hogy nem a tudat működteti a...
1: Lekapcsoljuk a kontrollt.
2: Így, lekapcsoljuk a kontrollt, és a tudatalatti kezd el kapcsolódni, és amikor két tudatalatti összekapcsolódik, az egy olyan szokatlan érzés annak, aki csak a tudatos világban él. Pedig ezek a magasabb minőségek, hát csak gondoljunk a zene, az ez, kérem szépen. Amikor olvasok, és bennem megtörténik a dolog, akkor is a tudattalanom kerül jelenlét kapcsolatba a gondolattal, a történéssel, vagy a színház. Tehát egy magasabb minőség, vagy csak leülök egy erdős részen egy padra, és hagyom, hogy hasson rám a természet. Nem a tudatommal, csak hagyom, hogy hasson rám. Lehet úgy kommunikálni ez a hagyom, hogy legyen. Működtetem magam úgy, amilyen szeretek lenni, és hagyom, hogy legyen, ami történik velem. Ez egy sokkal természetesebb, gördülékenyebb emberi működés, és kevésbé ez a céltudatosság és racionalitás, hogy mindennek megvan az oka, és a megszokás, és a bizonyos félelmek, vagy bizonyos célok kezdik el működtetni az életemet. Ami lehet, de hát ismerünk olyan embereket, akiknek a természetessége varázsol. És nekik is vannak céljaik. Csak nem a cél működteti az embert, hanem az emberi minőség működteti őt, és vezet el a céljához.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Mikola Péter előadó művésszel, jelenlét trénerrel. Úgy gondolom, hogy ez volt az egyik véglet, amit most említettem, amikor valaki nagyon nem akar jelen lenni. Nézzük meg a másikat, amikor valaki nagyon jelen akar lenni, nagyon hatást akar gyakorolni, nagyon érezni akarja, hogy az ő jelenléte az mozgat dolgokat, vagy másokra erőteljes benyomásokat tesz. És még az sem zavarja, hogyha ez esetleg egy kicsit torz, vagy nem feltétlenül esik jól a többieknek.
2: Ha nem természetes, nem hiteles. Ha nem hiteles, ugye például az, aki nagyon akar hatni, az olyan, mint amikor valaki humoros vagy humoroskodó. Okos vagy okoskodó. Teljesen mást ér el. Van egy énekesnő, aki áldozat szerepbe tűnik föl mindig. Elvesztette azt, amitől működik az előadó művészet. És vannak olyan emberek, akik kiállnak, és valahogy egy olyan vonzása van, hogy keresem a társaságát, vagy a társasága marasztal engem. Azt érzem, hogy vele jó. És aki nagyon csináltan akar valamilyen lenni, az soha nem éri el azt a hatást. Ott mindig lehet érezni, hogy ez nem őszinte, ez csinált, ez hatásvadász. Többször elmondtam már neked ezt a példát, most is hagy hozakodjak elő. Volt a tréningen egy futballista, és mindig ezt a nyegle, ilyen öndicsérő, magány, focis stílust hozta, és mindig jött oda. Jó voltam, tanár úr? Mondtam, nem, sok voltál. Jó voltam, tanár úr? Nem. Sok voltál. És amikor letelt a kurzus, akkor oda megvárt, és azt mondta, hogy köszönöm, tanár úr, mert most már azt mondják az öltözőbe, hogy nem sutyó vagyok, hanem sármos. És csak annyi történt, hogy megtanulta másképp használni a férfi minőségét. Hogy nem kellett neki feltűnősködni. Egy csöndnek sokszor nagyobb ereje van, mint ha valaki feltűnősködik. A csönd az nem a beszéd hiánya. A csöndnek üzenete van, és tartalma van. Egy mondat is lehet karizmatikus. Nem a hatásvadászat, ami az én felfogásom szerint működteti a személyiséget, hanem az önazonos jelenlét.
1: Most, hogy ez a szó elhangzott tőled, hogy karizma, egy csomó gondolat elindult bennem, hogy amikor én karizmatikus embereket hallottam, vagy hallok beszélni, és ez lehet egy tudós, vagy lehet egy politikus, vagy lehet egy állatokkal foglalkozó, vagy bárkit lehetne mondani, akkor valahogy mindig olyan érzésem van, hogy ez az ember lehet, hogy 100 éves, és mégis annyira fiatalosnak tűnik az elmények.

0: attól, ahogy az a karizma árad belőle, mint hogyha egyfajta kortalanság lenne.
1: Igen, az emberi minőségben van egy ilyen energia, ami a szelíd erőt mutatja. Vannak karizmatikus emberek, akik erőből karizmatikusak, de más a végeredmény, mint annak, aki szelíd. Hát csak gondoljunk a Bálint gazdára. Nem volt egy hangos ember, de mindenki szerette, vagy tudta, vagy ha gondolunk az Endre Juditra, vagy a Kepes Andrásra, vagy gondoljunk a színészek közül a Ralph Fiennesre. Nincs benne semmi erőszakosság, és oda kell figyelni rá.
0: Most karizmatikus embereket említettél, de azért nagyon sokszor előfordul, hogy valaki azért nem tud kibontakozni, mert egyszerűen nem tanította meg rá senki, hogy hogyan mutassa meg a fényét.
1: Ebben igazad van, és őt a világ sokszor az elfolytást erősíti, mert biztonsági játékot játszik az ember, megtanulja, hogy mit csináljon, mit ne csinálja, és inkább azt mondják a gyerekre is, amikor valamit nagyon természetesen működtet, hogy tanulj megviselkedni, ezt ne csináld. Rossz a minta. Tehát, hogy meg kell tanulni azt, hogy tudok én önazonosan úgy működni, amilyen szeretek lenni, úgy, hogy más érdekeit ne sértsem. Hogy ne bántsak mást. Mondok egy példát. Ott van egy csomó alapanyaga a főzéshez. Van, aki nem tudja, mit kezdjen vele. A séf pedig fantasztikus étkeket tud belőle készíteni. De a sminkes, hát aki nem tud sminkelni, elronthatja a kinézetét. De ha valaki ért hozzá, az egy olyan smink lesz, ami odacsalja a tekintetet. Nincs ez másként a személyiségvarázssal, a személyiséggel is. Vagy valaki tud énekelni, de ha megtanul énekelni, akkor más lesz a hangképzés, és sokkal több mindent tud kifejezni. Tehát fontos lenne az, hogy a személyiségünk működését, jól működtetését megtanuljuk.
0: Ennél a témánál maradva egy kicsit szeretném behozni a beszélgetésünk terébe az egyik legkarizmatikusabb írót, aki kortárs írót, akit szeretek időnként újraolvasni. Őt úgy hívják, hogy Marianne Williamson, és van egy nagyon-nagyon ismert idézete, azért is szeretném most ide kapcsolni, mert szerintem nagyon illeszkedik. A legmélyebb félelmünk nem az, hogy alkalmatlanok vagyunk. A legmélyebb félelmünk az, hogy végtelenül erősek vagyunk. Nem a sötétségünk, hanem a fényünk az, ami a legjobban megrémít minket.
1: Hát igazából. Tapasztaljuk a mindennapokban, hogy milyen sokan akarnak erőt mutatni. Pedig az ereje nem az, amit erőnek gondol. Hány olyan kommunikáció van üzletben, vagy orvosnál, vagy ismerkedésnél, baráti körben, amikor valaki dominálni akar. És az igazi domináns működés az nem a fitoktatásban van. Aki erőt akar mutatni, az egyfajta félelemből mutatja az erőt, mert akkor érzi magát biztonságban, ha erőt mutat.
0: Hamarosan folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Mikola Péter, jelenlét tréner. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Mikola Péter, jelenlét tréner. Nagyon régóta foglalkozol már ugye a jelenlét kérdésével is, nem csak emberekkel, de a jelenlét kérdésével is. És most egy olyan csoportot, vagy korcsoportot szeretnék megjeleníteni, aki számára ez még a maga természetességében van jelen, ugye a gyerekek. 1000 éve lépsz fel gyerekműsorral. Nagyon-nagyon sok óvodással, kisiskolással találkoztál. A gyerekeknél azért már vannak elfolytások, egészen kicsi korban. És én úgy gondolom, hogy ennek hátterében állhat a családi minta, a különböző torzítások, a kortárs csoport ráhatása, ugye a moralitás, ahogyan Piaget, a francia gyermek lélektannal foglalkozó tudós is mondta, hogy egészen kicsi korban, 3-5 éves korban már megjelenik a moralitásnak a csírája, amikor a gyerek mindent elfogad a felnőttől, amit az mond. Amikor gyerekekkel dolgozol, akkor hogyan tudod őket ellazítani? Mert én úgy képzelem, hogy bár ők önfeledten játszanak, mégis befeszülhetnek.
2: Ebben nagyon igazad van, és ez nagyot változott.
1: Az elmúlt évek alatt.
2: Hát ezt egy 41 éve játszom.
1: Azt a mindenit.
2: És ma például Kecskeméten volt két előadásom, és mind a két előadásom volt 4-5 gyerek, aki tüntetően nem játszott, míg a többi 100 igen. Nem azért nem játszott, mert a gyereknek nem jó játszani. Az egyik az, hogy különbözni akart. A másik, hogy a játékban ő...
1: Nyerni akart?
2: Bizonytalanságot érzett.
1: Aha.
2: Nem adhatja ki magát. Aha. Nem lehet felszabadult.
1: Ennyi idősen ezt már érzi?
2: 5 évesek. És érdekes, tehát ha sokszor van, hogy valaki durcizik, vagy direkt más csinál. És oda megyek közel hozzá, rámosolgok, vagy hozzáérek, és akkor olyan, mintha ezt a gátat feloldottuk volna. Tehát megint ez a simogatás, szelidítés. És a mai gyerekek sajnos kevésbé vannak érzelmi kommunikációban társaikkal, a szüleikkel, inkább telefon és a videójáték működteti őket, nem az együttműködés, és az az érzelmi biztonság, az a simogatás, az kevésbé van jelen az életükben, pedig ebben a korban a legnagyobb szükség lenne arra, hogy támogatóak legyenek a környezetében, azt mondják, jó, hogy ilyen vagy, gyere! Csináljuk, jaj, de jól csináltad, és segítek, hogy jól csinálja. Tehát valahogy ez a személyesség, ez az érintés, ez a bizalom, ez az ölelő együtt, ez kezd háttérbe szorulni, és átveszik a szerepet a gépek, meg az elvárások. Hát már a gyerekek annyiféle külön órára járnak, meg annyi mindent tanulnak, hogy eltűnik a gyerekkoruk. Tehát a mi időnkben mi vége volt az iskolának, és mentünk a grundra focizni, meg pingpongozni, meg mindent játszani. Most ezt nem látni. Az iskolás gyerekek már nem grundoznak, vagy... Nem.
1: Sajnos ez így van. Ez így van. Vagy most például mondok egy példát. Elment a kisebbik fiam erdei táborba, ez ugye egy iskolai program minden évben. Lefotóztuk az indulás előtt őket a déli pályaudvaron. Nem beszélgettek, hanem egy körbe álltak, és mindenki a körben ugyanazt a játékot játszotta egy géppel. Az nagyon megrendítő volt.
2: Hát képzeld el, hogy a tréningen az egyik ilyen játék, hogy ott ül 10-15-20 ember, akik nem ismerik egymást. Mondjuk a negyedik játék, már előtte vannak ilyen huncutba melegítések, és azt kell mondani, hogy én azt szeretem benned. Most ez hogy lehet? Hát hiszen nem is ismeri.
1: Igen.
2: Úgyhogy ráhangolódik. Tehát nem aggyal kezdi elvizsgázni,
1: hanem érezni.
2: Aha. Én azt szeretem benned, hogy te vállalod önmagad. Én azt szeretem benned, hogy szerény vagy. És egy csomó olyan dolgot mondanak, ami csak a ráérzésből derül ki.
1: És betalál?
2: És betalál.
1: Ezt elég nehéz egyébként így elképzelni első hallásra.
2: Nehéz, de... Az a tapasztalat, mivel ennek van egy bevezető előjátéka, tehát kikapcsolom a kontrollt, és bekapcsolom az érzést. A játékkal bekapcsolom a bizalmat. És akkor ez a bizalom és az érzés egy más dimenzióba helyezi a figyelmet, meg az együttet.
1: Itt álljunk meg egy pillanatra. Nekem rögtön az jut eszembe, és ez nyilván az én elakadásom, de szerintem másnak is eszébe juthat, hogy egy ilyen nagyon biztonságos közegben ő akkor képes működtetni az ösztöneit, az érzéseit, megnyílik, lehet, hogy már évek óta nem nyílt meg senkinek, majd pedig elköszönnek egymástól, kilép a zord és támadó világba, amihez hozzászokott, és ott ő már nem nyithatja meg magát, mert akkor ő sérülni fog.
2: Nagyon jó, amit mondasz, hogy jellemző, hogy a tréning után az egy ilyen húszárnyaltunk meg, hogy más lett a világ, másképp szólnak hozzánk, másképp viszonyulnak hozzánk, de utána vissza tud zuhanni a komfortzónába. Mm-hmm. Tehát én azt szoktam mondani, hogy tessék gyakorolni, mert gyakorlással válik ez készségé, és mivel hogy milyen szeretsz lenni, ugye ez az egyik lényege, hogy írd fel azt az 5-6-8 dolgot, ami benned szerethető. Reggel fogmosás előtt vagy út közben olvasd el, és gondold végig, hangold föl magad arra a minőségre, amilyen szeretsz lenni. Ha így kezdődik a napod, esélyesebb, hogy erre fog reagálni a környezet. Vagy, amiket a tréningen csináltunk, csináld meg játszásiból ismerőseiddel. Uh-huh. Játszd el. Uh-huh. Hogy próbáld fölhangolni. Tanítottam a Gessler Dorottyánál és a Jaksics Katinál a modelliskolába, és az volt a feladat a modelleknek, hogy 10 embernek csaljanak mosolyt az arcára úgy, hogy meg se szólalnak. És jöttek vissza, hogy hát ez nem igaz. Hát ez milyen jó. Tehát tényleg ez így működik? Persze, hogy működik. Tehát, hogy az emberi minőségem az kivált valamit a másikból. Ha befele forduló vagyok, ha undok vagyok, ha gátlásos vagyok, akkor az a minőség fog kiváltani reakciókat, interakcióba vagyunk, kölcsönhatásban. Ezért fontos, hogy jól működjek, mert ha jól működöm, akkor jó reakciókat váltok ki. Ha rosszul működök, akkor rossz reakciókat váltok ki.
1: Innen folytatjuk azonnal a Dr. Jazzit, Mikola Péter jelenlét trénerrel.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk itt a Jazzin. A Dr. Jazzy vendége Mikola Péter, előadó művész, a Zorka mesék írója, jelenlét tréner. Az a tapasztalatom, hogy egy-egy tréningre, workshopra, ami ilyen lelki átalakulásokban is nagyon sokat segít, meg szokott jelenni két véglet. Az egyik, aki nagyon-nagyon megsérült, mondjuk így, és nagyon nem tud kapcsolódni, és ezen szeretne változtatni, de nem tudja, hogy most akkor ő jelentkezzen, ne jelentkezzen, mi lesz ott vele, és akkor lehet, hogy eltelik 2-3 időpont is, mire végre rábeszéli magát. A másik véglet, aki idézőjelben gyógyulni jár az ilyen tréningekre, de valójában ő sosem fog meggyógyulni, mert nem akar igazán meggyógyulni, inkább azt mondanám, hogy ő azt a fantasztikus energiát akarja megenni, nem tudom másként fogalmazni, hogy 1-2 hétig jól legyen abból, amit ott megnyitnak az emberek ebben a biztonságos közegben, jól lakik vele, és aztán keresi a következő tréninget, ahol megint ehet idézőjelben.
2: Igen, hát vannak ilyenek.
1: Ezt hogy lehet jól kezelni?
2: Nekem az a dolgom, hogy a tréningen, a játékokkal rávezessem a résztvevőket, hogy hogyan tudják jól működtetni az érzés kommunikációját.
1: És hogyha a többiek elszigetelődnek tőle?
2: Akkor úgy járt, de az a jellemző, volt egy férfi, az egy ismert valakinek a képzésén volt egy ilyen nap, amikor én csináltam neki segítséget a trénereinek, és ez folyton produkálta magát. És egy idő után, mivel ez nem a produkcióról szól, hanem a finom hangolása, a finom dolog, kívül került. És akkor nem választották meg nem reagáltak a dolgaira, és egy ilyen kiközösített élménye lett attól, hogy produkálta magát. És utána, amikor beilleszkedett ebbe a finomságba, akkor jól működött.
1: Akkor nyitottak felé.
2: És akkor azt mondta végén, hogy elnézést, hogy ő túllőtt a célon.
1: Na hát ez egyébként nagyon dicséretes, hogy ilyen önreflexióban volt.
2: Igen.
1: Egyébként most pont azon gondolkodtam, hogy azért a kicsi gyerekek, akikkel te nagyon sokat foglalkozol és találkozol 4 évtizede, és egy különleges kis burok, a felnőttek is, bár ha végig gondolom, a tréningjeiden lehetnek olyanok, akik még nem is éltek, amikor te már zenés játszóházakat csináltál gyerekeknek. És most az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha a serdülők számára biztosítanák például az iskolák ezeket a tréningeket. Ez a 12-17 év közöttiek. Hihetetlen az a sodródás, amiben most van ez a generáció, és hihetetlen az a bántás, amit egymás felé meg nyilvánítanak, és emögött mindenkinek van egy családi háttér.
2: Mindenki olyan, mint a történelme. De abból ki lehet lépni. Tehát aki támogató légkörben nőtt föl, annak könnyebb az élete. Aki nem, annak nehezebb, annak túl kell jutni ezen, de ott van az esély. Az nincs megírva, hogy feltétlenül rosszul kell sikerüljön annak, aki traumatizált vagy frusztrált.
1: És ezt tudják az emberek szerinted? Hogy nem kell így élni?
2: Az az igazság, hogy ezzel nem is szoktam gondolkozni a tréningesen.
1: Mert neked természetes.
2: Nekem az a dolgom, igen, hogy aki odajön, azt a játékokon keresztül húzzam be ebbe az érzéskommunikációba, ahol ő szeret önmaga lenni, ahol az érzéseivel tud kapcsolódni a másikhoz, ahol fölfénylik vagy fölvilágosodik a kisugárzása, amitől azt érzi, na, hát szeretek ilyen lenni. És ezt kell működtesse. Az a dolgom, hogy abból, amikor ő ott van...
1: Megérezze magát.
2: Igen. Ez a lényeg. Megérezze és tudja jól működtetni az emberi minőségét. Ugye senki nem tud emberi minősége fölött teljesíteni. Na, de ami neki az erénye, azt működtesse már jól. Én csak abba segítek a játékokkal, hogy valaki úgy tudjon működni, amilyen szeret lenni. Úgy tudjon működni, hogy nem elfolytással működteti a kisugárzását, hanem áradással. Mindenkinek van egy sorsa. Szoktam mondani a Vörös Sándort, hogy nem kell ismernem sorsom, mert sorsom ismer engem. És azt gondolom, az életben is vannak olyan kapcsolatok, munkahelyek, amiknek lejár a szavatossága. Nem tudni miért, de ideig jó volt, és innentől megromlott.
1: Aha.
2: Megromlott. A lejárt szavatosságú kaját nem lehet megjavítani. Vannak ilyen sorszerű dolgok. Amit lehet, azt meg meg kell javítani. Hát, ilyen egyszerű. De ha engem akadályoz valami nagyon, nem tudok önmagam lenni, frusztrált vagyok, munkahely, kapcsolat, akkor az nem jó. Oda kell menni, ahol én jól tudok működni.
1: A fény felé.
2: Igen. Vagy ahol ez az együttműködés van, ahol én táplálom a környezetem, és a környezetem táplál engem.
1: A Dr. Jazzy vendége volt Mikola Péter, jelenlét tréner, az orkamesék írója, előadó művész, és egy dolgot még mindenképpen említsünk meg, hogy minden információ, ami itt most nem hangzott el a beszélgetés terében, egyébként a te oldaladon sok más információval együtt elérhető. Nagyon köszönöm, hogy újra találkozhattunk.
2: Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávar Gabrián.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy

0: támogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. Berlinben és Párizsban tárgyal holnaptól a miniszterelnök. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert kedden délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek mai éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahaus vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk, jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása. Ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a konfliktusuk rendezését szolgáló közvetett tárgyalásokat. A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzin.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzin.

0: Jazz Kovács László készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg

0: téged is. www.rozalia.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok önöknek itt a Jazzin, ez már a Jazzy Night, a mikrofonnál hajnali 3 óráig Bárány Anna. Jöjjenek az első összeállítás sztárjai. Itt lesz például Kolman Gábor vezetésével a Budapest Jazz Orchestra. Érdekesség, hogy Frank Sinatra születésének 100. évfordulója alkalmából jelent meg az a lemez, ami nem sokára itt forog nálunk. Ez Mark Blake közreműködésével az I Believe in You, és ugye június 1-je van, Merlin Monroe 100. születésnapja, aki nagyon jó barátságot ápolt Frank Sinatrával. Tehát nem sokára a Budapest Jazz Orchestra játszik, de mielőtt őket meghallgatnánk, hallgassuk Varga Livius vezetésével a kutya vacsoráját. Induljon a lebegés itt a Jazzy Night-ban.

rend a szádat, szavaidban még vigyorog a bánat. Fegyelmezetten vezesd a vágyal, le ne szerepelj.

0: I believe in you.
1: A jazzin, ez a Jazzy Night. Hamarosan a megasztár győztes király Viktor énekel nálunk. Promises című dalával készültem. A kezdésben pedig egy 2018-as felvétel, a Maszkóra és a Tücsök Raj Mohamed Fatimával közös muzsikája ez, a nagybetűs szavak. Válogatásunk után pedig érkeznek a reggeli pillanatok. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: László Csaban és Suri Imre önökkel, és itt van velünk a stúdióban a kedvenc vendégünk, Mundell Takács Gábor, műsorvezető kollégát. Nem, Gábor, az mindig egy ünnep, hogyha itt vagy velünk.
2: Tehát
1: ezt nem lehet máshogy felvezetni. Ráadásul most könnyebb volt hazajönnöd, mert nem mondom, hogy a villamosra felült és hazamentél a BL döntő után, de azért majdnem, nem kellett repülni, meg össze-vissza menni, reptérre, ki, be, vissza. Milyen érzés volt Budapesten BL döntőt vezetni?
2: Hát azért ez, de ugye ez a stadionhoz az elég sok szálköt, már engem is, magánemberként is, szurkolóként is, magyar emberként is, és az, hogy megtelt ez a stadion a világgal, és persze hát ugye itt volt a két csapat szurkoló tábora, de hát hogy ki mindenki volt itt, aki most eljött Budapestre, az önmagában is fantasztikus volt, de az, hogy egész évben mindig, amikor a csapatok kivonultak a pályára, akkor mindig azt látod, hogy Road to Budapest. Az összes papíron, összeállításon az volt, hogy Road to Budapest. Tehát az egész év arról szólt, hogy Budapest. És azt gondolom, hogy most, hogy túl vagyunk ezen a döntőn, hogy ezt sikerült méltó módon is megcsinálni. Tehát persze mindenki majd a meccsre fog emlékezni, de az, hogy érdemes volt idehozni Budapestre ezt a döntőt, tokkal vonóval, mi ezt meg tudtuk úgy rendezni, ahogy, ez szerintem ez egy nagyon jó érzés.
3: Azért bocsánat, tehát mindenhova az volt írva, Road to Budapest, ugyanakkor volt olyan francia szurkoló, aki Bukarestben sikerült.
2: Sőt, én szombat reggel még ránéztem a Paris Saint Germainnek a hivatalos honlapjára, és a francia változatban jól volt, de az angol változatban Bukarest volt.
3: Jaj, de csúnya.
2: Igen, de aztán egy
3: huszárvágással megoldották.
2: Egy fél, valaki szólhatott, én mondjuk én kiposztoltam, hogy üzenem a kollégáknak, hogy ne menjenek Romániában, mert a csapat itt van. De aztán egy fél óra múlva kicserélték, hát nyilván mások is észrevették, és akkor is levettem a posztot, mondom, oké, akkor jó, most már jó.
1: Milyen volt a meccsnek a hangulata, illetve szakmai szempontból hogyan ítéled meg? Mert tavaly 5-0 volt, ott azért viszonylag egyszerű volt a beszélgetés, hogy ki volt jobb, szóval az világos volt. Itt azért a 12 vagy a 10. büntetővel dőlt el.
2: Most a hangulatról csak annyit, hogy 3 órával a meccs előtt nyitották ki a Puskás Arénának a kapuit. És 3 órával a meccs előtt már volt néző, aki beült. És kiraktak zászlókat, meg feliratokat.
3: Én mindig így csinálom egyébként. És
2: 3 órával előtte, igen. Mert egy utat is kinyitják 3 órával előtte.
3: Kettőre egyébként. Én szeretek kiülni.
2: Igen. És akkor már igen, akkor, na, szóval egy csomóan akkor már bennültek, és akkor egyre többen lettek, és akkor időnként rázendítettek, énekeltek, stb. És tehát emberek bent ültek úgy, hogy 80 percből kezdődött a bemelegítés. Tehát igen. Őrület volt. És hát végig fantasztikus hangulat volt. Ahogy szokott lenni a végén, ugye a vesztes csapat szurkolói jellemzően 80%-ban gyakorlatilag azonnal elhagyták a stadion, tehát már az eredményhirdetést sem várták meg, tehát a párizsiak meg még sokkal utána is ott ünnepeltek. Ami a meccset illeti, most viszont az történt körülbelül, amire számítani lehetett. Tehát ha egy szoros mérkőzés lesz, egy nagy taktikai csata lesz, és feltétlenül kevés gól fog születni. És ez, hogy az Arzenál a 6. percben vezetés szerzett, ez aztán determinálta, hogy itt milyen futballt fogunk látni.
3: Az igazság, hogy nekem azért volt meglepetés némileg, mert az Arzenál Angliában egy domináns futballt játszik, sőt, igazából Európában is egy domináns futballt játszik, és az, hogy a Párizs ennyire leuralta és nem csak az első perctől kezdve a Párizs volt fölényben, és ők alakított, náluk volt többet a labda, ők passzoltak többet, aznál konkrétan 11 emberrel védekezett, és abból próbált kontrázni. Tehát nekem ez egy meglepetés, hogy egy ilyen domináns csapat, mint az Arzenál, ennyire, és oké, hogy ez a taktika.
2: Igen, mert ugye a Párizs nagyon jó a gyors átmenetekben, és ugye akár a Dembélé, akár a Doué, akár a Kvaratskhelia hihetetlen gyorsan tudja bejátszani a nagy területeket, ami az ellenfél csapat mögött adódik. És az első félidőben az Arzenál abszolút behúzódott a maga kapuja elé, és érdekes volt látni a helyszínen, ugye át lehetett látni az egész pályát, és jó magasan ültünk, tehát tökéletes át lehetett látni, hogy gyakorlatilag az Arzenál 10 mezőnyjátékosa az egy 15 méteres sávon belül volt. És azt átjátszani, hát ahogy láttuk a mérkőzésen, nem is nagyon lehetett. Tehát igazából az a 10, amiből egyenlítettek, az egy egyéni megvillanás volt, meg egy rossz védő munka
3: pozíció,
2: volt.
3: Egy rossz
2: igen,
3: védő
2: igen. Tehát avval sikerült áttörni őket, és akkor egy-egy, és akkor soha többet. A másik félidőben már följebb támadott azért az Arzenál, tehát letámadott már az ellenfél térfelén is, és abban már azért több spiritus volt, meg az Arteta cseréje arra utaltak, hogy ő azért úgy szívesen megoldaná. Igen.
3: Abszolút.
2: Csak hát azért a Párizs védelme sem.
3: Nekem bocsáss, az is nagyon érdekes volt, hogy Az első félidőben, amikor fölállt a kezdő, az egy nagyon fegyelmezett csapat volt. És ahogy egyenlített
2: az Arzenálnál,
3: és ahogy utána kiegyenlített a Párizs, elkezdtek jönni be az individuumok. Tehát igen, azok az Eze, meg a másik fiatal fekete srác, tehát hogy
2: a Madueke,
3: így van, akik ilyen egy-egybe esetleg meg tudnak oldani helyzeteket.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ők nem annyira csapatjátékosok, viszont olyan képességek vannak, hogy egy-egybe meg tudták volna oldani. Volt is erre törekvés, meg volt is erre kísérlet.
2: Igen.
3: Ami viszont döbbenetes volt, hogy Gyökeres Viktornak mennyire nem volt még...
2: Azért, mert a Gyökeres Viktor egy olyan játékos, akit meg kell játszani. Mert a Gyökeres Viktor az a típusú, mint mondjuk a vannak ilyen játékosok, csak hogy egy hazai példát, mondjuk a Böde Dani, bár a Böde szerintem ügyesebb, mint a Gyökeres. Csak lassabb most már. De hogy tehát a Gyökeres nem ügyes futballista. Tehát neki egy, maximum két labda érintés, de ahhoz az kell, hogy ő ott bent birkózik, és valaki megjátsza.
3: Igen.
2: Ő egyedül nem fogja meg, tehát hogy a Gyökeres elkezd cselezni, vagy labdát vezetni, akkor az már régen rossz. Tehát nem fog semmi se. És nem igazán tudták megjátszani a Gyökeres. Tehát sokan ekézik, hogy mennyire gyengén futballozott. Hát igen, gyengén futballozott, csak ő egyedül nem fogja megoldani.
1: Ugye nem azt a játékot játszották, amit normál esetben az Arzenál, hogy sokszor kap jó labdákat, amiből tud gólt rúgni.
2: Igen, meg nem is tudták, meg azért észné kellett lenni, mert egy labdavesztés, és akkor gól. Egyébként pont a Havertz gólja volt olyan, amit a Paris Saint-Germain szokott rúgni, de ugye a Kvaratskhelyének is voltak megindulásai, meg a Dembélének is, csak sokkal kevesebb, mint szokott lenni. Tehát taktikailag azért nagyon ügyesen kioltották egymást, és ugye érdekes, hogy az Arzenálról sokan mondják, hogy ilyen jó védekező futballt játszik, és mások meg azt mondják, hogy ez nem, valójában nem védekező futball, hanem hihetetlen jó a terület menedzsment.
3: Igen,
1: azt mondtad a meccs közben.
2: Igen, mert ez egy annyira találó kifejezés, meg elgondolkozó, hogy terület menedzsment, vagy tér menedzsment.
3: Nagyon jó kezelés.
2: És hát itt két nagyon jó csapat van, amelyik meg tudja egymást folytani, és végül is az Arzenál úgy veszített, úgy nem nyert BL-t, hogy 17 mérkőzésen veretlen volt.
3: Igen.
2: Veretlen volt.
3: Igen. Most nekem volt még egy észrevételem, és nekem az volt fura, hogy az összes második labda, vagy a második labdának a 80-90%-a az mindig a párizsiaké lett. Annyival dinamikusabbak voltak, fizikálisabbak voltak, annyival gyorsabbak voltak, fejben is és lábbal is, hogy az, ami egészen döbbenetes különbség volt. És akkor talán ez a válasz, hogy miért nem tudott az Arzenál dominálni.
1: Jobb volt a Párizs középpályája. Voltak a franciák?
2: Nem, azt nem hiszem, mert az Arzenál is rápihent, mert az utolsó fordulóban már mind a két csapat bajnok volt, és mind a kettő pihentette a játékosait, tehát azt nem gondolnám. Mondjuk az Arzenál több mérkőzést játszott a szezonban, viszont a Párizs nyáron ott volt a klubvilágbajnokságon, tehát nekik meg nem igazán volt nyári szünet. Tehát most az, hogy honnan számolod, hogy ki volt leterheltebb, mondjuk vegyük úgy, hogy mind a két csapat leterheltebb volt. Talán azért a francia bajnokság kevésbé veszi igénybe a Paris Saint-Germain, mint amennyire az angol bajnokság az Arzenált. És ráadásul nagyon érdekes volt, hogy volt egy kommentátor értekezlet pénteken, és ott beszélgettünk arról, hogy igaz-e az, hogy Angliában a Premier League győzelem, tehát a bajnoki cím az fontosabb, mint a BL. És azt mondták az angol kommentátorok, hogy igaz. Tehát ők 22 éve nem voltak bajnokok.
1: Hát főleg, hogy elveszítették most, nem?
2: Ki az Arzenál? Nem, most bajnokok lett.
1: De ugye sem, hogy az Arzenál elveszítette a BL döntőt,
2: hát erre
1: akkor őmérjünk a Premier League-nek.
2: És ráadásul úgy, hogy elvesztették a BL döntőt, és vasárnap volt a bajnoki parádé, a felvonulás.
3: 2,5 millió emberrel Londonban.
2: Hát igen.
3: Ezt mondták, persze, angol sajtó.
2: Nem tudom, hogy lehet egy kicsit túloztak, de mindegy. De
3: másfél millió is
2: jogunk. Lehet, mindegy. De hogy igen, tehát valaki úgy fogalmazott, ami azért kicsit szélsőséges, ez olyan, mint amikor egy esküvő után, egy lagzi után még van egy morzsaparti is. Tehát azért a BL döntő a morzsaparti.
3: Hát
2: jó, persze, tehát még sose nyert az Arzenál. Tehát mindenki azt mondta, hogy azért ez hiányzik. Egy Arzenál kultúrájú klubnak a pedigréjéből azért hiányzik egy BL győzelem, és az most sincs meg ugye pillanatilag. De hogy nekik fontosabb volt a bajnoki címet. Természetesen mindent megtettek azért, hogy megnyerjék ezt a BL-t, és hát a nüanszokkal veszítették el. De hát az a 11-es.
3: Tegyük fel a kérdést. Hogy tetszett a meccs önmagában?
1: Szerintem jó volt, én szerettem.
2: Hát volt, aki a szomszédom azt mondta, hogy unalmas meccs volt. Egyébként nem volt nagyon látványos, meg hát ne a Bayern München elleni 5-4-ből induljon ki, ugye? Tehát nem volt nagyon
3: ahhoz
2: látványos.
3: Ahhoz képest egy szörnyű meccs volt, igen.
2: Hát valószínűleg, ha valaki otthon nézte közben társasági élet

0: tapasztalatom, most már azért néhány döntőhöz volt szerencsém nézőként is, meg kommentátorként is, hogy egy-egy ilyen tornán általában nem a döntő a jó meccs.
1: Így van. Így van.
0: Mert ilyenkor már egy meccs, tehát nincs visszavágó, meg nincs javítási lehetőség, és egy meccs, már mindenki tutista, két legjobb csapat, amelyik ugye ki tudja oltani egymást, tehát sokszor a döntő nem igazán izgalmas.
2: Ez VB döntőknél is rendszeres.
0: Ugyanis, abszolút. Én kettőt közvetítettem, Brazíliában a Németország-Argentina hosszabbításba 1-0, és Dél-Afrikában a Spanyolország-Hollandia hosszabbításba 1-0. És egyik se volt
2: idén
0: jó, érdekes mérkőzés.
2: VB-t?
0: Nem, hát ez most a köztelevíziónak a kedves kötelessége.
2: Ugye egy dolgot tudtunk biztosan előre, ugye vagy az angolok, vagy a franciák nyernek, de a spanyol edző fog örülni. Mit lehet mondani, tehát hogy ez mennyire, ugye volt két évvel ezelőtt talán a Guardiola nyert, illetve három évvel ezelőtt a Guardiola nyert, spanyol edzők kezdenek ennyire dominálni?
0: Hát nem kezdenek. ennyire dominálnak.
2: Hát azért van még.
0: Ennyire dominálnak a spanyol edzők, igen. Bár ugye érdekes, hogy például a Barcelonánál ugye német edző van. Hát most nem tudom, igen, hát az Angliában is megnézhetjük, azért van egy csomó. Most ugye az Iraolát akarják kinevezni a Liverpoolhoz. Igen, tehát azért a spanyol edzők valamit tudnak, valamit másképpen csinálnak. Ott van abban a futballkultúrában valami, ami másképpen működik. Már most nagyon kíváncsi leszek, hogy működik a Real Madrid a Mourinhoval. Én
1: szkeptikus vagyok. Egyébként nekem meg egy jó mosolycsajt az arcomra, amikor olvastuk ugye, hogy ott volt Mbappé a Párizsnál, és akkor mondta, hogy hát ő valami címet szeretne most megnyerni, úgyhogy átmegy a Madridba, és a Luis Enrique meg tapsolt, mert azt mondta, hogy hát nem csapatember, nem csapatjátékos, egyszerűen nem lehet őt beintegrálni ebbe a rendszerbe. Dembélé beállt a sorba, aranylabdát nyert.
0: Ja, de emellett is meg kellett regulázni, mert ugye a tavalyi szezon őszén a 8 csoportmeccsből, vagy bajnoki meccsből 4-szer pályára se küldte, fegyelmi okokból. Aztán a Dembélé rájött, hogy megértette. Be kell állni a sorba, aranylabdás lett.
1: Igen.
0: Ugye? Tehát ő megértette, az Mbappé ugye űrmennyiségű gólt lő, ugye, meg ő lett a Bajnokok Ligája gólkirálya, meg a Madridban messze rúgta a legtöbb gólt, és mégis azt hiszem 60 ezer madridista aláírta, hogy menjen el a klubból.
1: Igen.
0: Tehát azért a csapat, meg egy csoport között nagy a különbség. 11 játékos, meg egy csapat, az nem ugyanaz.
1: És az
0: Enrique volt az első, aki csapatot tudott csinálni a Paris Saint-Germainből, meg hát nyilván a katari fiúknak meg kell érteni, hogy ez nem azon fog múlni, hogy nálunk játszik a Messi, a Neymar, meg az Mbappé egyszerre, hanem azon fog múlni, hogy van-e csapatunk.
1: Igen.
0: És hirtelen, amikor megszabadultak mindenkitől, ezektől a kvázi sztárjátékosoktól, hirtelen kétszer megnyerték a BL-t. Szóval nem véletlen mondták egyébként, hogy persze, hát itt vannak klasszis játékosok ebben a BL döntőben, de hogy igazából ennek a BL döntőnek a két sztárja, az a két edző.
1: Abszolút egyetértek. Így van.
0: Róluk szól a mese, hogy melyik fog tudni túljárni a másik eszén. És melyik fog tudni jobban meccselni.
1: És 60 percig Arzenálát.
0: Hát jól látta, hát igen.
2: Átérte. Jövőre ugye Madridban lesz a döntő, az Atletico Madridnak a stadionjába. Lehet, hogy megint ismétlés lesz? Tehát háromszoros ismétlés, van esély a PSG-nek erre?
0: Hát a mostani tudásunk szerint van, és ugye most nem tudom, hogy lesznek-e változások a csapatban, hogy a tavalyi döntőben 16 párizsi játékos lépett pályára, abból 15 itt volt. Egyedül a Donnarumma nem volt itt, akiről meg azt mindenki azt, hogy hiba volt elengedni. Ugye, tehát azt nézzük, hogy az Arzenál meg a Paris Saint-Germain között milyen poszton volt a legnagyobb különbség papíron, akkor az egyetemen a kapusposzt. Az más kérdés, hogy nem tudott az Arzenál ezzel élni. Tehát az Arzenálnak például hogy a pontrugások legendásan a legerősebb fegyvere, és egyszerűen azt hiszem két szögletet rúgtak összesen.
2: Igen.
0: Tehát alig volt szabad rúgás. Nem nagyon tudták kihasználni azt, hogy a Szafonov ugyan nem alacsony kapus, de bizonytalan a kapuból való kijövetelekben. Most, amikor ki kellett, akkor teljesen hibátlanul jött ki, de nem tudták elérni azt, hogy ugye, hogy majd pontrugás, és akkor betömörülünk a kapu elé, és akkor a kapus nem tud mozdulni, nem tudtak ezzel élni. De összességében ugye, és nem látszik, hogy miért esne szét ez a csapat, mármint a Paris Saint-Germain. Tehát jövőre akár lehet, csak hát ugye a BL-ben jósolni ott bármi, tehát az...
2: Nagyon sok éjes csapat van.
0: Hát igen. Meg hát ugye egy-egy meccsen múlhat a dolog. Tehát ugye például, amikor az Arzenál, hogy 20 évvel ezelőtt kiesett, ugye hiába vezetek 1-0-ra, a 18. percben kiállították a Jens Lehmannt a kapust. Igen. És akkor ott fölborult minden esély.
1: Egyébként az is érdekes volt, hogy többen úgy ítélték meg, hogy a bírók nem az Arzenála voltak, finoman szólva.

0: Hát ez nem tudom, tehát én ott a helyszínen ezt annyira nem érzékeltem, ugyanakkor mindig problémája minden angol csapatnak, hogy a Premier League-ben többet engednek, a fizikális játékból, a kontaktból többet engednek.
1: Most ez volt.
0: És egyébként
1: mindent
0: ugye...
1: Mindent oda fújt a német, mindent. Mindent a Párizsnak fújt. Az
0: hát
1: összes
0: mert kevesebb kontaktot igen. engedélyezett, ugyanakkor meg az Arsenal, meg ugye vitatja azt a bizonyos 11-es szituációt. Tehát ami a lassításból látszott, hogy a két fickó egymásba karolt, majd együtt elestek. Tehát, hogy igen. azt ide fújni vagy oda, tehát biztos volt. Tehát, hogyha nem adják meg, akkor az Arsenal prüszköl, ha megadják, akkor Paris Saint-Germain prüszköl. Mindazonáltal imádom ezt az adatot, ez a játékvezető 10 mérkőzés vezetett az idei BL-ben, és soha egyetlen egyszer sem hívták ki, hogy nézze meg a videót. Mm-hmm. Tehát minden döntését, amit varoztak, azt mind, a varbíró mindegyiket jónak látta. Hát 10 meccsből egyszer nem hívják ki, mert ugye akkor hívják ki, ha szerintük nem jó döntés született. És ezt a német játékosat egyszer se hívták ki az idei BL sorozatban 10 meccsen. Ennél a szituáció már se hívt. Ez egy ilyen kiki szitu volt, ő ott a helyszínen így látta.
1: Lehetett volna így is, úgy is, persze. Hát ezzel meg... egyébként egyetértek. Nem, nekem ott volt a fura, hogy tényleg bármilyen ütközés volt a labdáért menő párharc, ha két ember ütközés az egyik elesett, akkor biztos, hogy a franciának
0: hívták. Hát igen, mert a német bíró az másképp látja, mint hogy a Premier League-ben van. Az angolok többet engednek meg maguknak. Egyébként meg, hogyha a 11-es párbaj az Arsenal nyeri, akkor most tök más
1: senki
0: aspektusból beszélgetünk. Láttam most egy összeállítást, hogy az Ezé, aki kihagyta az első 11-est, az már nem tudom hanyatszor játszotta el azt, hogy ilyen totyorgós 11-es lőtt, és nem is lett gól. Ha mindig kivédték neki, vagy nem tudom, és most is mellé rúgtak. Tehát szegény Gabrielt meg sajnálom, azon valahogy látszott, hogy az ott a bevantolva, és fölé is durrantotta.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy bejöttél, és beszélgethettünk veled. Hát egy picit irigykedünk, hogy te onnan nézhetted, bár azt kell mondjam, hogy fantasztikus élmény, jövőre pedig Madridba akkor folytatjuk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: reggeli express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc, péntekre, szombatra invitálom önöket egy gyönyörű helyre, a Momkult kupola termébe, ami jól szól, ami jó szívvel szól. Ott lesz ugyanis már második alkalommal a Befogadás hangja fesztivál. A Kárpát-medence legkiválóbb, fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek fel, és ott lesz még Barabás Lőrinc jazz trombitás, illetve Agárdi Szilvia, a gyönyörű énekes, ők a

0: művészet erejével hangolják a közösséget az összetartozásra, plusz még a hátrányos helyzetű emberek által készített termékek vására is várja az érdeklődőket. A beszélgetésben elhangzik majd az úgynevezett csillaház kifejezés, ami tartósan beteg és vagy fogyatékkal élő embertársaikat segíti majd pátyon, de az én beszélgető társam és aki engem segít, Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője. Vagyis ez egy remek és szép program, de milyen skatujába tegyük?
1: Elsősorban művészeti esemény. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat azt vallja, az összes fogyatékos programunkat ez jellemzi, hogy értéket kell teremtenünk, értéket kell adnunk, tehát nem azt szeretnénk el, nem a sajnálatra szeretnénk appellálni azzal, hogy a közönség megvásárolja, vagy befogadja, elfogadja mindazt, amit kínálunk, legyen szó, akár kézműves termékekről, akár ipari termékekről, akár valami szolgáltatásról, amit fogyatékos emberek nyújtanak, akár mint most zenéről, hanem hogy az önmagában legyen érték, tehát a produkció vigye el a figyelmet és az érdeklődést, és ne a sajnálat. Tehát nem kérünk sajnálatot. Őszinte elfogadást, együttérzést azt lehet, hogy igen, és a tavalyi első alkalommal rendezett befogadás hangja fesztiválon is nagyon nagy élmény volt látni, hogy az emberek nem csak a zene hatása alá kerültek, hanem annak a hatása alá is, hogy kiktől kapják ezt a muzsikát, és sok a közönségben, sok szemben megcsillant egy-egy könycsepp, látszódott a meghatottság az arcukról, de amit megtapsoltak, az a produkció volt a zene, és most is ezt szeretnénk, hogy így legyen ezen az alkalommal.
0: Mi ez a bizonyos Csillaháza integrált intézménye?
1: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egyik régi emblematikus intézménye. Nagyon sok mindenki él ott, akikről most beszélünk, 75 különféle fogyatékossággal élő ember, értelmi fogyatékosok, halmozott fogyatékossággal élő emberek, akik közül többen művészeti tevékenységet is folytatnak, vannak alkotócsoportjaink, kerámia műhelyünk van, kézműves csoportunk van, vannak, akik itt ezen az estén is megmutatják magukat, táncolnak, harangjátékot adnak elő, és hát a koronavírus óta van Pátyi Máltai zenekarunk is, amely együttes egyre bátrabb, egyre professzionálisabb, annak ellenére, hogy a tagjai szinte kivétel nélkül állami gondozásban felnőtt fiatalok, nem lehettek zeneiskolában, nem tanultak zenélni, viszont a koronavírus alatti karantén alatt hangszert vettek a kezükbe, és egyre magasabb szintre fejlesztették a játékukat, úgyhogy most már profi előadókkal közösen képesek önálló produkciókat is bemutatni, rengeteg fellépésen vannak túl, megnőtt az önbizalmuk, kiteljesedett az életük, tehát az élet minden más területén sokkal bátrabbak, magabiztosabbak, egyre kevésbé érződnek rajtuk azok a korlátok, amik között korábban bezárt, azért fogyatékos embereket övező láthatatlan falakat belülről szépen kibontották, ha szabad ezt így mondani, és hát nagyon komoly út van már mögöttük, és büszkék lehetünk az eredményeikre, ezt hallani fogjuk majd 5-én és 6-án is. A Pátyi Máltai zenekarral együtt, hogy hát föl fog lépni Barabás nőrész, trombita művész, zeneszerző, Agárdi Szilvia, látássérült énekesnő, ott lesz a Pátyi Motorgó és harangozó csapat, lesz Sándor Tibor harmonikásunk, és hát jönnek határon túlról, például a Tordasi Szivárvány együttes, az Ajkai Hangadók zenekar, ők magyarok, ők Ajkáról érkeznek, de a Happy Feedben, de a Marosvásárhelyről fog érkezni, és velük együtt lesz teljes a fellépőinknek a köre. Barabás nőrész, trombita művész ismeretlenül szólította meg a Pátyi Máltai intézménynek a vezetője, egy levelet írt neki, és első felkérésre azonnal igent mondott, és jött próbálni, és együtt dolgozik a csapattal, és hát nem ő az egyetlen, aki ilyen nagyon pozitívan, nagyon nyitottan reagál, de minden egyes alkalommal nagyon hálásak vagyunk, és nagyon jó leső érzés fog el bennünket, amikor ezzel találkozunk, ezzel a reakcióval. Nagyon fontos ugye, hogy minél több emberhez eljussunk, ezt egy módon tudjuk befolyásolni, azt mondjuk, hogy nem kérünk belépőjegyet, hanem 1000 forintos jelképest regisztrációt kérünk, és hát emellett persze adománygyűjtéseink is zajlanak, valamint lesznek a két nap folyamán a koncerteket megelőző órákban fogyatékos emberek által előállított termékeinkből kirakodó vásárok, és azt reméljük, hogy ez mind közönséget fog vonzani, de alapvetően a zene erejében bízunk, és hát azt reméljük, tavaly a látogatottságra nem lehetett panaszunk, nagyon reméljük, hogy idén is teltház lesz. A belépőjegyek árán nem fog múlni. A befogadás nekünk történelmi örökségünk, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat küldetéséből fakadó fogalom, még Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke határozta meg ezt úgy, hogy azon az emberen tudunk csak segíteni, lenni, akit befogadunk a szívünkbe, akit befogadunk az életünkbe, akivel sorsközösséget vállalunk, és akivel együtt megyünk tovább.

0: az úton, azokon tudunk igazán segíteni. Akik ismeretlenek maradnak, azok mellett elmegyünk az utcán. És ez a befogadásnak az eszméje, ez gyakorlatilag hát 1989 óta kíséri a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatot. A 300 intézményünknek közel felét befogadás házának nevezik, a másik felét gondviselés házának. Nem is nagyon szoktunk már ezen gondolkodni, befogadást is abban az értelemben is használjuk, hogy talán a közönség is egy picit elfogadja azt, hogy ezek az emberek hatalmas értéket képesek teremteni, és nem a fogyatékosságukat fogják meglátni, hanem azt aztán elfelejtve jönnek ki majd a koncertteremből, abban reménykedünk, hogy azt mondják, hogy egy nagyszerű estének voltak a részesei.
1: Ebben mennyi munka van?
0: Hát a mostani próbák, hogy konkrétan erre a mostani fellépésre, azt én személy szerint sajnos nem tudom, mert titokban zajlanak, és ki vagyunk rekesztve a közös próbákról, de gyakorlatilag 2020 óta, a mi zenészeink 2020 óta nagyon intenzíven és folyamatosan készülnek. Ha azt nézzük, hogy mennyi időt töltenek zenéléssel, akkor tényleg a professzionalizmusról kezdhetünk el beszélni, arról nem is beszél, tehát ugye nagyon kezdetleges hangszerekkel kezdtek el ők zenélni. Nem is kottából játszották az ismert dalokat, hanem a hangjegyeket kiváltó szimbólumokkal, háromszög, négyszer, hosszú vonal, rövid vonal, ezekkel jelölték a különféle fogásokat a hangszereken, hogy mikor melyik következik, majd innen indultak, és aztán hát egyre több fellépésen, intézményi fellépéseken, ilyen nem tudom, majálisokon, karácsonyi, adventi összejöveteleken, először csak Málta intézményekben, aztán a mi keretei közül kilépve egyre szélesebb körben mutatták meg a tudásukat, és hát eljutottunk oda, hogy a tavalyi évben igazi koncerthelyiségben, igazi koncertközönség előtt is föl tudtak lépni, és a tavalyi bevételből például tudtunk venni egy professzionális dobszerszerelést a Bálti Málta zenekarnak, úgyhogy a hangszerek is egyre komolyabbak, egyre jobban szólnak. Utoljára húsvét előtt egy templomi koncerten hallottam a Pátyi Máltai zenekar tagjait zenélni. Templomi környezetben is nagyon gyönyörűen szólt ott elsősorban az énekük egy kicsi gitárkísérettel. Most a legszélesebb közönségből mindenkit várunk. Van egy visszatérő kör, akiknek valamilyen kapcsolata van fogyatékos társainkkal, de ez az alkalom, ez kezdi kinőni ezeket a kereteket, és teljesen kívülálló vadidegen emberek is megjelennek, pusztán a produkcióra kíváncsiak, hiszen azért hál' Istennek valamennyire terjed a hírük, és egyre többen kíváncsiak is rájuk.
1: Péntek, szombat, Momkult, Kupola terem, ez a második befogadás hangja fesztivál. Ide hívtuk önöket, illetve ide hívják önöket rengetegen, sok-sok zenével, sok-sok kézművességgel, szépséggel és tiszta szívvel. Erről beszélgettünk itt a Reggeli Expressben Romhányi Tamással, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével.

0: Ez pedig most itt a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, családi kapcsolatokkal, gyönyörűséggel és mezítlábbal. Kezdjük a családdal is. Szerda este 6 óra a fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteményének helyet adó 5 pacsirta szalon, az 5 pacsirta utcában. Fuvola, klarinét, zongora, kamara, est tulajdonképpen mindent elmondtak, de a legfontosabb Barta Ágnes és dr. Suki András szerepe. Az ő kamara zenei formációjuk 2022. szeptemberében indult útnak egy tanári hangverseny alkalmával, de művész tanárként nem csak a tanórákon oktatják a növendékeket, hanem a koncertpódiumán keresztül is példát mutat. Nekik kiegészülve Túróci Kós Klaudia klarinétművésszel, zenepód pedagógussal és kamarazenésszel, és természetesen még egy férfiúval, Miskei Lászlóval a zongoránál, a repertoár Schumann, Reinecke, Vidor bevezetés és Rondó Opus 72, illetve Saint-Saëns Tarantella Opus 6-os, de a számok helyett még egyszer a szavak: fuvola, klarinét és zongora, kamara, est, szerda este 6-kor az 5 pacsirta szalonban. Ha már gyönyörűséget ígértem, akkor Ábrahám Márta pirul el, mert nyilván nem szereti, ha ezt hangsúlyozom, de nagyon fontos, hogy csütörtökön este 7-kor a Deák téri evangélikus templomban az ő játéka csendül fel, illetve egészen pontosan Bach D-moll partitája és E-dur partitája hangzik el este 7 órai kezdettel Ábrahám Mártától, tehát élvezzék a hűvöst, másrészt pedig a muzsikát, hozzák össze a szakralitást a zenével és a tudatunkkal, és én nagyon jól tudom, hogy nem lett volna szabad azt mondani, hogy mezitláb lép fel Paja Bea, de néha így is szokott. Paja Bea és a budapesti vonósok, ez a 8. Óbudai Zene Zug Fesztivál vasárnap este 6-kor a Kiskorona utca 7 megtelik majd Dohnányival, illetve meglepetés összeállítással Beától. Ezt a bizonyos szerenádot Dohnányi eredetileg vonós trióra szánta. 5 tételes népszerű mű, melyet Dimitri Szitkovecki ültetett át a vonós kamarazenekarra. Mivel Paja Bea a magyar zenei szintén egyik meghatározó alakja, Cipőben vagy anélkül elismert dalszerző, énekes, előadó, művész és író, valamint az van a személyében, hogy anyanyelve a magyar népzene, ezért nyugodtan átadhatják magukat például a földrajznak is, mert hogy valahol megtalálhatják a motívumok között a cigány, bolgár, szefárd és indiai népek zenéjét is. Budapesti vonósok, ráadásul Bea, ennél gyönyörűbb csak egy esőmentes vasárnap este lehet az Óbudai társaskörben. De ne féljenek az esernyőtől, inkább fogadják el jó kívánságainkat az összes programhoz.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy, mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarr Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek, 11 óra után is folytatódik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan Halper László vezetésével a Halper Experiment számít a figyelmünkre, velük most Törőcsik Franciska énekel Single Long című dalukat játszom, és 2026-ban Törőcsik Franciska Jászai Mari díjat kapott. Az elismerést március 15-e alkalmából a Pesti Vigadóban vehette át, kiemelkedő színházi munkásságáért, megosztva Ember Márkkal a Hogyan tudnék élni nélküled című előadásban nyújtott alakításukért. Tehát Törőcsik Franciska nem sokára a Halper Experimenttel szerepel, a kezdésben pedig szintén egy duett, Balogh Tomi Radics Gigit hívta partneréül 2021-es melódiájához. Nézzük az eget, jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Ebben az összeállításunkban velünk lesz a Cotton Club Singers. Kétszer kettő, néha öt. Ez az örökzöld címe, a film annak idején Zente Ferenc és Ferrari Violetta főszereplésével lett hatalmas siker. Ezt a dalt Vámosi János énekelte, Zente Ferenc csak tátogott rá. A kezdésben pedig egy instrumentális zenekar, ők 2016-ban alakultak, Balance Will Group néven. Indul a Midnight Samba, itt a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Éjfélig még meghallgathatjuk Zalatnai Sarolta egykori sikerét, Fülöp Kálmán és Majlát Júlia szerzeménye ez, Nem várok holnapig. Az előadó itt a Jazzin a Szulák Andrea Quintet. Aztán Szőke Brandó vezetésével a Brandó Quartet is megérkezik, Arrival című dalukat játszom, a kezdésben pedig egy 2017-ben megjelent magyar népdalok inspirálta album forog, Kék szivárvány koszorúzza az eget, Mirtil énekel, itt nálunk a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toroczkai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toroczkai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

Nagyon kellemes keddi hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night, a mikrofon mögött továbbra is Bárány Anna. Hamarosan a Latin Duo muzsikál nálunk, vagyis Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor. Sellők tánca című felvételükkel készültem, a kezdésben pedig Szentpéteri Csilla 2008-as Delirium című muzsikája szól, Spiritus című albumáról. Jó szórakozást kívánok egész napra, itt nálunk a Jazzin.

a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a László Attila Band 2002-es Once Upon a Time című lemeze is forog, arról most a Costello című muzsika. A kezdésben pedig egy búgó hangú énekes, a Jazzy dalverseny győztes Éliás Gyula énekel, Boldog vagyok. Szerintem, ha őt hallgatjuk, mi is azok leszünk. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin folytatódik a Jazzy Night, ahol nem sokára Bratka Borbála szaxofonjátékát is hallgathatjuk. A művésznőtől a Pearl című dalát választottuk. Aztán velünk lesz még Horányi Juli is, aki Juli néven keresendő, ez lett a művész neve. Ő az X-Faktor 5. évadának második helyezettje. Te meg én című dalát játszom. A kezdésben pedig egy feldolgozás, a Depeche Mode sikere volt a Personal Jesus, a Toy Division pedig feldolgozta. Már is mutatom.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Csupa-csupa stílusos és szenvedélyes hazai előadó számít a figyelmükre, olyanok, mint például a hegedű mestere Illényi Katica. Tőle Ben Burney és Maceo Pinkard 1925-ös szerzeményét játszom, érkezik a Sweet Georgia Brown. A kezdésben Richie P. és Kuka MC, vagyis az Animal Cannibals, igen, nekik is van jazzy daluk, ez a pasis dolog. Már is mutatom.

Itt a Jazzén, ez a Jazzé Night, ahol hamarosan Alajtner András gitárjátékát is hallgathatjuk, aki 8 évesen szülői indítatásra kezdett el zenét tanulni. A 90-es évek közepén nagy hatással voltak rá a rockzene kiemelkedő gitárosai. Primavera című dalát játszom, a kezdésben pedig Barabás Lőrinc játszik 2025-ös felvételét indítom. Ez a Three Carters. Ehhez kívánok jó szórakozást, itt a Jazzén.

Kellemes szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Kérem, fogadják szeretettel a Pankasztik csapatát, ők a francia Manus Swinget, vagyis Django Reinhardt örökségét ötvözik a modern popzenével. Kicsi a világ, de nagy világ, ezt hozom tőlük. Aztán dobjátékot is hallhatunk, hiszen ennek a hangszernek a mestere, török emese, Blue Train című dalát játszom. A kezdésben pedig egy jazzy dalverseny győztes előadó Bárkányi Móni, aki mostanában esküvőkön is fellelhető, hiszen ceremónia mester. Mónitól a fekete autó szól. Jó szórakozást kívánok a dalokhoz, itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toroczkai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toroczkai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes keddi hajnalt kívánok önöknek, 2 óra után néhány perccel folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan a Back to Black 2000-ben megjelent Ürünk a téren című lemeze szól, arról is a címadódal, de a kezdésben egy emlékezés, mégpedig Cseh Tamás előtt tiszteleg a Hess Ádám akusztik a nyárvégi sanzonnal. Jó szórakozást!